0: A névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-éig tart. Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és a buszsávval szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Posvai Gábor belügyminiszterrel közös videójában azt mondta, a Budakeszi úti buszsáv tervei korábban félbe maradtak, a beruházás előkészítését azonban most folytatják. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. A szer sem a méhekre, sem az emberre és a házi állatokra sem veszélyes. Minden eddiginél több, csak nem 120 ezer érdeklődőt vonzott a vasárnap zárult Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Az eseményen idén egyszerre ünnepelték a Fényfesztivál jubileumát és az Op Art legismertebb képviselője Viktor Vazarely születésének 120. évfordulóját. A világhírű művész tiszteletére minden eddiginél látványosabban jelentek meg a geometrikus elemek, az optikai játékok.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

szívemen is új, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szóba van kiadó. Kifizettem a szám

0: annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, serceg a bakelit.
1: Hírek a Ceglédrásóban.
2: Sürgősséggel tárgyal a parlament az alkotmánymódosításról. Kőkorszaki rajzokat találtak Portugáliában. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina!

0: hazahozza az uniós forrásokat. Az ehhez szükséges korrupcióellenes intézkedéseket és egyéb jogszabályokat az országgyűlés elé terjesztette a kabinet. Hívta fel a figyelmet a napirend előtti felszólalásában a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az országgyűlésben megerősítette, hogy a helyreállítási terv készen van. A végleges döntés az uniós pénzügyminiszterek pénteki ülésén várható. Zajlanak a tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint elérhető a háború befejezése. Mint mondta, az orosz elnök valóban véget akar vetni a harcoknak, az ukrán elnök pedig azonnal be akarja fejezni a háborút. Trump egyúttal megerősítette, hogy találkozik Volodymyr Zelenszkijjel a NATO csúcs találkozó után. Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban. Franciaországtól Portugálián át Görögországig több ezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává. A rendkívüli hőség tovább súlyosbítja a helyzetet, miközben a meteorológusok újabb elviselhetetlen hőhullám érkezését jelzik. A magas hőmérséklet és a tartós szárazság miatt a szakemberek nagyon veszélyes időszakra figyelmeztetnek. Újabb őskőkorszaki sziklarajzokat fedeztek fel Portugáliában. A kutatók a Coa völgyi régészeti parkban tárták fel a több mint 23 ezer éves véseteket, amelyek ökröket, borjakat, őzeket, lovakat és kecskéket ábrázolnak. A rajzok az egyik legfejlettebb kőkorszaki kultúrából származnak. A régészeti lelőhely 1998 óta a világörökség része.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel. A szél megélénkül, időnként erős széllökések is előfordulhatnak. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos. A következő napokban 30 fok körüli csúcsértékek várhatók, és frissek lesznek a hajnalok.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Pénteken várható döntés a hazánknak járó uniós forrásokról. Több helyen lesz szúnyoggyérítés a héten. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntést hoznak, közölte a parlamentben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós

0: A megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezet szerint a változtatás csak az elnevezéseket érinti, a közigazgatási szervezetrendszert nem. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-éig tart. Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és a buszsávval szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Posvai Gábor belügyminiszterrel közös videójában azt mondta, a Budakeszi úti buszsáv tervei korábban félbe maradtak, a beruházás előkészítését azonban most folytatják. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetező gépekkel gyérítenek este és éjszaka. A szer sem a méhekre, sem az emberre és a házi állatokra sem veszélyes. Minden eddiginél több, csak nem 120 ezer érdeklődőt vonzott a vasárnap zárult Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Az eseményen idén egyszerre ünnepelték a Fényfesztivál jubileumát és az Op Art legismertebb képviselője Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulóját. A világhírű művész tiszteletére minden eddiginél látványosabban jelentek meg a geometrikus elemek, az optikai játékok.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Cegléd hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amiben én kérdezek, önök pedig válaszolnak jó esetben, ha van kedvük, a 0635-95-95-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság kukac@ceglédradio.hu-ra, de a Facebook oldalunkon www.facebook.com/ceglédradio is írhatnak nekünk, én pedig Vörös Nándi vagyok. A mai kérdésünk nem más, volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta? Ez a mai kérdés tehát. Hát egy összetett kérdésről van szó, mert hát több minden van, ami miatt egy színész unszimpátiát válthat ki. A színészek iránti ellenszem vagy antipátia összetett pszichológiai és kulturális jelenség, amely számosokra vezethető vissza. A nézők gyakran nem csupán a színészi játékot, hanem a színész személyiségét, kisugárzását vagy a hozzá kapcsolt szereptípusokat értékelik. Nézzünk 5+1 gyakori okot, ami miatt nem szeretünk egyes színészeket. Hiteltelenség és modorosság. Ha a színész játéka nem őszinte, mesterkélt vagy túljátsza a szerepet, a néző nem tud azonosulni a karakterrel és elutasítja a színészt. A második a szereptípusokhoz vagy skatujához kötődés. Sok színészre ráragad egy-egy negatív karaktertípus, ha a nézők egy színész csak aljas, unszimpatikus szerepekben látnak, a negatív érzelmek átragadnak magára a művészre is. Példának itt mondjuk a Barátok közt Miklósát tudnám hozni, aki miután csatornát és sorozatot váltott, a másik csatornán is csak gonosz szerepeket írtak neki, mert ezzel tudott azonosulni a néző, hogy szerették-e vagy nem, az már egy másik kérdés. Harmadik a személyes kisugárzás és szimpátia. A színészet a varázserőről és a kötődésről szól. Ha a színész karizmája, hanghordozása, mimikája vagy gesztusai a néző számára természetéből adódóan irritálóak, az antipátia automatikus lehet. 4. A civil énkép és a magánélet. A bulvár sajtó és a közösségi média korában a színészek magánélete és közéleti megnyilvánulásai is hatnak a megítélésükre. Ha a színész botrányokba keveredik, vagy a nyilvános viselkedése antipatikus, ez csökkentheti a népszerűségét. 5. Kulturális vagy generációs különbségek. Egyes színészek játékmódja bizonyos korosztályok vagy kulturális csoportok számára idegen lehet, ami elutasítást vált ki. És 5+1. Hihetetlen, de a nem megfelelő szinkronhang is ilyen. A magyar nézők számára a szinkronhang döntő lehet, ha egy színész megszokott, ikonikus magyar hangját lecserélik, az gyakran vezet a színész iránti elutasításhoz, mivel a néző hangokhoz is kötődik. Na persze, nem feltétlenül a lecserélés, hanem egy rosszul választott szinkronhang is ilyen lehet szerintem. Összességében tehát a nézők a hitelességet, az őszinteséget keresik a színpadon és a filmekben, sorozatokban egyaránt, és ha ezt nem kapják meg, az gyakran negatív érzelmeket szül. A kérdésünk tehát ebből az apropóból az, hogy volt-e olyan főszereplő vagy színész, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább miatta a sorozatot. Ha volt ilyen, küldje el nekünk 0635-92-95-ös vagy kívánság@ceglédradio.hu, hogyha e-mailt szeretnének írni, és a műsor hamarosan folytatódik néhány zene után az önök válaszaival.

a szereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és szerencsére jönnek a válaszok a 0635-925-925-re, és a kívánság kukac ceglétradio.hu-ra is, az elsőre az SMS-ek, a másodikra pedig az e-mailek, hogyha ön is megírná, tegye meg bátran. Zsuzsa azt írja, hogy a két pasi meg egy kicsiből Ashton Kutcher váltása szerintem kár volt. Csak addig néztük, amíg Charlie van benne, azután mindig elkapcsoltuk. Hát igen, ott volt egy nagy váltás, azt hiszem azért is, mert Charlie Sheennek az élete, az életvitele akkor már hagyott némi kívánnivalót maga után, és a sorozat gyártói nem nagyon szerették a kilengéseit, fogalmazzunk így, és egyszer csak kiírták a sorozatból, ugye a sorozat szerint azt hiszem, hogy meghal benne, és akkor jött Ashton Kutcher, aki hát végül is teljesen más karaktert hozott be, én bevallom, hogy onnan is tovább néztem, sőt egy érdekes fordulat volt ez szerintem a sorozatban, de aki persze Charlie Sheen miatt szerette a sorozatot, akkor azt megértem, hogy onnantól kezdve az már nem ugyanaz. Reni azt írja nekünk, hogy a Walking Deadben Lori a hideg futkos tőle a hátamon. Néztem a Walking Dead-et egy darabig, de most a Lori karaktere nem ugrik be hirtelen, mindjárt rá fogok keresni, hogy ki is volt ő, de úgy emlékszem, hogy engem senki nem idegesített annyira. Amit viszont megértek, az Marcel üzenete, Ellie a The Last of Us-ból az egyik legrosszabb casting ever. Szerintem az a lány egy nagyon tehetséges színész egyébként, de nagyon más, mint ami a Last of Us játékban, tehát a számítógépes játékban egy ilyen vékonyka, kedves alkatú kislány, és egy egészen más miatt kapott a sorozatban, viszont nagyon jó színész kapott, úgyhogy hát ezt nehéz eldönteni, de igen, nagyon sokan ezt mondták már nekem. Kicsit innen is jött ez az ötlet, hogy a mai napon ezzel foglalkozzunk, hogy van-e olyan szereplő, aki nagyon idegesíti a sorozatban a nézőket. Stolbuci a nagyőben, ezt Ádám írta nekünk, Stolbucit ezt hosszú óval és egyben írta, tehát mi kiejtést szerint így, hogy Stolbuci a nagyőben, a nagyőt is ugyanúgy kiejtés szerint írta, minden esetre vicces, hát most hogyha tehetek egy ilyet, én megmondom, hogy engem általában sok mindenben idegesít, meg az is nagyon szokott zavarni, hogy nagyon sok mindenkinek a szinkron hangja Stol András. Sajnos valamiért nem kedvelem ugye a játékát sem, meg a hangját sem. Nem azt mondom, hogy nem tehetséges ember, mert azt nem mondom, de valahogy nekem nem jön át. Németh Kristóf bármiben, azonnal elkapcsolom, ezt Edith küldte el nekünk. Hát igen, ezt is meg tudom érteni, hogyha valakinek ő nem szimpatikus, érdekesen játszik. De azóta stand-up-ol is a Kristóf, úgyhogy ki tudja, lehet, hogy jobban találja majd meg magát. Éva azt írja, hogy a Steve Carell az Office-ban, abba is hagytam, meg úgy egyébként bármelyik filmjét se szeretem. Jim Carrey filmek, a Dumb és Dumbertől kezdve, pedig neki vannak igazán nagy alakításai. Hát igen, hogyha Jim Carreyről beszélünk, azért a drámai szerepei, mint a Truman Show például, vagy az Ember a Holdon, azok szerintem nagyon nagyok, de én a vígjátékait is szerettem, pont akkor voltam gyerek, és nagyon bejött ez a folyamatos őrültség, amit ő közvetít. Viktor érdekeset ír nekünk, bármi, amiben Jennifer Lopez vagy Angelina Jolie szerepel. Hát ez érdekes. És hogyha mondjuk Jennifer Lopez énekel, azt szereted, vagy az sem. Angelina Jolie az nem annyira szokott énekelni, ez igaz. Én már láttam jó filmjét, láttam már rosszat is persze, de valahol értem, amit írsz. Kedves hallgatók, a kérdésünk tehát az, hogy volt olyan szereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta, de hogyha filmet írnak nekünk, az is tökéletes, 0635 925 925-ös. Hamarosan folytatjuk.

0: A Ceglit hangja mai kérdése: volt olyan sorozat, amelyben annyira idegesítette a szereplő, hogy nem nézte tovább miatta? Ez tehát a mai kérdésünk is a 0635-92-92-5-ös SMS számra, vagy az a kívánság@ceglidradio.hu e-mail címre várjuk a válaszokat. Ahogy András is elküldte nekünk, azt írja: a Rémrendes Családban Peggy. A második évad végére nem értettem elbánni, miért nem ássa el a kertben. Persze csak egy sorozatról beszélünk, ezt tegyük hozzá, szóval senkit ne ássunk el a kertben, még a sorozatban sem. De valahol ezt értem, ezek a szitkomok vagy szituációs komédiák, amik akkoriban készültek, ezek direkt el voltak túlozva, tehát minden karakter nagyon-nagyon túlzással játszotta a szerepét, így Pegginek is ez volt a dolga. Én sosem néztem igazából a Rémrendes Családot, darabokat láttam belőle, de engem már az egész idegesített úgy, ahogy van. Úgyhogy nem csak Peggy, hanem szerintem mindenkire igaz ez a Rémrendes Családban, de nem akarok ezzel senkit megbántani. De túl voltak játszva a szerepek, mert pontosan ez volt a feladatuk, úgyhogy szerintem ezért volt ennyire irritáló sokaknak. László azt írja, hogy a Renitens, mikor lecserélték Gáspár Katát. Nem láttam a Renitenst, azt tudom, hogy igen, volt egy színész csere, és hát most hirtelen meg nem mondom a hölgy nevét, sajnos pedig tudnom kéne, Nagy Ervin feleségéről van szó, aki az új szerepet átvette, és onnantól kezdve más lett a sorozat, ezt én is hallottam, de hogy jobb vagy rosszabb, azt nem tudom megmondani. Attila azt írja, hogy Tom Selleck a Magnum, elkapcsolom azonnal. Gyerekkoromban néztem a Magnumot, de ez a műsor nem rólam szól, valahogy ezt nem érzem annyira, szerintem neki ez volt a karaktere. Ami viszont engem meglep, az Manci írása, azt írja, hogy a Mentalista, a főszereplő csak mosolyogni tud, a Grace Klinika, Ellen Pompeo, a Trónok harcát nagyon szeretem, de Emilia Clarke düllett szemei, fa arca marhára idegesít, bocsánat azoktól, akik kedvelik. A Grace Klinikát nem néztem egyedül, de én a Mentalistáért rajongtam, tehát amikor az ment a tévében, én imádtam a főszereplőt is, szóval tényleg sokat mosolygott, de valahogy nagyon jól hozta azt a karaktert, akit neki kellett hozni. Én legalábbis ezt gondolom. A Trónok harcát pedig szintén nagyon szerettem, és nekem Emilia Clarke-kal se volt bajom benne. Szerintem az a sorozat inkább azt veszítette el a vége felé, mikor már nem követték annyira a könyveknek a sztoriát, mert ugye az utolsó két könyv meg sem jelent. Tehát itt nagyon nehéz lett volna egy olyan sztorit követni, ami meg se íródott, és onnantól kezdve a producerként közreműködő írója a könyveknek is hátralépett, úgyhogy a filmet rendezők próbálták meg kitalálni, hogy érjen véget a sorozat, hát nem sikerült, mondjuk úgy. Anna is azt írja, amit a műsor legelején kaptunk meg, Ashton Kutcher, a két pasi meg egy kicsiben, annyira éles és szerintem béna váltás volt Charlie Sheen után, hogy képtelen vagyok azokat a részeket megnézni, inkább be kellett volna fejezni valahogy a sorozatot még Charlie-val, ha már nem ment tovább, mint mással tovább erőltetni. Hát igen, ez is nagy kérdés ilyenkor, hogy ha amúgy egy népszerű sorozat megy, akkor nem próbálnak-e meg a készítők ebből még több pénzt csinálni idézőjelben, és folytatni valahogy. Valakik szerették a váltást, valakik nem. Egyelőre kettő mínuszos válaszunk van ezzel a sorozattal kapcsolatban. Nézzünk még egyet, László azt írja, hogy Bella Ramsey, miatta nem néztem tovább a The Last of Us-t, és a második évadba már bele se kezdtem, annyira irritáló a kis csaj. Hát igen, ez is visszatért már, ez a válasz. A Bella Ramsey-ről volt már szó, ugye Elit játsza a The Last of Us című sorozatban, és hát nem sokan szerették, ez tény. Hogy kit nem szerettek még a ceglédiek és környékbeliek, az hamarosan kiderül néhány zene után, mert folytatódik nem sokára a Ceglét hangja.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

Ez itt a Ceglét hangja, ahol a mai kérdésünk az, hogy volt-e olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy a sorozatot miatta, és hát jönnek a válaszok szép számmal szerencsére. A következő egy olyan lesz, amit nagyon nem tudok hova tenni, mert teljesen más a véleményem, de felolvasom ettől. Péter írja nekünk, hogy Breaking Bad, Jesse Pinkman, aztán Walter White. Második éve az közepén adtam fel a szenvedést, addig hittem másoknak, hogy majd egyszer jobb lesz. Nekem a Breaking Bad a top 3 sorozatban benne van szerintem az életem során, ez a Totál Szívás címen futott magyarul, és szerintem Jesse Pinkman és Walter White alakítása is tökéletes, tehát a csúcs. Azt tudom esetleg gondolni, Péter, neked egészen más típusú sorozatok jönnek be, de akinek ez a hosszan elnyújtott, kicsit krimis, kicsit modern, kicsit tudományos, de azért eléggé alvilági sorozat tetszik, azok nagyon szerették a Breaking Bad-et, vagyis Totál Szívást, de el tudom képzelni, hogy valaki egyáltalán nem. Nekem szerintem minden évad egyre jobban tetszett, és a színészi alakítások is csodálatosak voltak benne. Ez az én véleményem, a tiéd más, és ezt tiszteletben tartjuk természetesen. Szabolcs azt írja, hogy kb. Azért nem nézek magyar filmeket, mintha a ripacskodás a színészi akadémián kötelező volna. Azért vannak nagyon jó magyar filmek, főleg a független filmes érából azért vannak olyan, lehet találni olyanokat, amik tényleg megérik a megnézést, de persze mellé lőni is nagyon könnyű, meg hát ugye nem minden embernek fekszik mondjuk az, hogy tele van dalokkal egy adott film, amit a színészek táncolva adnak elő, na mindegy, ez egy másik kategória, de abba is lehet jót találni szerintem. Annyit írt nekünk Andi, hogy igen, tehát akkor volt olyan főszereplő, aki idegesítette és nem nézett tovább valamit emiatt, de nem írja meg, hogy kicsoda, azért Andi véleményét is köszönjük. Ági pedig azt írja, hogy Jim Carrey, megláttam a képernyőn és csatornát váltok. Ez érdekes, azért nem minden szerepben volt rossz Jim Carrey, volt, ami idegesítő volt tényleg, volt ez a Kábelbarát, vagy valami ilyesmi, az nekem nagyon nem jött át, de azt is sokan értékelik, vagy hát magasabb polcra helyezik, mint amilyen jó volt az a film. Catherine Hegel irritál, de nagyon, fogalmam sincs, hogy miért, egy filmet se tudok vele megnézni. Hát, hogy vele megnézni, azt én se tudok. Egy olyan filmet, amiben szerepel, azt talán megtudnék, de igen, értem, hogy miért mondja a kedves hallgató. Norman, aki azt írja nekünk, hogy a Stranger Things majdnem bebukott Erika miatt, aztán megtanultam elviselni. Hát igen, van egy ilyen pont is, amikor valaki zavaró, de azért a sztori nagyon érdekli az embert, akkor lehet, hogy végigerőlteti miatt, sőt, olyan is volt már, hogy megkedvelte a sorozat végére, de hát vannak ilyen szerepek is, akik direkt kicsit idegesítőek, vagy furcsák, de pontosan ilyennek kell lenniük, mert az alkotók ezt szerették volna. Itt van nekünk még Roland, aki annyit írt, hogy a Szolgálólány meséje, az nem derül ki, hogy melyik volt a színész, akit nem szeretett. Mária is a Stranger Things-ről ír, Winona Ryder a Stranger Things-ből, annyira idegesített, hogy nem bírtam az első résznél tovább. Hát ott azért az első résznél én mindig több esélyt adok, 2-3 részt azért meg szoktam nézni, hogyha nagyon-nagyon olyan a sztori, hogy érdekel, ha egyáltalán nem érdekel a sztori se, és még a színészi játék is rossz, akkor tényleg az első után föl lehet adni. Én azért több esélyt adtam volna, egyébként szerintem Winona Ryder nem rossz. Minden filmben, amiben Zendaya benne van, Fejfej mellett Bella Potato Head-del, igen, Bella Ramsey-re gondol szerintem, mert Potato Head-nek szokták becézni Bella Ramsey-t, a sokszor említett Last of Us című sorozatból, aki Ellie-t játsza. Zendaya-t nem tudom, Zendaya nagyon népszerű filmekben, sorozatokban egyaránt, és hát persze meg tudom érteni, valakit valamiért mégis zavar. Engem a Pókember filmekkel már megfogott, ugye MJ-t alakítja benne, úgyhogy én ezért is különösen kedvelem. A kérdésünk ugyanaz lesz a következő órában is. Volt olyan szereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézett tovább egy filmet vagy sorozatot miatta? Ha volt ilyen, küldje el nekünk, mert a következő órában is folytatjuk. Néhány zene is a hírek után folytatódik tehát a Ceglét hangja. FM 92 Ceglét Rádió.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Sürgősséggel tárgyal a parlament az alkotmánymódosításról. Kőkorszaki rajzokat találtak Portugáliában. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Sürgősséggel már kedden elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Erről döntöttek a képviselők, miután Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erre tett javaslatot a kormány nevében. Az alkotmánymódosítás tervezete szerint egyebek mellett megszűnik Súlyog Tamás államfői mandátuma. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat. Az ehhez szükséges korrupció ellenes intézkedéseket és egyéb jogszabályokat az országgyűlés elé terjesztette a kabinet. Hívta fel a figyelmet a napirend előtti felszólalásában a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az országgyűlésben megerősítette, hogy a helyreállítási terv készen van. A végleges döntés az uniós pénzügyminiszterek pénteki ülésén várható. Zajlanak a tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint elérhető a háború befejezése. Mint mondta, az orosz elnök valóban véget akar vetni a harcoknak, az ukrán elnök pedig azonnal be akarja fejezni a háborút. Trump egyúttal megerősítette, hogy találkozik Volodymyr Zelenszkijjel a NATO csúcs találkozó után. Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban. Franciaországtól Portugálián át Görögországig több ezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává. A rendkívüli hőség tovább súlyosbítja a helyzetet, miközben a meteorológusok újabb elviselhetetlen hőhullám érkezését jelzik. A magas hőmérséklet és a tartós szárazság miatt a szakemberek nagyon veszélyes időszakra figyelmeztetnek. Újabb őskőkorszaki sziklarajzokat fedeztek fel Portugáliában. A kutatók a Coa

0: 30 fok körüli csúcsértékek várhatók, és frissek lesznek a hajnalok.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók. A kérdés pedig nem más, hogy volt olyan szereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta, és záporoznak a válaszok, azt kell, hogy mondjam, de hogyha ön is elküldeni, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy a kívánság kukac@ceglitradio.hu-ra, ami egy e-mail cím persze. Éjjel-nappal Budapest, az összes szereplő, ezt Tamás írta nekünk, hát már nem megy a sorozat, vagy azt hiszem, hogy nem megy, nem vagyok benne biztos, szerintem már véget ért, ha nem, akkor elnézést. Hát ugye annak az volt az érdekessége, hogy egy valóságshow szerűséget próbáltak csinálni, nagyjából csak a sztorit tudták a szereplők, és minden mást improvizáltak, és úgy adták el, mint egy, ha ez egy Budapesten játszódó valódi történet lenne. Igen, hát nem profikkal dolgoztak, ez tény, úgyhogy lehetett őket nem szeretni, de hát ilyenkor nem kell nézni a műsort. Riárd azt írja nekünk, hogy mi kis falunkat a Pali bácsi lánya meg a két testvér miatt abba hagytam a 6. évadtól, eleve nem olyan jó már a klasszikus főszereplők nélkül. Hát igen, sokat változott a mi kis falunk szerintem, de Pali bácsi, nem a lánya, hanem Pali bácsi a zseni. Én mondjuk a többi színészt is viszonylag bírom benne, szerintem ügyesek, meg jól megvan írva az a sorozat. Tény, hogy a igazi klasszikus időkben a régi, az első szereplőkkel

0: volt a legjobb, szerintem is. Egy ideje meg már talán a 10. évad környékén járhat, az is lehet, hogy 11, nem tudom. Minden esetre már nem olyan, mint régen, ez igaz. Azt írja nekünk Károly, hogy az Így jártam anyátokkal egész gárdája, gyűlölöm azt a sorozatot. Na, hogyha szituációs komédiáról, szitkomról beszélünk, nekem az az abszolút csúcs valamiért. Nekem mindenki, minden egyes szereplő, minden egyes poén ült benne, szerintem az nagyon jó volt. Amit már sajnáltam, hogy az Így jártam apátokkal című testvérsorozatot is megpróbálták létrehozni, de hát az nagyon mellé ment. Az nem jött át, de az Így jártam anyátokkal, a How I Met Your Mother, az nagyon-nagyon jó volt szerintem. Károly nem így gondolja. Fandom összes, bár nem sorozat, nem szeretem. Ezt László küldte el nekünk. Hát Jean-Claude Van Damme, igen, ha valaki nem szereti a verekedős filmeket, akkor valószínűleg nem Van Damme lesz a kedvenc szereplője. Hasonló karaktert írt nekünk Ildikó. Adam Sandler az anyamra megy, nagyon nem bírom. Hát igen, neki is van egy sajátos vígjáték felfogása, és azért sok mindennel próbálkozott ő is, de valahogy mindegyik nagyon Adam Sandleres film lett. Én őt is kedvelem egyébként, nem vagyok egy nagyon nagy rajongója, de nincs így bajom se vele, szerintem nem rossz. Nem sorozat, hanem film. Ha eljön Joe Black, a főszereplő hölgy állandó pislogása kiborít, a film egyébként fantasztikus, Brad Pitt szintén nagyot alakít benne, mint hát a szereplőt most nem mondanám el, hogy ki a szereplő, hát ha valaki nem látta a filmet, itt nekünk Andrea leírja, hogy Brad Pitt kit játszik benne, tehát mi a karaktere a filmben, én nem mondom el, de csak azért, hogy nehogy valakinek lejelöljük egy point, tényleg érdemes megnézni, ha másra nem figyelnek, akkor a pislogásra most már lehet figyelni a főszereplő hölgynél. Gábor azt írja, hogy jó, képtelen vagyok elviselni a pasit, pedig alapvetően az antihősöket kedvelem, nem tudom ki jó, de ennek majd utána fogok nézni, és akkor hát, ha kiderül. Anett ezt írja, hogy pont emiatt küzdök erősen most a Breaking Bad-del, totál szívás, ezt csak én teszem hozzá, mert egyszerűen minden szereplő irritáló, főleg a feleség, ő valami borzalom karakter, de az alapötlet nem rossz, meg vannak benne jó részek, de utána leül az egész. Végignézem, ha már eljutottam a 3. évadig, de sajnos eddig nem érzem benne, hogy nálam ez a sorozat toplistás lesz. Nálam mondom, az volt, erről már beszéltünk, és a feleség karaktere egyébként érdekes, mert a sokan mondják a rajongók közül is, meg még a készítők közül is, hogy nem pontosan ezt a szerepet kellett volna a feleségnek adni, vagy nem annak kellett volna játszani, aki, de pont a két főszereplőt is hibáztatta az előző órában valaki, hogy nem jók. Szerintem ők pont nagyon jók, a feleséggel lehet, hogy tényleg lehetett volna mit kezdeni. No, a lényeg az, kedves hallgatók, hogy folytatjuk hamarosan, ki idegesíti önöket, melyik színész, és esetleg abba hagytak miatt egy sorozatot, ha igen, küldjék el nekünk, persze csak ha van kedvük, 0635 925 925-ös.
1: Zeglid Rádió, változatos és friss!

0: Ez a Ceglét hangja az FM 92-től, és a mai kérdés, hogy volt-e olyan főszereplő vagy szereplő, aki miatt nem nézett tovább egy sorozatot vagy filmet, mert annyira idegesítette, és jönnek is a válaszok bőven, azt írja nekünk Pintér István, hogy pokoli rokonok Dobó Kata miatt. Hát, nekem Dobó Kata amúgy is olyan, hogy sosem szerettem igazán a játékát. Tudom, hogy nem értenek velem sokan egyet, de valamiért nekem nem jött át sosem az ő színészi játéka. Andrej azt írja nekünk, hogy Elizabeth Moss mindenhol idegesít, amiben játszik. A Handmaid Tale-t megnéztem volna, ha valaki más játsza, kb. Akárki más színésznő, csak ne ő. Itt tényleg van egy kis harag vagy utálat a kedves színésznő felé, de meg tudom érteni, pont ez volt a kérdésünk, úgyhogy mi mást írt volna a kedves hallgató. Edith azt írja, hogy Született feleségek Susan. Tényleg Susan volt a legfurább karakter a Született feleségekben. Egy férfinek nem is biztos, hogy tudnia kéne, mi az a Született feleség, de szerintem az nem volt rossz sorozat. Vicces volt, és hát ez a kertvárosi élet, a pletykálkodás meg minden ilyesmiből kiindulva, szerintem az egy teljesen helytálló sorozat. Kata azt írja, hogy a séfek séfe a rossz hangú és furán viselkedő Szabina miatt inkább nem is néztem. Hát a hangjáról nem tehet, szerintem, főleg, hogyha nem egy színész játszik benne, ezek karakterek, akik saját magukat adják, hogy viselkedik, az megint olyan, hogy itt nem eljátszanak valamit jó esetben. Tehát nem biztos, nem vagyok benne biztos, hogy itt a séfek séfében vannak-e rendezői utasítások, és az alapján kell valamit csinálni, vagy minden úgy történik, ahogy a képernyőn van. Nem sokat láttam belőle, úgyhogy nem is akarok erről nyilatkozni. Egy érdekes vélemény Anettől, aki azt írja, hogy a két pasi meg egy kicsi, de Charlie Sheen miatt. Legtöbben azt mondják, hogy a Váltást nem szerették, ő meg már a legelejétől nem szerette Charlie Sheent, ezek szerint, és ezt is meg tudom érteni, sokakat zavar. Viktória üzenete, kis Ramona. Már a Barátok közben is irritált a sejpítése, de most minden műsorban a kamu rihegés, röhögés tőle kiidegel, ahol ő van, szélsebesen elkapcsolok. Hát igen, ezt is meg tudom érteni. Ugye színészekről volt szó, és a Barátok közben tényleg színészkedett, azóta műsorvezető lett. Abban ne kössünk bele, mert hát ilyen a személyisége, fogjuk fel így. Nem tudom, hogy mennyire játszanak szerepet a műsorvezetők, vagy mennyire kell valamit mutatniuk, amit esetleg megírnak nekik előtte. De a színészkedés megint más, és a kiejtés is egy olyan dolog, hogy persze tud zavaró lenni. Biztos, hogy nekem is rengeteg hibám van, a hadarásom, meg a hangszínem, vagy nem tudom, sokak számára lehet, hogy ilyen, de ezen nem tudok változtatni. Attila azt írja, hogy a Walking Deadben Negan utáni részeket már kihagytam, sok volt idegileg a húzás. De akkor, ha jól értem, itt nem a színészekkel volt bajod, Attila, hanem egyszerűen a sorozat változott meg annyira, hogy már nem tetszett. Ezt is nagyon szívesen vesszük, és föl is olvastam, de elsősorban a színészi játékokra vagyunk kíváncsiak, mint ahogy Robi megírta nekünk, hogy Jennifer Aniston a Jó barátokban. Na, itt megint az a kérdés, hogy vajon Jennifer Aniston színészetével volt a baj, vagy a karakter nem tetszett, akit játszania kellett, mert én inkább a másodikra gondolok, de ki tudja, főleg, hogyha csak a Jó barátokban nem tetszett Jennifer Aniston, és utána láttál tőle jó szerepeket, akkor lehet, hogy másban már mégiscsak tudott színészileg nagyot alkotni. Meg nagyon sokan szeretik a Jó barátok a Rachel-ét, ezt ne felejtsük el, úgyhogy nem véletlenül az egyik legnépszerűbb sorozat. Kedves hallgatók, még kettő blokkra visszajövünk, hogyha van olyan főszereplő vagy szereplő, aki önt is idegesítette, küldje el nekünk 0630 592 592.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Pénteken várható döntés a hazánknak járó uniós forrásokról. Több helyen lesz szúnyoggyérítés a héten. Folytatódik a napos nyári idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntést hoznak, közölte a parlamentben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat és megalkotja az ehhez szükséges jogszabályokat. Sürgősséggel már kedden elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, erről döntöttek a képviselők. Az alkotmánymódosítás tervezete szerint egyebek mellett megszűnik Súlyog Tamás államfői mandátuma. A pedagógusok teljesítményértékelésének megújításáról is szó volt a parlament ülésén. Müller Anna Tiszás képviselő hangsúlyozta, olyan rendszert kell létrehozni, amely a pedagógusokat motiválja, fejlődésüket támogatja, a kiemelkedő teljesítményt pedig jutalmazza. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezet szerint a változtatás csak az elnevezéseket érinti, a közigazgatási szervezetrendszert nem. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-éig tart. Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és a buszsávval szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Posvai Gábor belügyminiszterrel közös videójában azt mondta, a Budakeszi úti buszsáv tervei korábban félbe maradtak, a beruházás előkészítését azonban most folytatják. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. A szer sem a méhekre, sem az emberre, és a házi állatokra sem veszélyes. Minden eddiginél több, csak nem 120 ezer érdeklődőt vonzott a vasárnap zárult Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Az eseményen idén egyszerre ünnepelték a Fényfesztivál jubileumát és az Op Art legismertebb képviselője Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulóját. A világhírű művész tiszteletére minden eddiginél látványosabban jelentek meg a geometrikus elemek, az optikai játékok.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.

Ez itt a Cegnét hangja, a kérdésünk pedig a következő. Volt olyan főszereplő vagy szereplő, aki annyira zavarta, hogy nem nézte tovább a sorozatot vagy filmet miatta? És jönnek is a válaszok. Szerencsére, hogyha ön is elküldené 0635-925-925-ös. Richard azt írja, hogy barátok közt Laci szörnyű nagy ripacs volt. Egyébként sok mindenbe föltűnik a Lacit játszó, hát most meg kéne mondanom, Józan László, nem? Nem biztos. Ne, ja nem, a Novák Lászlóra gondolsz, azt Novák Lacira, tehát én a Józan Lacira gondoltam, aki mást játszott benne, de igen, akkor, hogyha Novák Lacira gondolsz, ő meg hát nem fogom tudni a nevét, minden esetben mindenkinek megvan a karakter. Oké, köszönjük szépen. Judit azt írja, hogy minden, amiben Keira Knightley van, annyira idegesít, ahogy az alsó ajkát eltolja, ki nem állhatom. Szerintem Judit az van, hogy ez Keira Knightley-nak a védjegye. Úgyhogy azért is csinál ilyen sokat, mert hogy valamiért ezt a karaktereivel összekötjük, és lehet, hogy pont ez egy ilyen szokás, hogy minden filmben, sorozatban elsüti ezt egyszer, és hozzátartozik. Nem tudom, de megértem, hogy valakit idegesít. Ez egy érdekes válasz MSZ-től, Debra a Dexterben. A karakter is pocsék volt, és a színésznő is. Szerintem a régi Dexter, a klasszikus, az nagyon meg volt csinálva, és nagyon jól válogatták össze a karaktereket. Debra talán tényleg kicsit egy gyengébb pont, ugye féltestvérét, a Dexternek a húgát, féltestvér húgát alakította. Sokan szerették, sokan nem szerették, ilyen és olyan véleményt is ismerek a baráti körömből. Chuck Norris, ezt Pepson írja nekünk, de amúgy tényleg egyrészt bírtam a Walker a texasi kopóból, de azért vannak jó kis filmjei, és ne felejtsük el Chuck Norris-szal kapcsolatban, hogy ő inkább harcművész volt, mint színész, csak annyira jól küzdött, hogy egyszer csak elkezdték beválogatni szerepekre. Ő nem a színészi játéka, hanem a harcművészeti tudása miatt került a kamera közelébe, és hát így filmek és sorozatok is készültek, meg hát azért Isten nyugosztalja Chuck Norris-t, de azért ne felejtsük el, hogy rengeteg dolog, mém is született Chuck Norris-szal kapcsolatban, és ezeket a poénokat mind neki köszönhetjük, meg hát a rajongóinak. Két pasi meg egy kicsi, jó barátok, erőltetett volt az egész. Hát ezt a kettőt nem nagyon szokás összehasonlítani, szerintem ez Csaba üzenete volt egyébként. A jó barátok azt mondják korszakalkotó, bár én azt mondom, hogyha valaki ismerte a Cheers című sorozatot, ami már a 80-as években készült, akkor minden, ami szituációs komédia, egy kicsit abból merít, én azt mondom, szerintem a Cheers mindennek az alapja, és abból lett a jó barátok, abból lett az Így jártam anyátokkal, abból lett az Agymenők, mert nagyon sok elemet kiszednek belőle, ami a Cheersben már megjelent. Viszont a jó barátok lett népszerű mégiscsak, a két pasi meg egy kicsit szerintem sokkal kevésbé volt népszerű, mint a jó barátok, de azt is megértem, hogy Csabát ezek a sorozatok zavarják. Azt írja Katalin Stól a Váltótársakban, nem néztem sajnos a sorozatot, de arra már nyilatkoztam a műsor elején, és Stól András rajongója nem vagyok semmiképpen. F. Lászlóné azt írja nekünk, hogy Jim Carrey és Leslie Nielsen bárhol, bármikor, bármilyen szerepben, nagyon fura, mert nekem mind a kettő közel áll a szívemhez, Leslie Nielsen filmjei különösen, én az ilyen agyament vígjátékokat, paródiákat nagyon szerettem mindig, és van olyan ismerősöm, aki ki nem állhatja Leslie Nielsent, de nem tudom, hogy miért, mármint, hogy szerintem nagyon jó, de értem, hogy valakinek nem tetszik. Vaják a negyedik évadtól, én addig el sem jutottam, ezt Enikő küldte nekünk, én valahol az első, hát talán a második évadot még láttam, nem tudom, amikor a főszereplőt lecserélik, onnantól kezdve egyáltalán nem néztem, nem azért, mert lecserélték, hanem mert nem volt még rá időm. Lehet, hogy megnézném az új színésztel is, de egyszerűen nem fér bele az időmbe. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, még egy blokkra visszajövünk. Ha van olyan főszereplő vagy szereplő, aki idegesíti, és nem nézett tovább egy sorozatot miatta, vagy csak zavarja, küldj el nekünk nyugodtan 0635 92 92 5-ös. Cegléd Rádió! Cegléd Rádió! Cegléd Rádió!

0: Ez itt a Cegléd hangja, és a műsor végéhez közelítünk, kedves hallgatók, a mai kérdésünk színészekkel kapcsolatos. Volt olyan szereplő vagy főszereplő, aki annyira zavarta, hogy nem nézett tovább egy filmet vagy sorozatot miatta? Ha igen, a 0635-92-92-re elküldheti nekünk, én pedig majd beolvasom, és most igyekszek minél több mindenkit belesűríteni, mert azt kell, hogy mondjam, szerencsére olyan sok válaszunk jött, hogy lesz még egy adás ebből, úgyhogy aki nem fér bele, az se izguljon, de minél több embert igyekszek beleszorítani. Gabriella például azt írja, hogy a Manifest című sorozat férfi főszereplője. Ezzel még tartozok magamnak, az egyik jó barátom nagyon szerette ezt a sorozatot, én be is szereztem, de még megnézni nem volt időm, úgyhogy erről nem tudok nyilatkozni, de meg fogom nézni, és akkor majd talán egyszer erre tudok válaszolni, de azt már a kedves hallgató lehet, hogy nem fogja hallani. A barátok közt Ákosa, hát azért jó régen volt Ákosa sorozatban, Zoltán üzenetét olvastam fel, de értem, hogy idegesített valakit, ott azért mindenféle színész vagy színész kezdemény is próbálkozott, most minden pejoratív értelem nélkül, tehát a pálya elején lévő arcok is próbáltak feltűnni a barátok közben akkoriban, és hát Ákos, azt hiszem, vagy az Ákost alakító színész nem is lett igazán ismert utána, vagy hát én legalábbis nem tudok róla. Doren azt írja, hogy bármi, amiben Hugh Grant vagy René Zellweger szerepel, akkor a Bridget Jones nem neked való. Egyszerűen képtelen vagyok őket nézni, a Bridget Jones filmekkel konkrétan vallatni lehetne. Liam Neeson a másik ilyen színész, sajna nem tudom őt hosszú távon nézni a filmekben. Színésznök közül pedig Reese Witherspoon a Dr. Sussi óta normálisan irritál az egész lénye. Na, hát ezt az üzenetet ki lehet bontani egy kicsit. Az a helyzet, hogy Hugh Grantet én sem szerettem sokáig. Nagyon sok filmben nekem nagyon fura karaktereket hoz, és a feje is idegesít meg, már az a név is, hogy Hugh, ez nem is lehet egy név szerintem, de mindegy, nem voltam kivékülve vele, de az újabb filmjeiben, az utóbbi 2-3 évben, amiket mondjuk Guy Ritchie rendezett, vagy most volt ez az Eretnek című, abban egész jó karaktereket hoz szerintem, úgyhogy nőtt a szememben, de ez kellett idő. René Zellweger érdekes, mert a Bridget Jones-t én pront szeretem, na nem Hugh Grant miatt, hanem a többiek miatt, nekem az bejött, azért a harmadik, negyedik rész már erőltetett egy picit, de igen, Liam Neeson érdekes, volt olyan film például a Star Wars-ban is szerepel, amiben szerettem, volt olyan film, amiben nagyon nem szerettem. Reese Witherspoon-tól pedig nem láttam sok mindent, igen, a Dr. Sussi talán a legismertebb szerepe, de tény, hogy tud irritáló lenni, ezt végül is adom. Kitty azt írja, hogy Vámpírnaplók Elena, sajnos azt nem néztem, úgyhogy ezt csak bólogatva elfogadom, hogy ilyen is volt. Sabina pedig azt írja nekünk, hogy néhány rész után feladtam a Yellowstone-t, Beth Dutton miatt, kár érte, mert jó sorozat lehetett volna. Hát igen, van ilyen, hogy egy sorozat élményt egy nem annyira tetsző színész vesz el tőlünk. Az élőszereplős One Piece sorozat teljes szereplőgárdája, de ez csak az egyik ok, amiért dobtam. Kinézetre úgy tűnt, hogy marha jól választottak szereplőket, de annyira hihetetlen a játékuk, hogy nem tudtam egyáltalán magam beleélni. Igen, mert azért az nehéz. A One Piece ugye egy anime sorozat, és anime karaktereket kellett volna eljátszani valahogyan a színészeknek. Nem láttam még, úgyhogy nem tudok nyilatkozni, egyébként Kára üzenetére reagálok. Nem láttam még, nem tudom, hogy mit próbáltak a színészek tényleg előadni, de azt meg tudom érteni, hogy ez nem jön át annyira, bár én tegyük hozzá, hogy a One Piece eredeti sorozatát, az animét sem láttam, és a feldolgozást sem láttam, úgyhogy nem tudom. Kedves hallgatók, ennyi fért bele mára, de biztos, hogy folytatjuk még ezzel a témával hamarosan. Holnap egy másik témával jön a Cegléd hangja, de valamikor ezt is újra elővesszük, mert úgy látszik, hogy népszerű volt szerencsére. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket és a kedves válaszokat is. Hamarosan folytatjuk, és ha tehetik, maradjanak továbbra is a Cegléd Rádió. Vörös Nándi búcsúzik, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió. 92.5.

0: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sőt, mitő bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András. A jó reggelt szegélyét hamarosan idő, már is mutatom, hogy melyik dallal. A hírek után azonnal a Disco Lines musikáját játszom. Tartsanak velem, még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok.
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: Hírek a Cegléd Rádióban.
3: NATO csúcs találkozó kezdődik Törökországban, több helyen is lesz szúnyoggyérítés a héten. Folytatódik a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Két napos NATO csúcs találkozó kezdődik ma Törökországban. A napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, miután a szervezet korábban egy történelmi 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a vezetők döntenek a nyugati fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú kiszámítható katonai támogatását. Magyarországot Magyar Péter miniszterelnök képviseli, de a külügyminiszter és a honvédelmi tárca vezetője is elkísérte az ankarai találkozóra. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntést hoznak, közölte a parlamentben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat és megalkotja az ehhez szükséges jogszabályokat. Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, erről döntöttek a képviselők. Az alkotmánymódosítás tervezete szerint egyebek mellett megszűnik Súlyog Tamás államfői mandátuma. A pedagógusok teljesítményértékelésének megújításáról is szó volt a parlament ülésén. Müller Anna, a Tisza párt képviselője hangsúlyozta, olyan rendszert kell létrehozni, amely a pedagógusokat motiválja, fejlődésüket támogatja, a kiemelkedő teljesítményt pedig jutalmazza. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezet szerint a változtatás csak az elnevezéseket érinti, a közigazgatási szervezetrendszert nem. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július

0: látunk, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. Napközben 27-33 fok, este 24-31 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. X on

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Kedves hallgatók, 7. hó 7-e van. Na, hogy ezzel a nappal is foglalkozok majd egy picit később, meg jönnek a megszokott reggeli rovatok is, például a fontos hasznos infók, aztán közlekedési információk, az időjárásról is szólok, jön majd a lapszemle, elárulom, hogy mit üzennek mára a csillagok, és egy beszélgetést is meghallgatunk majd. Na pontosan ezek miatt maradjanak vele, na meg azért, mert továbbra is a Ceglédiek kedvenc dalait játszom.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azon elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti és hazánk területét. Holnap hajnalban egy hideg front hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, záporok helyenként fordulhatnak elő, északkeleten egy-egy zivatar kialakulhat. Szeles napra készülhetünk, az északnyugati szeles sokfelé erős, sőt viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 13-21, délután 26-32 fokot mérhetünk délután. Csütörtökön sok napsütés várható, melyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők, zápor csak elvétve fordulhat elő, az északnyugati szél több felé megerősödik. Hajnalban 10-18, napközben 24-30 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb néhol jelentéktelen zápor alakulhat ki, többfelé élénk lehet az északnyugati szél, délután 25-31 fokig melegszik majd a levegő.
1: Jó reggelt, Ceglédia!

0: Azonnal folytatjuk, kedves hallgatók, a legfrissebb információkkal a jó reggel Ceglédet, utána visszatérek a dalokkal. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: NATO csúcs találkozó kezdődik Törökországban, több helyen is lesz szúnyoggyérítés a héten. Folytatódik a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Két napos NATO csúcs találkozó kezdődik ma Törökországban. A napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, miután a szervezet korábban egy történelmi 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a vezetők döntenek a nyugati fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú kiszámítható katonai támogatását. Magyarországot Magyar Péter miniszterelnök képviseli, de a külügyminiszter és a honvédelmi tárca vezetője is elkísérte az ankarai találkozóra. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntést hoznak, közölte a parlamentben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat és megalkotja az ehhez szükséges jogszabályokat. Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, erről döntöttek a képviselők. Az alkotmánymódosítás tervezete szerint egyebek mellett megszűnik Súlyog Tamás államfői mandátuma. A pedagógusok teljesítmény értékelésének megújításáról is szó volt a parlament ülésén. Müller Anna, a Tisza párt képviselője hangsúlyozta, olyan rendszert kell létrehozni, amely a pedagógusokat motiválja, fejlődésüket támogatja, a kiemelkedő teljesítményt pedig jutalmazza. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezet szerint a változtatás csak az elnevezéseket érinti, a közigazgatási szervezetrendszert nem. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-ig tart. Újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és buszsávbal szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid és Pósfai Gábor belügyminiszter közös videójukban azt mondták, a Budakeszi úti buszsáv tervei korábban félbe maradtak, a beruházás előkészítését azonban most folytatják. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés. A szer sem a méhekre, sem az emberekre, sem pedig az állatokra nem veszélyes.
1: Az időjárásról.
2: Országszerte napos időre számíthatunk, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. Napközben 27-33 fok, este 24-31 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre, az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, kezdése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piac csarnok előtti téren. 18 órától zenél a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irax Martini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncáz, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piac csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Dia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Vá!

0: játszom, melynek címe egyébként az, hogy Talk to me, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
5: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 21:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
6: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen!
7: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
8: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
9: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
10: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
11: NATO csúcs találkozó kezdődik Törökországban. Emelkedett a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Folytatódik a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Két napos NATO csúcs találkozó kezdődik ma Törökországban. A napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, miután a szervezet korábban egy történelmi 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a vezetők döntenek a nyugati fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú kiszámítható katonai támogatását. Magyarországot Magyar Péter miniszterelnök képviseli, de a külügyminiszter és a honvédelmi tárca vezetője is elkísérte az ankarai találkozóra. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntést hoznak, közölte a parlamentben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat és megalkotja az ehhez szükséges jogszabályokat. Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Erről döntöttek a képviselők. Az alkotmánymódosítás tervezete szerint egyebek mellett megszűnik Súlyog Tamás államfői mandátuma. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezet szerint a változtatás csak az elnevezéseket érinti, a közigazgatási szervezetrendszert nem. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a népváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-ig tart. újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és buszsávval szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid és Pósfai Gábor belügyminiszter közös videójukban azt mondták, a Budakeszi úti buszsáv tervei korábban félbe maradtak, a beruházás előkészítését azonban most folytatják. Újabb adatokat közölt a 3500 halálos áldozattal járó június végi venezuelai földrengésről a dél-amerikai ország vezetése. A venezuelai parlament elnöke elmondta, eddig mintegy 6500 embert mentettek ki a romok alól, és 16500 főre emelkedett a sérültek száma, valamint csaknem 18000-en váltak hajléktalanná. A mentőcsapatok folytatják a kereséseket, de szinte semmi esély nincs már arra, hogy újabb túlélőket találjanak a több ezer eltűnt között.
3: Az időjárásról.
11: Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél nagy területen megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 24-31 fok lesz.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban!

0: Velünk a napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között. A mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval, kakaóval, tejjel, teával, esetleg hideg csapvízzel átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglédet a dalokkal, a Ceglédia kedvenceivel folytatjuk, hamarosan pedig lapszemlével szokás szerint a borsonline.hu oldalról és a nemzetisport.hu felületről ajánlok egy-két olvasnivalót. Maradjanak velem ezért is.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lasszemlével folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borosonline.hu felülettel. Vastag Csaba, igen, az énekes, a közösségi oldalán árult el, hogy az apa megszületése korán sem volt egyszerű folyamat. Bár a dal már évekkel ezelőtt elkészült, mégsem érezte úgy, hogy eljött volna az ideje a megjelenésének. Nem, hogy félre akartam tenni ezt a dalt, hanem félre is tettem. 2 éve ülünk rajta nagyjából, nagyon sokszor kezdtük újra. Azt tartotta bennem a hitet, hogy egy nagyon jó

0: Üzenete van, és nagyon fontos az, amiről szól. Nagyon fontos volt nekem, hogy végre kimondhassam azt, amit az apukámmal kapcsolatban érzek, hogy elmondhassam azt, hogy mennyire szeretem. Az apukánkról szerintem nem beszélünk sokat összességében, mindig alapvetőnek veszük azt, hogy ők a hétköznapok hősei, hogy dolgoznak értünk, és azon tevékenykednek, hogy nekünk jó legyen, és mindezt csendben teszik, mesélte Csaba közösségi oldalán, amit egyébként a borsonline.hu oldalon is meg lehet tekinteni, meg hát nyilván az énekes oldalán szintén. Az énekes szerint hajlamosak vagyunk természetesnek venni az édesapák szeretetét és törődését, miközben ritkán mondjuk ki, mit jelentenek számunkra. Éppen ezért szerettem volna, hogy ez a dal ne csupán róla és az édesapjáról szóljon, hanem minden családhoz eljusson és emlékeztessen arra, milyen fontos kimondani az érzéseinket. Csaba azt is elárulta, hogy rengeteg közös emléket őriz az édesapjával, amelyek a mai napig mosolycsalnak az arcára. Vastag Csaba gyerekként ugyanis testvérével együtt igazi rosszcsontnak számítottak, és sok fejtörést okoztak a szüleiknek. Hogyha nem mondom ki ezeket az érzéseket, akkor bennem maradnak, és nem tudja meg apukám se, hogy mit érzek. Pedig, ha belegondolok, nagyon sok élményem van picikorontól kezdve apukámmal. Általában viszonylag rossz gyerekek voltunk, nagyon sok kúpéságot csináltunk már gyerekkorunktól kezdve. Vastag Csabával készült egy beszélgetés, ezt is el lehet olvasni a borsonline.hu felületen. Dorozsmai Péter még be sem fejezte a konzervatóriumot, amikor 1980-ban egy cetlire írt üzenet várta őt a család budai otthonának kapuján. A korálzenekar tagjai így hívták meg őt egy próbajátékra, ami annyira jól sikerült, hogy Balázs Feszó és a banda tagok gyakorlatilag azonnal diktálni is kezdték a koncert időpontokat a fiatal dobzseninek. Dorozsmai Péter első körben 6 évig volt a zenekar tagja, majd 11 év szünet után visszatért, és újabb 21 esztendőt húzott le ütősként Fecó mögött. A ma is aktívan tevékenykedő zenész most húrokon írt történelem vendégeként idézte fel a régi szép időket. Így jutott eszébe az az egyetlen eset, amikor miatta elmaradt egy korál koncert. Dorozsmai Péter részletesen visszaemlékezett a véres és súlyos balesetre, amit gyakorlatilag a színpadra lépés előtt szenvedett el, végül kórházba került. Az utolsó éven volt a konziban, de már játszottam a korában. Miskolcon volt egy koncert, ahol történt egy baleset. Valójában ezen kívül nem is emlékszem olyan koncertre, ami elmaradt volna. Szabadtéri buli volt, és a színpad egy épület oldalához volt rögzítve, amire egy ablakon keresztül kellett kimásznunk. Minden koncert úgy kezdődött, hogy teljes sötétség borult a színpadra, Balázs Fecó pedig játszani kezdett valamint a szintetizátoron. Merült a régmúltba, az emlékeiben Dorozsmai Péter. A dobos fenomén végül azt is elárult, hogy éppen ő volt az, aki balesetet szenvedett, miközben nagy lendülettel átvetette magát az ablakpárkányon. Szaladtam fel az ideglenes lépcsőn, ami a dupla ablakhoz vezetett. A tetejéből kiállt valami, ami összekapcsolta a két ablakot, és azt én lefejeltem. Fecó már játszott, én pedig oda kaptam a fejemhez, és azt éreztem, hogy betört, bevallom, azt vártam, hogy elájulok, hiszen a sebből ömlött a vér. Na, az a koncert el is maradt, hiszen engem elvittek kórházba, ahol összevarták a fejemet. Hát kérem szép, hogy ezután mi történt, ez is kiderül a beszélgetésből, melyet tehát a borsonline.hu oldalon olvashatnak el.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Reklám.
1: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
2: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Irsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegyára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi Dűlő 3.
1: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
3: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a lapszemlével itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban. A kiküldött tudósító Borsos László az Aztec stadionban tekintette meg Mexikó és Anglia VB 8-a döntőjét, amely az európai együttes sikerével zárult, Mexikó pedig ismét ott maradt a 8 közé vezető út kapujában. Ezúttal azonban nem lehajtott fejjel, hanem az egész ország szeretetétől kísérve, mert a torna előre haladtával az észak-amerikai ország szinte teljes egészében felsorakozott az együttes mögé. A válogatott ugyanezúttal sem tudta átlépni a saját árnyékát, teljesítményével és küzdőszellemével mégis maga mellé állította az országot. Ez önmagában is nagy eredmény a társadalmi és politikai téren erősen megosztott Mexikóban. A kiesés után a 67 éves mester érzelmes sajtótájékoztatón búcsúzott el, és egyértelművé tette, segítője Rafael Márquez veszi át a válogatott irányítását. A mexikai labdarúgó válogatottal is foglalkozik, tehát a portál és az újság formátum is. Julian Nagelsmann távozása után a Német Labdarúgó Szövetség vezetősége Jürgen Klopp szövetségi kapitányi kinevezésében látja a megoldást. Ha a felek megegyeznek, a német Sky Sport szerint Lő Zsolt is bekerülhet a szakmai stábba. Nehezítő körülmény, hogy a tréner jelenleg a Red Bull Global Soccer szakmai vezetőjeként dolgozik. És bár jelezte, vállalná a feladatot, a német szövetségnek lelépési díjat kellene érte fizetnie. A 25-szörös korábbi magyar válogatott Lőv Zsolt a Klopp-féle Red Bull stábban végzett munkája előtt többek között Ralf Rangnick és Thomas Tuchel pályaedzője volt. Utóbbit a PSG-nél, a Chelsea-nél és a Bayern Münchennél is segítette. Erről is, illetve pontosabban róla is olvashatnak a nemzetisport.hu oldalon. Sergei Mira, a női korong válogatott csatára, az elmúlt években az Egyesült Államokban játszott, s a hoki mellett az egyik egyetem hallgatója volt. Miután befejezte az egyetemet, az iskolát a német bázisú bajnokságban szereplő HKB-ben folytatta. Megpróbáltam volna a női NHL-be bekerülni, de úgy éreztem, hogy előtt inkább szeretnék Európában játszani. Ráadásul Amerikában nem tudtam volna tovább tanulni a hoki mellett, és arra jutottam, jobb lesz hazatérni. A következő idényben a svájci Elvészúk légiósa lesz. A nyarat nem csak a felkészülésre szánja, piackutatóként is dolgozik. Seregély Mira is téma, több más mellett a nemzetisport.hu oldalon és az újságformátumban szintén.
0: Jó reggelt! Jó reggelt,

0: Szép felállni. Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
0: FM 92.5 Cegléden. Ez a sláger.

0: Most reklámok jönnek, aztán érkeznek a friss infók, majd én vissza a dalokkal. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: NATO csúcs találkozó kezdődik Törökországban. Emelkedett a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Folytatódik a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Kétnapos NATO csúcs találkozó kezdődik ma Törökországban. A napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, miután a szervezet korábban egy történelmi 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a vezetők döntenek a nyugati fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú kiszámítható katonai támogatását. Magyarországot Magyar Péter miniszterelnök képviseli, de a külügyminiszter és a honvédelmi tárca vezetője is elkísérte az ankarai találkozóra. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntést hoznak, közölte a parlamentben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat és megalkotja az ehhez szükséges jogszabályokat. Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, erről döntöttek a képviselők. Az alkotmánymódosítás tervezete szerint egyebek mellett megszűnik Súlyog Tamás államfői mandátuma. Társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezet szerint a változtatás csak az elnevezéseket érinti, a közigazgatási szervezetrendszert nem. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-ig tart. újraindítják a Budakeszi út csatornázásának és buszsávbal szélesítésének tervét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid és Pósfai Gábor belügyminiszter közös videójukban azt mondták, a Budakeszi úti buszsáv tervei korábban félbe maradtak, a beruházás előkészítését azonban most folytatják. Újabb adatokat közölt a 3500 halálos áldozattal járó június végi venezuelai földrengésről a dél-amerikai ország vezetése. A venezuelai parlament elnöke elmondta, eddig mintegy 6500 embert mentettek ki a romok alól, és 16500 főre emelkedett a sérültek száma, valamint csaknem 18000-en váltak hajléktalanná. A mentőcsapatok folytatják a kereséseket, de szinte semmi esély nincs már arra, hogy újabb túlélőket találjanak a több ezer eltűnt között.
2: Az időjárásról.
5: Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél nagy területen megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 24-31 fok lesz.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kedves ébredezés, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál este 6 óráig kisebb-nagyobb megszakításokkal Süveges András, utána érkezik majd Becker Beti, utána pedig Vörös Nándi, most meg a dalok, nem sokára pedig én vissza a programajánlóval, és azt is elmondom, milyen idő lesz a következő napokban. Tartsanak velem!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre. Az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én a belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenél a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irax Martini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncász, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piasz csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérőformáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti és hazánk területét. Holnap hajnalban egy hideg front hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, záporok helyenként fordulhatnak elő, északkeleten egy-egy zivatar kialakulhat. Szeles napra készülhetünk, az északnyugati szeles sokfelé erős, sőt viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 13-21, délután 26-32 fokot mérhetünk délután. Csütörtökön sok napsütés várható, melyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők, zápor csak elvétve fordulhat elő, az északnyugati szél többfelé megerősödik. Hajnalban 10-18, napközben 24-30 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb néhol jelentéktelen zápor alakulhat ki, többfelé élénk lehet az északnyugati szél, délután 25-31 fokig melegszik majd a levegő.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok. Már is mutatom, melyik slágerrel startol a következő felvonás. A hírek után azonnal ez a kiváló közös ismerő szól majd itt a Cegléd Rádióban. Tartsanak velem!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen. A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
6: 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Kétnapos NATO csúcs kezdődik ma Ankarában. Ma tárgyalhat a parlament az alaptörvény módosításáról. Napos nyári időre számíthatunk záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Kétnapos NATO csúcs kezdődik ma Törökországban. A napi renden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, miután a szervezet korábban egy történelmi 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a tagállamok vezetői döntenek a fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú kiszámítható katonai támogatását. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter, így arról már ma tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök mandátuma, és 30 napon belül új államfőt választ az országgyűlés. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki párt szövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. A kormány kezdeményezésére társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezett változtatása közigazgatási szervezet rendszert nem érintené. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-éig tart. Menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szőlősi Györgyöt a közmédia vezetője, Horváth András. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a napilapot. Az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Folytatódtak tegnap a kölcsönös légi csapások Ukrajna és Oroszország között. Kijev Oroszország legnagyobb kőolaj finomítóját támadta. Az Omszki létesítményben keletkezett károk mértékéről egyelőre nincs jelentés. Közben Moszkva drónokkal és rakétákkal lőtte az ukrán fővárost. 17-en meghaltak, 60-an megsérültek, és nagyon sok épület megrongálódott. Újabb adatokat közölt a 3500 halálos áldozattal járó június végi venezuelai földrengésről a dél-amerikai ország vezetése. Eddig mintegy 6500 embert mentettek ki a romok alól, 16500 főre emelkedett a sérültek száma, 18000-en hajléktalanná váltak.
3: Az időjárásról.
7: Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél nagy területen megérénkül. Napközben 27-33 fok, este 24-31 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. A 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
5: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Na, hogy folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Ma sem marad el a napi horoszkóp, tartsanak ezért is velem.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel. Álmodhatsz egyel nagyobbat is, ez a mai nap vezérgondolata, mondata, mottója, hogy miért? Nem sokára kiderül. Kos, csodálatos nap elé nézel, de neked is tenned kell érte. Ma csak a pozitívum és a vidámság legyen az, amit meglátsz a világból magad körül. Ne törődj a problémákkal, a gondokkal. Ne vedd észre, ha valaki negatívan közeledik hozzád, és ne hallgass az esetleges sértésekre, kritikákra sem. Ma legyen minden pohár félig tele. Bika, ma egy találkozó vagy egy esemény után romantikus gondolatai támadhatnak valakivel kapcsolatban. Legyen az illető friss ismerős vagy régi, nyugodtan hagyd, hogy a gondolataid elkalandozzanak. Képzelj egy helyet, ahol megtörténik az, amire vágysz, és ahol elfeleded a benned meglévő gátlásokat. Egy kis álmodozás még nem bűn, nem igaz? Ikrek, ma valaki udvariatlanul viselkedhet veled, amikor megpróbál félreállítani vagy hátrébb lökni, megelőzni valamilyen helyzetben. Ne hidd azonban, hogy egy ilyen emberrel érdemes a saját szintjén vitatkozni. Sokkal hatásosabb egy előzékeny mosoly, nyugalom, kifejezve mennyire nem tartod magadat egy szinten vele. Rák, ma igyekezd a világ pozitív dolgait szemlélni magad körül, és lehetőleg figyelmen kívül hagyni mindent, ami problémát, szomorúságot, feszültséget jelent az életedben. Persze nem kell mindezeket elfelejteni, csak ma nem kell törődnöd velük. Legyen a mai nap a szépségi és az örömi. Ez a hozzáállás most még egy extra meglepetést is hoz számodra. Oroszlán, tegyél meg ma mindent azért, hogy a hangulat körülötted vidám és könnyed legyen. Ne törődj most egy kicsit a búval és a problémákkal. Hagyd mindezeket későbbre. Engedd, hogy a mai nap pozitív varázsa átjárjon, és teret kapjon benned valami, ami már jó ideje kiteljesedne. Hagyd, hogy újra égjen az a pislákoló tűz. Szűz, ma valaki vagy valami makacsul az utadba állat, és nem adja, hogy tovább menj, amerre szeretnél. Küzdhetsz is ellened, talán ez egy jel, hogy most egy másik stratégiát lenne érdemes követned. Mi lenne, ha egyszerűen választanál egy másik ösvényt, kikerülve az akadályokat? Még az is kiderülhet, hogy eddig tévúton jártál. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Zeglét Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk, és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
9: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
1: Reklámot hallottak.
10: Már is folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a csillagok üzeneteivel. Mérleg, ma szükséged lehet egy kis határozottságra és talán bátorságra, hogy megkapd a neked kijáró figyelmet, lehetőséget, így ne spórolj az energiával. Szánd rá a megfelelő időt és tedd oda magadat, ma kiderülhet, hogy tortából neked sokkal nagyobb szelet is jut, mint azt eddig gondoltad. Vedd el, ami jár. Skorpió, ma többre mehetsz egy kis gyengítséggel, szeretettel, mint harcias hozzáállással. Egy kedves, őszinte gesztus, néhány meleg szó kapukat nyithat meg előtted, melyek szélesebbre is tárulhatnak, mint valaha. Ma újfent bebizonyosodhat, hogy néha a szeretet sokkal hatásosabb lehet, mint a nyers erő. Nyilas, ma körülötted szinte minden úgy fog működni, mint egy óramű. Használd hát ki az idődet arra, hogy egy kicsit önmagaddal foglalkozz. Lazíts, szórakozz és törődj a külsőddel is. Ha pedig ma meghívást kapsz egy eseményre, semmiképpen ne hagyd ki. Izgalmas meglepetésben lehet ott részed. Bak, igyekezz majd kicsit könnyedebben hozzáállni a dolgokhoz magad körül, és ha csak alkalmad lesz rá, belevinni egy kis humort, vidámságot az életedbe. Ha ugyanis mindent véresen komolyan veszünk, a világ igen szomorú helyé válhat. Van bőven amúgy is körülötted, amit látva nem is érdemes más tenni, mint nevetni. Vízöntő, neked úgy általában is erős befolyásod van a környezetedre, de ma ez különösen így lehet. Így aztán ügyelj különösen ma arra, hogy követőidet a helyes irányba tereld, mivel ha ma netán egy hirtelen ötlettől vezérelve egy kútba ugranál, lenne olyan, aki ugyanígy tenne. Maradj a napos oldalon inkább. És végül halak, ma találkozhatsz némi ellenállással és talán még egy kis agresszióval is, amikor valaki keresztbe tenne neked, vagy megakadályozna valamiben. A hatékony fegyver ellen azonban most nem az ellenlépés, hanem a mosoly lesz. Légy kedves és udvarjas, és meglátod, az ellenfelet teljesen meg fogja zavarni a nem várt reakciót. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: FM

0: 92-tön a Cegléd Rádióban már is folytatjuk a legfrissebb információkkal a Jó reggel Ceglédet, utána jövök vissza a dalokkal, tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Kétnapos NATO csúcs kezdődik ma Ankarában. Ma tárgyalhat a parlament az alaptörvény módosításáról. Napos nyári időre számíthatunk záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Kétnapos NATO csúcs kezdődik ma Törökországban. A napi renden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, miután a szervezet korábban egy történelmi 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Emellett a tagállamok vezetői döntenek a fegyvergyárak termelésének felpörgetéséről, hogy biztosítsák Ukrajna hosszú távú kiszámítható katonai támogatását. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter, így arról már ma tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Sulyog Tamás köztársasági elnök mandátuma, és 30 napon belül új államfőt választ az országgyűlés. Az alaptörvény módosítása ellen és Sulyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki párt szövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. A kormány kezdeményezésére társadalmi egyeztetés indult a megye és a kormány megbízott elnevezések visszavezetéséről. A tervezett változtatás a közigazgatási szervezetrendszert nem érintené. A kormány honlapján közzétett hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Az egyeztetés július 11-éig tart. Menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szőlősi Györgyöt a közmédia vezetője, Horváth András. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a napilapot. Az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Folytatódtak tegnap a kölcsönös légi csapások Ukrajna és Oroszország között. Kijev Oroszország legnagyobb kőolaj finomítóját támadta. Az omszki létesítményben keletkezett károk mértékéről egyelőre nincs jelentés. Közben Moszkva drónokkal és rakétákkal lőtte az ukrán fővárost. 17-en meghaltak, 60-an megsérültek, és nagyon sok épület megrongálódott. Újabb adatokat közölt a 3500 halálos áldozattal járó június végi venezuelai földrengésről a dél-amerikai ország vezetése. Eddig mintegy 6500 embert mentettek ki a romok alól, 16500 főre emelkedett a sérültek száma, 18000-en hajléktalanná váltak.
1: Az időjárásról.
2: Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél nagy területen megérénkül. Napközben 27-33 fok, este 24-31 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, Süveges András. Reklámok után azonnal folytatjuk dalokkal, a Ceglédiek kedvenceivel, programokat ajánlok, és elmondom azt is, hogy mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
2: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. A Bautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans Nyílászáró Centrum, Cegléd, Kőrösi út 80.
2: Reklámot

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenél a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irak Smartini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncász, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piac csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs egy a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti és hazánk területét. Holnap hajnalban egy hideg front hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, záporok helyenként fordulhatnak elő, északkeleten egy-egy zivatar kialakulhat. Szeles napra készülhetünk, az északnyugati szeles sokfelé erős, sőt viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 13-21, délután 26-32 fokot mérhetünk délután. Csütörtökön sok napsütés várható, melyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők, zápor csak elvétve fordulhat elő, az északnyugati szél több felé megerősödik. Hajnalban 10-18, napközben 24-30 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb néhol jelentéktelen zápor alakulhat ki, több felé élénk lehet az északnyugati szél, délután 25-31 fokig melegszik majd a levegő.
1: Jó reggelt, Ceglédia!

0: Mutatom azonnal, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak utolsó 60 perce. Azonnal Tino Piontek érkezik hozzánk, azaz művész nevén Purple Disco Machine, mégpedig a Beat of Your Heart című közös ismerőssel. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó Reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
6: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
7: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
6: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
7: Egy kattintás és megnyílik a város.
6: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
7: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban, és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
6: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
7: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
6: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
8: Ma tárgyalják az alaptörvény újabb módosítását hajókra lőtt Irán a Hormuzi szorosban. Napos nyári időre számíthatunk záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A tervezet szerint egyebek mellett megszűnhet Sulyog Tamás államfői mandátuma, valamint tartalmazza a parlamenti képviselők ciklusának időkorlátját és új állami intézmények létrehozását. A mai ülésen dönthetnek a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről. Emellett a képviselők szavaznak az ügynökakták nyilvánosságát érintő törvényjavaslatról is. Közzétette a köztársasági elnök Velencei Bizottságnak küldött beadványát a Sándor Palota. A 22 oldalas angol nyelvű dokumentumban Sulyog Tamás annak megállapítását kéri a testülettől, hogy a köztársasági elnöki megbízatását idő előtt megszüntető alkotmánymódosítás tervezete jogszerű-e és összhangban áll-e az európai alkotmányos normákkal. Ukrán találat érte tegnap az omszki kőolaj finomítót az ukrán-orosz határtól csaknem 2500 kilométerre. Egyelőre nem tudni, hogy mekkora a kár. Oroszország egyik legnagyobb kapacitású finomítójában évente több mint 21 millió tonna nyersolajat tudnak feldolgozni. Közben az oroszok is folytatták a légitámadásokat. Kijevben 17-en meghaltak, 60-an megsérültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Rakétákat lőtt kereskedelmi hajókra Irán a Hormuzi szorosban. Az iráni forradalmi gárda két hajóra lőtt ki rakétákat tegnap este, jelentős károkat okozva ezzel. Hajnalban egy csepp folyósított földgázt szállító tartályhajót is találat ért, amelynek gépházában tűz keletkezett. A legénység nem sérült meg, környezetszennyezésről nem érkezett jelentés. Eddig mintegy 6500 embert mentettek ki a romok alól a június végi venezuelai földrengés után. A hatóságok legfrissebb adatai szerint a katasztrófának már több mint 3500 halálos áldozata, több mint 16,500 sérültje van. Csaknem 18000-en váltak hajléktalanná. A hatóságok szerint már kevés esély van rá, hogy újabb túlélőket találjanak. megújul a Pentelei főtér Dunaújvárosban. A város az infrastruktúrális fejlesztésre 400 millió forint Európai Uniós támogatást nyert el a terület és település fejlesztési operatív program plusz keretéből. A zöld infrastruktúra kiépítését és közösségi tér szervezését is tartalmazó projekt a tervek szerint 2027 végére készül el.
3: Az időjárásról.
8: Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 24-31 fok valószínű.
3: Közlekedési információk.
9: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. A 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Rádiótól. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későn kelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Én Süveges András vagyok, bár ebben a szűk 60 percben, igazából 30 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem bizony Szatmári Gáboré és vendégé. Jön egy beszélgetés szokás szerint, hogy mi a téma, ez hamarosan kiderül. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegl!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diégóból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diégó, otthon, generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők Ceglédi bemutató termünkben a

0: Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THMS finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9 millió 990 ezer forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
3: Reklámot hallottak.
4: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, egy régebbi beszélgetés szól, de a téma még mindig aktuális, hogy pontosan miről van szó, mindjárt kiderül a riporter Szatmári Gábor.
5: Kedves hallgatóink, ez itt tehát Egészségünkre című rovatunk, immáron jubileumi 20. része, tehát már 20. alkalommal köszöntetem itt a stúdióban dr. Szabó Ivettet. Szervusz Ivett, köszöntelek.
6: Szervusz, köszöntelek én is, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
5: Nem édes kettesben vagyunk, mert hívtunk vendéget is. A múltkori részben, a 19. részben kezdtünk foglalkozni az alkoholizmussal, mint olyannal, és megállapítottuk a végén, hogy töredékét mondtuk el annak, amit el lehet erről a témáról mondani, és akkor merült föl bennünk, hogy talán kéne vendéget hívnunk, meg is tettük. A vendéget is nagyon jól ismerhetik a Cegléd Rádió hallgatói, hiszen ő Józsi, az Anonim Alkoholisták Közössége ceglédi csapatából. Téged is nagy szeretettel köszöntünk itt most, szervusz!
7: Szervusz Gábor, én is köszöntelek, és a rádió hallgatókat. Józsi vagyok, és alkoholista még mindig.
5: És mióta nem kellett innod, ugye, ahogy te szoktál fogalmazni?
7: 23 éve, 3 hónapja és 12 napja.
5: És ezt mindig tudod, minden nap?
7: Igen, minden nap tudom.
5: Igen, igen, igen. Hát ez már egy előrelépés mindenképpen.
7: A mi programunkban az egynapos program.
5: Mindig, tehát ma nem iszom, ugye?
7: Ma nem iszom, így van, igen, és igen. Ezekből a napokból tevődhetnek össze hetek, hónapok, évek. De ugye itt mindig az az egy nap van, amivel tudok kezdeni, amikor reggel fölkelek, és eldöntöm, hogy ma sem akarok inni, ezért aztán megteszek bármit azért, hogy ne is kelljen.
5: Igen. És nem véletlen, hogy azt mondod, nem kellett innom már ennyi idő óta, mert egy idő után azért jön ez a kell dolog ebben az alkoholizmusban, mert eleinte még lehet, hogy tényleg tök kellemes, még az első időkben fiatalon az ember megismerkedik különféle sörökkel, borokkal, horribile diktú pálinkákkal is, és azt érzi, hogy lazább lesz tőle, megnő az önbizalma, meg közvetlenebb lesz, és sokkal jobban érzi magát, hogyha nem iszik olyan nagyon sokat, még másnapos se lesz, tehát nincs azzal semmi baj, gondolhatná a fiatal ember. Aztán eljön egy bizonyos pont, ami után már muszáj, ugye? És talán ott kezdődik, igen, az igazi baj a muszájnál, nem?
7: Igen, amikor ugye a múltkor szépen idéztem az egyik társamat, aki ezt nagyon jól megfogalmazta, amikor elkezdi megszervezni az életemet valami.
5: Igen?
7: És most mindegy, hogy az alkoholról, drogról, játékról, szexről, társról beszélünk.
5: Bármilyen függőségről.
7: Amikor ez elkezdi átvenni az én irányításomat, onnantól ez függőség. És onnantól kezelésre van szükség, és ez a kezelés ez általában olyan csoportokba, legalábbis az én tapasztalásom, olyan saját élményű csoportokba lehetséges, akik hasonszörűek, mint én. Tehát ők tudják, hogy miről beszélek akkor, amikor, igen, az elvonásokról beszélek, vagy éppen a társammal való veszekedésekről, vagy gomnyomogatásokról, és és pontosan ezért van szükség arra, hogy ezek a csoportok, ezek a 12 lépéses felépülési csoportok, közösségek minél jobban bekerüljenek a köztudatba, hogy léteznek, hogy vannak,
5: és
7: van
5: elérhetőek.
7: Segítség, és elérhetőek. Hát Cegléden elég jó, már most már.
5: Igen, hát 20-hány éve?
7: 23 éve 23, lesz igen. November 7-én. Hát még nincs annyi, de 23 éve lesz november 7-én.
5: Akkor majd felvonulást tartunk november 7-én, jó? Mint ahogy hát, régen volt.
7: Igen, csak azóta működik 3A közösség, működik egy NA közösség, és működik egy hozzátartozói csoport is.
5: Igen, az NA az pedig ugye a
7: kimondott
5: drogokra megy rá, így van.
7: Droggyógyszerfüggés, az elég közel áll egymáshoz.
6: Most elhangzott pár olyan gondolat, amihez úgy szeretnék így kapcsolódni, igen. És egyébként én kerestem is a helyemet, hogy ebben a beszélgetésben én most orvosként, életmódorvosként vagy coachként leszek jelen. De valószínűleg ilyen vegyes felvágottként, igen, mert hogy említetted, hogy a mai nap, tehát a mai nap hozunk döntést, és ez a tudatosításunk vagy a tudatosságunk fokozása szempontjából is fontos lehet, és ezt a mindfulnessben meg a tudatos jelenlétben is szoktuk tanítani, hogy ahelyett, hogy a múlton rágódnánk, vagy ahelyett, hogy a jövőn aggódnánk, így a jelent, az itt és mostot, a jelen pillanatot éljük meg, hiszen itt vagyunk tevékenyek, itt tudunk aktívak lenni, itt tudjuk a döntéseinket cselekvésbe átvinni, és a potenciál az mindig a jelenben van. Tehát ez ebből lehet, hogy egy indirekt módon egy ilyen tanulás is tud lenni, hogy tényleg a jelen létben lenni, a jelenben lenni, és ezt megélni egyébként. És ami még így eszembe jutott, amiket említettetek, hogy amikor meghatározza, így elkezdi meghatározni a napunkat, és hogy ez mennyire alattomosan történhet, és mennyire nincs rá fókusz, mert itt már javában működhet az az önbecsapás, hogy ja, hát ez nem. Őt és őt érinti, én nem, mert a kontrollnak az álhite, hogy én ezt az egészet kontrollálom, és akkor csinálom, amikor ez itt már nem működik, és egy nagyon-nagyon ördögi körbe, vagy lefele húzó spirálba tud ez átcsapni.
5: Igen, igen. Ugye nehéz dolgod van most évet valóban, mert egy konkrétan orvosi szempontból beszélgettünk egy kicsit a múltkori részben is erről, de igazából, szóval tényleg ez egy összetettebb problémakör. Csak így az, hogy mert az lenne a legegyszerűbb, ha erre lenne egy gyógyszer, az ember beveszi azt a tablettát, és akkor utána nem kell neki az alkohol, de hát ez nem így működik.
6: Mert abból a szempontból sem, hogy amikor mondjuk így egy belgyógyászati osztályra kerül egy alkoholbeteg, és hát döntően mondjuk májbetegekről beszélünk, és a krónikus májbetegségek szövődményeiről, azért nagyon-nagyon korlátozottak az orvosi eszközeink, gyógyszeres lehetőségek. Ugye nagyon könnyen eljutunk abba a máj állapotába, ahonnan nincs visszaút, tehát hogyha ő már hoz egy döntést, akkor a teste szempontjából elkésett, mert van egy pont, ahonnan a máj nem fog regenerálódni, nem fog helyrejönni. És hogyha most távolról nézem mondjuk az orvosi tevékenységemet, mivel nincs olyan nagyon sok eszközünk, gyógyszerünk ezekre a májbetegségekre, a legnagyobb munkát a beteggel való kommunikáció és a hozzátartozókkal való kommunikáció. Ha nem is edukáció, de bármi jellegű, talán ez az ellentmondásosság keltése az ő életvitelét, meg az egészségét illetően, illetve hogy abba az irányba terelni, hogy kérjen segítséget, és igen. Ezzel megy el a legtöbb időnk.
5: Igen, segítséget kérni pedig lehet az A-tól is, az anonim alkoholisták közösségétől, amely szóval ne gondolják azt kívülállók, hogy ez egy rettentő szigorú szervezet lenne, és aki itt, kérem szépen, csak ránéz egy sörös üvegre, akkor azt már innen kirúgjuk.
7: Tehát nem, a harmadik hagyományunk értelmében átag vagy, ha annak vallod magad, senki nem rekesztett ki innen téged. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy ő eljön, és úgy gondolja, hogy ő abba akarja hagyni az ivást, ez az egyetlen feltétele van, hogy legyen meg benne a vágy a felhagyásra.
5: Igen.
7: Semmi más. Tehát,
5: még
7: volt
5: eleinte
7: már...
5: még, ugye beszéltünk erről múltkoriban is, hogy még akár az első néhány foglalkozása lehet, hogy úgy megy be, hogy egy picit be is van csípve.
7: Gyűlésre.
5: Igen.
7: Foglalkozás.
5: Igen, jó, oké, gyűlés, legyen gyűlés, de még úgy is bemehet, tehát akkor
7: így
5: sem
7: van.
5: Utáljátok
7: tehát
5: ki.
7: Nincs az, hogy most akkor kirekeszthetjük, nincs is rá jogunk, tehát ugye nincs emberi élettel való játszadozásra nekünk jogunk, mert mi nagyon jól tudjuk azt, hogy akár a kocsmába és a halálba is küldhetjük, hogyha elküldenénk.
5: Persze.
7: Úgyhogy ez, én azt mondom, hogy a mi közösségünk, ez az A közösség, ez talán a világ legdemokratikusabb közössége, Itt nincsenek szabályok, itt csak ajánlások vannak. Uh-huh. Nincsenek vezetők, nincsenek főnökök, itt rotációban működik az egész, hogy azért mégis van egy levezető titkár, aki a gyűlést egy kicsit persze. úgy keretek közé fogja, és igen, a legnehezebb az első lépés, és ez nem szól másról, mint arról, hogy beismertem, hogy tehetetlen vagyok az alkohollal szembe. Hogy uh-huh. idáig valaki eljusson, mert amiről doktornő, te is beszéltél, ez elképesztő nehéz. Én is évekig kerestem, és találtam mindig olyan embert, aki tőlem lentebb volt. És ugye nem azt kerestem, hogy hú, velem mi a probléma, ő az alkoholista, mert ő sokkal jobban, ő háromszor berúgik egy nap, én meg csak egyszer. Hol vagyok én még ettől? Meg hát ugye nekem még megvan a munkahelyem, még nem ittam el azért mindent, és ugye ezekbe bele lehet kapaszkodni.
6: Meg amit még látunk, bocsánat, hogy mindig van egy racionális magyarázat arra, hogy most azért ittam, vagy rúgtam be, mert ez és ez volt, és ugye amikor megkérdezzük, mert most sok volt a stressz, mert most voltak párkapcsolati problémák, mert most a családban ez volt, és amikor jön a kérdés, hogy így egyébként, hogy mi garantálja azt, hogy hazamegy, visszatér, más lesz? Tehát mi lesz más?
7: Semmi.
6: Mert a környezet, tehát mindig amikor a fókuszunk a külső dolgokon van, és hogy a külső ingert tesszük meg felelősnek azért, ami kapcsán mi akkor valamilyen káros szert fogyasztunk és használunk, akkor ugye meg lehet élni ezt az édes tehetetlenséget, hogy így nincs is felelősségünk, nem, uh-huh. is, nem is tehetünk erről az egészről, de hogy igenis itt kapcsolódik össze a kettő, hogy amíg a fókuszunk kint van, addig az nagyon nehéz, és addig nem is tudjuk magunkra vonatkoztatva látni, hogy ez ránk nézve mit is jelent, vagy hogy ez mi is milyen mértékben vagyunk érintettek.
5: Igen. Nagyon fontos, hogy együttműködjön tényleg a hivatásos egészségügy és a civil szféra. Na de hát tulajdonképpen Józsi, ugye nektek is vannak gyűléseitek, úgymond a kórház épületén belül is.
7: Igen, mindenketten van egy gyűlés, és van egy kimondott üzenet átadás, az pedig szerdán, és az már szerintem most már 20 éve biztos ott
5: nagyon régen, kórházba. Igen.
7: De egy mondat erejéig még hagyd térjek vissza erre, hogy mennyire érdekes ez a beismerés, meg a magyarázat, a magyarázkodás, hogy ugye azért van olyan, aki visszamegy inni a közösségből is. Tehát jár, mit tudom én, x ideig, és akkor egy idő után visszamegy inni. És akkor jönnek a magyarázatok, hogy azért, mert ez történt, meg az történt. Ezt uh-huh. szoktuk mondani, hogy nem. Egyetlen oka van annak, hogyha valaki visszamegy inni, az, hogy függő. Az alkoholizmusa az oka, semmi más. A többi az csak duma, az mellébeszélés. Csak ugye mi ezt mondhatjuk neki, mert mi olyanok vagyunk, mint ő. Bár ugye azért az ába azért tartózkodunk ettől, nem igazán adunk tanácsot, nem igazán reflektálunk arra, amit valaki elmond. De gyűlés előtt, gyűlés után azért ott szoktunk maradni, és beszélgetünk azokkal az emberekkel, akik esetleg bajban vannak. És pontosan azért, mert ugye tudjuk, hogy mind megy keresztül sokszor. Azért nem véletlen az, hogy ez a közösség tényleg 90 éve működik a világban, és nagyon jól működik, és ugye Magyarországon is, hát ugye azért nem véletlen volt, hogy most is itt volt az országos találkozó, ez a 30. országos találkozó volt, és hogy, de Magyarországon is 35 éve működik, 36. éve ez a közösség. És ugye Cegléden is azért szép lassan fejlődik, és egyre többen jutnak el oda, hogy beismerjék, hogy probléma van.
6: Egyébként te a mostani eszeddel, tudásoddal és tapasztalatoddal mit tanácsolnál az akkori magadnak, vagy visszatekintve mi lett volna az a hatékony segítségnyújtás, mondat, támogatás, amire azt mondod, hogy ha azt ott elérhető számodra, akkor lehet, hogy így nagyobb segítségként éled meg.
7: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert tulajdonképpen nekem, én 23 éves voltam, amikor először rákerült az áró jelentésemre, hogy alkoholfüggő. Tehát a Kecskeméti kórházban, amikor egyszer részegen, nem is tudom, mit csináltam már, de bevittek a pszichiátriára, és ugye onnan úgy engedtek el egy zárójelentéssel, ahol rá volt írva, hogy alkoholfüggőség, és hogy tartózkodjon az alkoholtól. És én ezt kinevettem. Menjenek már. Aztán 27 évesen egy főorvosnő nekem azt mondta a MÁV kórházba, hogy József magának egy-két éve van hátra, hogyha így iszik. És annyira nem érdekelt, annyira nem tudtam ezzel mit kezdeni, hogy azonnal vettem magamnak fél liter vodkát. És ugye eltakartam ezeket a dolgokat, és én egész 38 éves koromig elhittem, hogy nincs velem probléma. Hogy mi lett volna, nem tudom megfogalmazni. Én nem, szerintem ehhez el kell jutni az embernek egy úgynevezett mélypontra. Ezt nálunk úgy hívják, hogy mélypontot meg kell. Van, aki megéli 25 éves korában, van nálunk olyan is, elég fiatalok is vannak, hál' Istennek, akik elég
5: volt,
7: hamar felismerik.
5: Voltak itt a rádióban is.
7: Igen. Hát sőt, van egy erdélyi hölgy, akit én segítettem annak idején egy kicsit, most 3 éves, és ő most 27 éves, tehát, és 3 éves józanodó. És én azt mondom, hogy van erre lehetőség, csak ugye jobban be kéne hozni a köztudatba ennek az állnak a működését, és ennek a közösségnek a működését, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy szektások, meg istenesek, meg mit tudom én, és tényleg hallottam ilyen véleményeket, el kéne jönni megnézni egy gyűlést, mert ugye a mi gyűléseink nyitott gyűlések. Tehát ide bárki bejöhet, aki úgy gondolja, hogy megnézni egyáltalán, hogy működik az áll. Nem rekesztünk ki senkit, nem zárunk ki senkit. Nem tudom, hogy létezett volna-e bármi olyasmi, ami engem el tudott volna terelni. Szerintem mindennek meg kellett történnie ahhoz, hogy én most itt lehessek és veled beszélgetessek.
5: Hát igen, és még annak kéne megtörténni, hogy több időnk legyen, de gyakorlatilag a műsoridő majdhogy nem úgy lejárt, úgyhogy még annyit
6: még egyet, bocsánat,
5: azért természetesen Ivetnek még a szót
6: csak
5: átadjuk.
6: Itt a közösség, és ugye az életmódorvoslásnak a valamikor 6. pillérjeként emlegetjük, de valamikor az elsőként a társas kapcsolatoknak a jelentőségét, és nagyon sok vizsgálat van és tudományos bizonyíték arra, hogy bizonyos aspektusból ez a legfontosabb életmódi pillér. Tehát az, ami a közösség erejében van, az egy olyan érték, amit lehet, hogy a mai világban így alulértékelünk, nem tudunk róla, nem veszünk elég komolyan. Tehát az, hogy több kéz jobban elbírja a nehezet, az, hogy tudok kapcsolódni, és a kapcsolódás emberként az egy elemi szükséglete mindenkinek. Annak is, aki ezt nem így gondolja, vagy bezárkózóbb, vagy valami más betegsége kapcsán magányosabban él, vagy teljesen mindegy, de hogy ennek a közösségnek a segítő ereje és a megtartó ereje, ezek tudományosan igazolt dolgok.
5: Igen. Hát nekem van egy javallatom, hogy folytassuk ezt a beszélgetést, még alkalmasint így hármasban is, mert van még ebben azért tartalék, én azt hiszem, és neked is, Ivett, neked is, Józsi, lesznek ehhez még gondolataid, ha benne vagytok, akkor megegyezünk egy következő időpontban is, jó? És akkor ezt mindenképpen folytatjuk, mert még mindig marad benne azért szerintem puskapor, tehát...
7: Szerintem napokig beszélhetnénk erről.
5: Nem lőttük el az összeset, a műsoridő viszont véges, úgyhogy be kell rekesztenem ezt a adást most, és remélem, hogy nagyon tetszik önöknek a téma, nem mondom, hogy legyenek függői ennek a műsornak, de azért mindenképpen maradjanak velünk, és amikor jön az Egészségünkre című műsorunk, akkor hallgassák a 92.5-öt. Hát akkor nagyon szépen köszönöm, kedves doktornő, kedves Józsi, és akkor innen folytatjuk, jó?
7: Oké, köszönöm, hogy
6: köszönöm.
7: Itt lehettem.
6: Én is, és jó egészséget kívánok.
4: A beszélgetés után, kedves hallgatók, a mikrofonnál újra Süveges András. Tartsanak velem, este 6-ig lehetünk együtt. Jó rádiózást kívánok! Villámok!

0: A friss információkkal folytatjuk azonnal a reggeli műszakot, a jó reggel Ceglédet, utána visszatérek a dalokkal. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Ma tárgyalják az alaptörvény újabb módosítását hajókra lőtt Irán a Hormuzi szorosban. Napos nyári időre számíthatunk záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A tervezet szerint egyebek mellett megszűnhet Sulyog Tamás államfői mandátuma, valamint tartalmazza a parlamenti képviselők ciklusának időkorlátját és új állami intézmények létrehozását. A mai ülésen dönthetnek a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről. Emellett a képviselők szavaznak az ügynökakták nyilvánosságát érintő törvényjavaslatról is. Közzétette a köztársasági elnök Velencei Bizottságnak küldött beadványát a Sándor Palota. A 22 oldalas angol nyelvű dokumentumban Sulyog Tamás annak megállapítását kéri a testülettől, hogy a köztársasági elnöki megbízatását idő előtt megszüntető alkotmánymódosítás tervezete jogszerű-e és összhangban áll-e az európai alkotmányos normákkal. Ukrán találat érte tegnap az omszki kőolaj finomítót az ukrán-orosz határtól csaknem 2500 kilométerre. Egyelőre nem tudni, hogy mekkora a kár. Oroszország egyik legnagyobb kapacitású finomítójában évente több mint 21 millió tonna nyersolajat tudnak feldolgozni. Közben az oroszok is folytatták a légitámadásokat. Kijevben 17-en meghaltak, 60-an megsérültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Rakétákat lőtt kereskedelmi hajókra Irán a Hormuzi szorosban. Az iráni forradalmi gárda két hajóra lőtt ki rakétákat tegnap este, jelentős károkat okozva ezzel. Hajnalban egy csepp folyósított földgázt szállító tartályhajót is találat ért, amelynek gépházában tűz keletkezett. A legénység nem sérült meg, környezetszennyezésről nem érkezett jelentés. Eddig mintegy 6500 embert mentettek ki a romok alól a június végi venezuelai földrengés után. A hatóságok legfrissebb adatai szerint a katasztrófának már több mint 3500 halálos áldozata, több mint 16,500 sérültje van. Csak nem 18000-en váltak hajléktalanná. A hatóságok szerint már kevés esély van rá, hogy újabb túlélőket találjanak. Megújul a Pentelei főtér Dunaújvárosban. A város az infrastruktúrális fejlesztésre 400 millió forint Európai Uniós támogatást nyert el a Terület és Település Fejlesztési Operatív Program Plus keretéből. A zöld infrastruktúra kiépítését és közösségi tér szervezését is tartalmazó projekt a tervek szerint 2027 végére készül el.
1: Az időjárásról.
2: Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 24-31 fok valószínű.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velünk vannak. Én Süveges András vagyok, 18 óráig lehetünk együtt, utána jön majd Becker Betty, utána pedig Vörös Nándi, a jól megszokott volna, a reklámok után pedig érkeznek a dalok, nem sokára pedig én vissza a programajánlóval. Maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
5: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak.
7: Cegléd Rádió.
2: Friss zenék és egykori kedvencek.
7: Változatosan.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre, az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenét a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irak Smartini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncász, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piac csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak.

0: Véget ért a jó reggel cegli, de a plusz-minusz kettős starttól már is mutatom, melyik slágerrel. Becky G érkezik hozzánk hamarosan itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20 ezer forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, külső Jászberényi út 1.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
9: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Ma tárgyalják az alaptörvény újabb módosítását, a vártnál alacsonyabb lett júniusban az infláció. Napos nyári időre számíthatunk záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Sürgősséggel már ma elkezdi tárgyalni az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A tervezet szerint egyebek mellett megszűnhet Sólyog Tamás államfői mandátuma, valamint tartalmazza a parlamenti képviselők ciklusának időkorlátját és új állami intézmények létrehozását. A mai ülésen dönthetnek a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről. Emellett a képviselők szavaznak az ügynökakták nyilvánosságát érintő törvényjavaslatról is. Közzétette a köztársasági elnök velencei bizottságnak küldött beadványát a Sándor Palota. A 22 oldalas angol nyelvű dokumentumban Súlyog Tamás annak megállapítását kéri a testülettől, hogy a köztársasági elnöki megbízatását idő előtt megszüntető alkotmánymódosítás tervezete jogszerű-e és összhangban áll-e az európai alkotmányos normákkal. A vártnál alacsonyabb lett júniusban az infláció Magyarországon. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentéséből. A fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Az élelmiszerek egy év alatt átlagosan 0,2%-kal, míg a szolgáltatások 4%-kal drágultak. A vezetékes gázára 7,5%-kal csökkent. Az üzemanyagok 1,6%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban. Rakétákat lőtt kereskedelmi hajókra Irán a Hormuzi szorosban. Az iráni forradalmi gárda két hajóra lőtt ki rakétákat tegnap este, jelentős károkat okozva ezzel. Hajnalban egy csepp folyósított földgázt szállító tartályhajót is találat ért, amelynek gépházában tűz keletkezett. A legénység nem sérült meg, környezetszennyezésről nem érkezett jelentés. Eddig mintegy 6500 embert mentettek ki a romok alól a június végi venezuelai földrengés után. A hatóságok legfrissebb adatai szerint a katasztrófának már több mint 3500 halálos áldozata, több mint 16,500 sérültje van. Csaknem 18000-en váltak hajléktalanná. A hatóságok szerint már kevés esély van rá, hogy újabb túlélőket találjanak. Megújul a Pentelei főtér Dunaújvárosban. A város az infrastruktúrális fejlesztésre 400 millió forint Európai Uniós támogatást nyert el a terület és település fejlesztési operatív program plusz keretéből.
2: Az időjárásról.
10: Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 24-31 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. A 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A plusz-minusz 2 elkezdődött és folytatódik. A Ceglédiek kedvenc dalaival, nem sokára pedig foglalkozok a labdarúgó világbajnokság egy-két érdekességével. Ezért is füleljenek rám.
1: Cegléd Rádió FM 92.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per A-szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per A-szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
4: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi Áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenél a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irak Smartini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncász, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én. 1-én Abonyban, a Piac csarnok előtti téren, a rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió.

0: világbajnokság érdekességeivel foglalkozunk. 10 nap után Barcelonában találtak meg egy brit foci szurkolót, akit eltűntként keresett a családja, írja az egyik magazin. A 65 éves Michael Hewitt Bostonba indult, hogy a foci VB-n élőben szurkoljon a Leeds United játékosainak, és utoljára barcelonai átszállásakor beszélt a családjával. Testvére június 29-én azt írta a Facebookon, hogy utoljára 8 napja beszéltek vele, a telefonja ki van kapcsolva, és a közösségi oldalakon sem aktív. Kiderült, miért. Valahol Barcelonában elhagyta a telefonját is, mivel senkinek a számát nem tudta fejből, nem tudta, hogy keresik, mivel az útlevele és a pénze még megvolt, úgy döntött, folytatja útját. Pontosabban folytatta volna, de mivel a repjegye a telefonján volt, Spanyolországban ragadt, az apró utazási probléma nem szegte kedvét, bejárt a Barcelonát, és helyi kocsmákban követte az angol válogatottat. Mivel nem tudott netezni, végig elment mellette, hogy eltűntként keresik. A testvére azt írta, hogy nagyon reménykedtek benne, hogy a történetnek kínosan banális és boldog lezárása lesz, és úgy érzik, megkapták. Na hát, ilyen történet is van. A folytatásban zene, aztán hamarosan jövök vissza még egy érdekes történettel.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

Már is foglalkozunk újra a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel. Egészen hihetetlen hónapot tudhat maga mögött Vozinha, a szöldfoki válogatott kapusa. A 40 esztendős futballista még a spanyolok elleni bravúros teljesítményével vált világszenzációvá, azóta pedig robbanásszerűen kezdett el növekedni Instagram követőinek a száma. A mérkőzést megelőzően csupán 50 ezer rajongóval rendelkezett, azonban az afrikai szigetországnak győzelemmel felérő 0-0 után azonnal kezdetét vette az őrület, néhány órával a lefújás után már 1 millióra ugrott követőtábora, ami 24 órával később meg ötszöröződött. A következő napok gyakorlatilag arról szóltak, éppenséggel melyik globális sztárnak számító sportolót hagyta le a fentebb említett statisztikában. Szoboszlai Dominikot hamar maga mögé utasította, de ahogy teltek a napok, egyre nagyobb skalpokat gyűjtött be. Például az Egyesült Államok legnagyobb sztárjait, Tom Brady, Serena Williams, és még sorolhatnám, érte szépen sorban utol, majd előzte meg. Mindeközben zöldfoki szigetek mindenki meglepetésére a csoportból is tovább jutott, és ugyan a nyolcaddöntőben Argentina ellen hősies küzdelemen után végül alulmaradt, a nagyjából 500 ezer főt számáló nemzet helytállása a világon minden szurkoló szimpátiáját, na meg persze elismerését elnyerte. Néhány nappal korábban pedig már olyan magasságokba emelkedett Vozinha követőinek száma, hogy a spanyolok legendáját Iker Casillast is lehagyta, ezzel pedig a világ legtöbb követőjével rendelkező kapusa lett. De az újabb hírverés egy dolgot jelentett, még több embert. A jelenleg klub nélkül a portugál másodosztályú csapatban június elején járt a szerződése. Tengődő kapus jelen pillanatban, de ez valószínűleg változik, mire kimondom, szóval jelen pillanatban 27,2 millió követővel rendelkezik az Instagramon. Ezzel ugyan még most is nagyon messze van az élmezőnytől, de már biztosan örökös ismertségre tett szert a zöldfoki játékos, ráadásul ki tudja, hol van még a vége. Vozinháról szerintem hallani fogunk még. Mindjárt folytatjuk, most zene jön.

0: Bajnoksággal foglalkozunk. Hősöknek kijáró ünneplésben részesítették a Zöld Foki Köztársaság hazatérő labdarúgó válogatottját, miután az együttes újoncként remek teljesítmény nyújtott az észak-amerikai világbajnokságon, ahol az egyenes kieséses szakasz első körében búcsúzott a címvédő Argentina ellen hosszabbításban elveszített mérkőzésen. Helyszíni beszámolók szerint több tízezer helyi lakos fogadta vasárnap a főváros Praia repülőterén az Egyesült Államokból hazatért labdarúgókat, akik egy nyitott tetejű járművön a városon keresztül végig karneváli hangulatban érkeztek meg a Kebrekanál a strandra, ahol a köszöntésre és a fő ünnepségre sor került. A csapat első számú sztárja a VB-n a 40 éves kapus Vozinho volt, ugye a jelenleg klub nélküli, de közösségi oldalán már több mint 27 millió követővel bíró labdarúgó. A BBC-i tudósítójának azt mondta, a hazatérésről nagyszerű pillanat volt számukra, hogy otthon lehetnek. Kiemelte, szerettek volna még ennél is maradandóbbat alkotni a VB-n, most viszont csak élvezni akarják a pillanatot és ünnepelni honfitársaikkal. Az ünneplés pont egybeesett egyébként az ország születésnapjával. A korábbi portugál gyarmat 1975. július 5-én lett független Zöld Foki Köztársaság. A Nyugat-Afrika partjainál fekvő 10 vulkanikus szigetből álló és körülbelül 500 ezer lakosú Zöld Foki Köztársaság válogatottja csupán a század elején játszott először a VB selejtezőben. A 2002-es kvalifikációs sorozatban az afrikai térség első fordulójában Algéria két meccses párharcban a visszavágón aratott két gólos hazai győzelemmel összesítésben 2-0-val jobbnak bizonyult, és a 2026-os torna előtt a 67. helyen állt a világranglistán. Ehhez képest a VB csoportkörében Spanyolországgal, Uruguayjal és Szaúd-Arábiával játszott döntetlent, a legjobb 32 között címvédő Argentina úgy bizonyult jobbnak túlórát követően 3-2-re, hogy a legyőzött afrikai ellenfélnek még a hajrában is volt esélye, hogy a mérkőzésen harmadszor is egyenlítsen. A Zöldfoki szigetekkel is foglalkozik rengeteg portál, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy róluk is olvasni fogunk.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
7: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 14. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
2: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti és hazánk területét. Holnap hajnalban egy hideg front hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, záporok helyenként fordulhatnak elő, északkeleten egy zivatar kialakulhat. Szeles napra készülhetünk, az északnyugati szeles sokfelé erős, sőt viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 13-21, délután 26-32 fokot mérhetünk délután. Csütörtökön sok napsütés várható, melyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők, zápor csak elvétve fordulhat elő, az északnyugati szél több felé megerősödik. Hajnalban 10-18, napközben 24-30 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb néhol jelentéktelen zápor alakulhat ki, többfelé élénk lehet az északnyugati szél, délután 25-31 fokig melegszik majd a levegő.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: bemutatom azonnal, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz kettő második felvonása. A hírek után azonnal Taylor Swift énekel nekünk. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
7: A Pautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Pautrans Nyílászáró Centrum. Cegléd, Kőrösi út 80.
4: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják önöket.
7: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
4: Pirított nagykockaleves, A menü kelkáposzta főzelék Stefánia Vagdaltal, B menü sült csirkecomb majonézes burgonyával, extra menü sertéskordon mexikói rizssel. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
7: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
4: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
7: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
4: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: NATO csúcs kezdődött Törökországban, fontos határidőre figyelmeztetik a felsőoktatásba jelentkezőket. Napos idő lesz, záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az ankarai NATO csúcs találkozónak a NATO egységét kell közvetítenie, jelentette ki a belga külügyminiszter. Mark Rutte, NATO főtitkár a törökországi csúcs találkozó előtt pedig arról beszélt, az európai tagállamok és Kanada jó úton halad, hogy utolérje az Egyesült Államokat a védelmi kiadások terén. Magyarországot Magyar Péter miniszterelnök képviseli, akit a honvédelmi és a külügyminiszter is elkísért Ankarába. A vártnál alacsonyabb lett júniusban az infláció Magyarországon. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentéséből. A fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Az élelmiszerek egy év alatt átlagosan 0,2%-kal, a szolgáltatások 4-jel drágultak. A vezetékes gázára 7,5%-kal csökkent, míg az üzemanyagok 1,6%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban. Csütörtökig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerben. Az oktatási hivatal szerint a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Mostantól bővített formában érhetőek el a MÁV csoport havi késési statisztikái, jelentette be a közlekedési miniszter. A miniszter hangsúlyozta, hogy ettől még nem fognak pontosabban járni a vonatok, de a kormányzat nem eltitkolni, hanem megoldani szeretné a hazai közösségi közlekedés problémáit. Ehhez pedig elsőként szembe kell nézni a valós helyzettel. újabb 5000 felhasználó próbálhatja ki a MOL Bubi új generációját. A BKK a tesztelése azokat várja, akik érvényes Budapest Go bérlettel rendelkeznek, vagy az elmúlt 2 évben éves vagy fél éves MOL Bubi bérletet vásároltak. Hollósi Simon festményeiből nyílik kiállítás a mára Maros-szigeti Magyar Napokon. A tárlaton a Nagybányai Festőiskola alapítójának 8 alkotását láthatja a közönség. A román-ukrán határ mentén fekvő kisvárosban a Nagybányai Festőiskola alapítójának 8 festménye lesz látható.
2: Az időjárásról.
8: Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 24-31 fok valószínű. Hasonló idő várható a következő napokban is többfelé záporokkal.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét-Észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét-Észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. A 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután az FM 92.5-ön a mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A +/-2 folytatódik azonnal itt a 92.5-ön a kiváló slágerekkel, a Ceglédia kedvenceivel. Hamarosan pedig visszatérek és elárulom, hogy mit üzennek mára a csillagok azok számára elsősorban, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy ott én ezt már elmondtam. Szóval napi horoszkóp hamarosan, most meg Cyril érkezik egy régi dal újragondolásával, a címe Stubborn

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanich utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés kukac.infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre, az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt, Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, kezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenél a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irak Smartini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncász, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piac csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

Folytatjuk a csillagok üzeneteivel. Álmodhatsz egyel nagyobbat is, ez a mai nap vezér gondolata, mondata mottója, hogy miért? Nem sokára kiderül. Kos, csodálatos nap elé nézel, de neked is tenned kell érte. Ma csak a pozitívum és a vidámság legyen az, amit meglátsz a világból magad körül. Ne törődj a problémákkal, a gondokkal. Ne vedd észre, ha valaki negatívan közeledik hozzád, és ne hallgass az esetleges sértésekre, kritikákra sem. Ma legyen minden pohár félig tele. Bika, ma egy találkozó vagy egy esemény után romantikus gondolatai támadhatnak valakivel kapcsolatban. Legyen az illető friss ismerős vagy régi, nyugodtan hajt, hogy a gondolataid elkalandozzanak. Képzelj egy helyet, ahol megtörténik az, amire vágysz, és ahol elfeleded a benned meglévő gátlásokat. Egy kis álmodozás még nem bűn, nem igaz? Ikrek, ma valaki udvariatlanul viselkedhet veled, amikor megpróbál félreállítani vagy hátrébb lökni, megelőzni valamilyen helyzetben. Ne hidd azonban, hogy egy ilyen emberrel érdemes a saját szintjén vitatkozni. Sokkal hatásosabb egy erőzékeny mosoly, nyugalom, kifejezve mennyire nem tartod magadat egy szinten vele. Rák, ma igyekezd a világ pozitív dolgait szemlélni magad körül, és lehetőleg figyelmen kívül hagyni mindent, ami problémát, szomorúságot, feszültséget jelent az életedben. Persze nem kell mindezeket elfelejteni, csak ma nem kell törődnöd velük. Legyen a mai nap a szépségi és az örömi. Ez a hozzáállás most még egy extra meglepetést is hoz számodra. Oroszlán, tegyél meg ma mindent azért, hogy hangulat körülötted vidám és könnyed legyen. Ne törődj most egy kicsit a búval és a problémákkal. Hagyd mindezeket későbbre. Engedd, hogy a mai nap pozitív varázsa átjárjon, és teret kapjon benned valami, ami már jó ideje kiteljesedne. Hagyd, hogy újra égjen az a pislákoló tűz. Szűz, ma valaki vagy valami makacsul az utadba állat, és nem hagyja, hogy tovább menj, amerre szeretnél. Küzdhetsz is ellened, de talán ez egy jel, hogy most egy másik stratégiát lenne érdemes követned. Mi lenne, ha egyszerűen választanál egy másik köstvényt, kikerülve az akadályokat? Még az is kiderülhet, hogy eddig tévúton jártál. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.

0: Tovább is folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a csillagok üzeneteivel. Mérleg, ma szükséged lehet egy kis határozottságra és talán bátorságra, hogy megkapd a neked kijáró figyelmet, lehetőséget, így ne spórolj az energiával. Szánd rá a megfelelő időt és tedd oda magadat ma. Kiderülhet, hogy tortából neked sokkal nagyobb szelet is jut, mint azt eddig gondoltad. Vedd el, ami jár. Skorpió, ma többre mehetsz egy kis gyengétséggel, szeretettel, mint harcias hozzáállással. Egy kedves, őszinte gesztus, néhány meleg szó kapukat nyithat meg előtted, melyek szélesebbre is tárulhatnak, mint valaha. Ma újfent bebizonyosodhat, hogy néha a szeretet sokkal hatásosabb lehet, mint a nyers erő. Nyilas, ma körülötted szinte minden úgy fog működni, mint egy óramű. Használd hát ki az idődet arra, hogy egy kicsit önmagaddal foglalkozz. Lazíts, szórakozz és törődj a külsőddel is. Ha pedig ma meghívást kapsz egy eseményre, semmiképpen ne hagyd ki. Izgalmas meglepetésben lehet ott részed. Bak, igyekezz majd kicsit könnyedebben hozzáállni a dolgokhoz magad körül, és ha csak alkalmad lesz rá, belevinni egy kis humort, vidámságot az életedbe. Ha ugyanis mindent véresen komolyan veszünk, a világ igen szomorú helyé válhat. Van bőven amúgy is körülötted, amit látva nem is érdemes más tenni, mint nevetni. Vízöntő, neked úgy általában is erős befolyásod van a környezetedre, de ma ez különösen így lehet. Így aztán ügyelj különösen ma arra, hogy követőidet a helyes irányba tereld, mivel ha ma netán egy hirtelen ötlettől vezérelve egy kútba ugranál, lenne olyan, aki ugyanígy tenne. Maradj a napos oldalon inkább. És végül halak, ma találkozhatsz némi ellenállással és talán még egy kis agresszióval is, amikor valaki keresztbe tenne neked, vagy megakadályozna valamiben. A hatékony fegyver ellen azonban most nem az ellenlépés, hanem a mosoly lesz. Légy kedves és udvarjas, és meglátod, az ellenfelet teljesen meg fogja zavarni a nem várt reakciót. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 95.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Parkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pino Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
3: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt az a ma már is mondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti és hazánk területét. Holnap hajnalban egy hideg front hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, záporok helyenként fordulhatnak elő, északkeleten egy-egy zivatar kialakulhat. Szeles napra készülhetünk, az északnyugati szeles sokfelé erős, sőt viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 13-21, délután 26-32 fokot mérhetünk délután. Csütörtökön sok napsütés várható, melyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők, zápor csak elvétve fordulhat elő, az északnyugati szél több felé megerősödik. Hajnalban 10-18, napközben 24-30 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb néhol jelentéktelen zápor alakulhat ki, többfelé élénk lehet az északnyugati szél, délután 25-31 fokig melegszik majd a levegő.
1: Cegléd Rádió. Sok

0: Délelőttnek vége, kedves hallgatók! Ezek szerint a délután meg mindjárt indul, már is mutatom, hogy nálunk mivel. Ez a közös ismerős szól, azonnal a hírek után tartsanak velem a folytatásban is. Jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kreszt vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20-519-5262. 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
6: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Felfüggesztették a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Bővített formában teszi közzé késési statisztikáit a MÁV. Napos idő lesz, elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés. Így azt a 2025-2026-os tanévre már nem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. Miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását. A parlament 180 igennel, nem szavazat nélkül, 8 tartózkodás ellenében fogadta el a Tiszás Mellétei Barna Márton által benyújtott javaslatot. A felülvizsgálatba a nyilvánosságot, a tudományos kutatásokat végző szakembereket is be kell vonni. A vártnál alacsonyabb lett júniusban Magyarországon az infláció. Ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentéseiből. A fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Az élelmiszerek egy év alatt átlagosan 0,2%-kal, a szolgáltatások 4%-kal drágultak. A vezetékes gázára 7,5%-kal csökkent. Az üzemanyagok 1,6%-kal kerültek többe, mint egy évvel korábban. Csütörtökig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerben. Az oktatási hivatal szerint a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg. Új képzést azonban már nem lehet felvenni. Mostantól bővített formában érhetőek el a MÁV csoport havi késési statisztikái, jelentette be a közlekedési miniszter. Hangsúlyozta, hogy ettől még nem fognak pontosabban járni a vonatok, de a kormányzat nem eltitkolni, hanem megoldani szeretné a hazai közösségi közlekedés problémáit. Ehhez pedig elsőként szembe kell nézni a valós helyzettel. Újabb 5000 felhasználó próbálhatja ki a MOL-Bubi új generációját. A BKK a tesztelése azokat várja, akik érvényes Budapest Go bérlettel rendelkeznek, vagy az elmúlt két évben éves vagy féléves MOL-Bubi bérletet vettek.
6: Az időjárásról.
7: Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 24-31 fok valószínű.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. A 4-es úton Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
6: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk a Plusz-minusz-kettőt a kiváló slágerekkel. Nem sokára pedig a mai nappal, azaz 7. hó 7-ével, július 7-ével foglalkozok egy pöppet. Maradjanak velem, jó rádiózást!
0: FM 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszegi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban.

0: vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
1: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
0: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogójavítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
2: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
0: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre, az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a górcső alatt, Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenél a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irax Martini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncáz, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a piac csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérőformáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Ceglédi Rádió. Ceglédi Rádió.

0: hallgatók, július 7-e van, a mai napon az Apollóniák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Bódog, Donát, Félix, Metód, Willibald, Kasztor és Odó nevű ismerőseiket is. Az Apollónia görög latin eredetű, az Apollonius férfi név, női párja jelentése Apollónak szentelt. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most dallal folytatjuk, hamarosan pedig a születésnapot zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak velem!
1: Ceglét Rádió! Friss zenék és egykori kedvencek! Változatosan!

0: már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 7 évvel ezelőtt hunyt el Ambrus Zoltán zenész, gitáros, előadó, művész, az Irigyhó Nagymirigy tagja. 86 éve született Ringo Starr, a Beatles dobosa, és 83 éve Toto Cutugno, olasz énekes, aki ugye rengeteg kiváló olasz slágert énekelt az elmúlt jó pár évtizedben, és ezeket mi magyarok is kívülről tudjuk. 78 éve született Barta Tamás, gitáros, énekes, zeneszerző, játszott a Hungáriában, az LGT-ben, és még sorolhatnám. 62 őszén kezdte meg középiskolai tanulmányait a Landler Jenő villamosipari technikumban, ahol Fenyő Miklós osztálytársa volt. Ja, úgy könnyű. Mivel többet jártak az iskola mellé, mint az iskolába, 1964-ben mindkettejüket kirúgták. Később a középiskolai tanulmányait a Bláthy Otto erős áramú ipari technikumban folytatta. 1965-ben 17 évesen lett tagja Fenyő Miklós akkori zenekarának, a Szikonornak. Fenyő szerint Barta az ezt megelőző egy év alatt autodidakta módon tanult meg hangszeré játszani. A zenei alapjai megvoltak, hegedülni ugyanis tudott. 1967-ig volt a Szikonor tagja, utána katonáskodott, illetve vendégzenészként többször fellépett a Siriusszal. 1969-től ismét együtt zenélt Fenyővel, belépett a Hungáriába, s játszott a zenekar első Koncert a Marson című 70-es, illetve a zenekar 71-ben kiadott cím nélküli albumán is. A Hungáriából hívták az LGT-be, melynek első három lemezén, a 71-es Lokomotív GT-n, a 72-es Ringasd el magad című, és a 73-as Bummon hallható. Emellett ő játszott az első magyar rock musical, a Déri Tibor kisregénye alapján a Presser Adami szerzőpáros által írt, képzelt riport egy amerikai pop fesztiválról felvételein. Ugyancsak az ő gitárjátéka hallható Zalatnai Saroltának, a 72-es Álmodj velem, és Kovács Katinak a 74-es az LGT-vel közösen készített tulajdonképpen cím nélküli albumán. Továbbá a Lokomotív GT 71 és 73 között Magyarországon kiadott 5 kislemezén is. A Kovács Kati lemez fölvételei előtt nem sokkal hunyt el Barta apja, aki nagyon közel állt hozzá. A Várlak című Presser szerzemény gyönyörű gitár szólója neki állít emléket. Hát valahogy így indult a karrier. Barta Tamás kiváló gitáros, tehát ezen a napon született 78 évvel ezelőtt. Ha már szóba került az LGT, akkor ők jönnek itt a 92-től a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió 92!

0: hallgatók, még egy zenész meg kell említenünk itt a 92-től. 20 évvel ezelőtt hunyt el Syd Barrett, angol énekes, gitáros, zeneszerző, legtöbben a Pink Floyd egyik alapítójaként ismerik. Karrierje csak néhány évig tartott, mielőtt abbahagyta a zenélést és elvonult a nyilvánosság elől. Kreativitása és jellegzetes brit kiejtése sok későbbi művészre volt nagy hatással. Míg a zenekar eleinte amerikai R&B dalokat másolt, 66 folyamán improvizációkkal megtűzelt rock and rollt kezdtek játszani, ennek nyomán alakult ki saját stílusuk, melyre az improvizatív jazz épp annyira hatott, mint a Beatles által játszott brit popzene. Ugyanebben az évben megnyílt a UFO Club, amely a londoni pszichedelikus kultúra legfontosabb színhelyévé vált. Legnépszerűbb zenekaruk a Pink Floyd lett, mely a konkurens Roundhouse-ban való fellépéseivel a londoni underground legnépszerűbb zenekarává lépett elő. 1966 végére a Pink Floyd Peter Janel és Andrew King személyében két megbízható menedzser szerzett. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy a többi már történelem. A Pink Floyd következik itt a 92-ben.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
3: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
7: KGM. Made in Korea.
8: Ti hova mentek idén nyaralni?
9: Ahova csak akarunk.
8: Jó, de mégis melyik hotelbe?
9: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
8: Komolyan? És honnan szereztetek?
9: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
10: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
2: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

0: kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti és hazánk területét. Holnap hajnalban egy hideg front hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, záporok helyenként fordulhatnak elő, északkeleten egy-egy zivatar kialakulhat. Szeles napra készülhetünk, az északnyugati szeles sokfelé erős, sőt viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 13-21, délután 26-32 fokot mérhetünk délután. Csütörtökön sok napsütés várható, melyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők, zápor csak elvétve fordulhat elő, az északnyugati szél több felé megerősödik. Hajnalban 10-18, napközben 24-30 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb néhol jelentéktelen zápor alakulhat ki, többfelé élénk lehet az északnyugati szél, délután 25-31 fokig melegszik majd a levegő.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Szemben. Kedves hallgatók, azonnal mutatom, hogy mivel indul a mai plusz-minusz kettő utolsó egy óra osztálya. Ez a dal szól azonnal a hírek után, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
7: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
8: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
7: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
8: Egy kattintás és megnyílik a város.
7: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
8: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban, és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
7: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
8: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
7: Cegléd app. Egy kattintás, és megnyílik a város.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Felfüggesztették a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, fontos határidőre figyelmeztetik a felsőoktatásba jelentkezőket. Napos idő lesz, záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés. Így azt már a most záruló 2025-2026-os tanévre sem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szeretné kidolgozni. Létrejött a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. Az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok delegálhatnak. a jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja az alaptörvény 17. módosítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett. A kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Megszavazta a parlament a Budapestnek szánt segélyhitelmechanizmus eltörlését. Még decemberben fogadták el azt a törvényt, amely alapján a Magyar Fejlesztési Banktól állami kezességvállalással, kormányzati jóváhagyás nélkül vehetett volna fel hitelt a főváros, ha fizetésképtelenné válik, és nem tudja kifizetni cégeinél a dolgozók bérét. Több millió munkahely jövője forog kockán az európai autóiparban, jelentette ki az iparstratégiáért felelős uniós biztos az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban. Stéphane Séjourné szerint sürgős intézkedésekre lenne szükség, az ágazat ugyanis egyszerre néz szembe technológiai lemaradással, a vámok okozta pénzügyi terhekkel, valamint a kínai autóipar terjeszkedésével. Csütörtökig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerben. Az oktatási hivatal szerint a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. Hollósi Simon festményeiből nyílik kiállítás a mára Maros-szigeti Magyar Napokon. A román-ukrán határ mentén fekvő kisvárosban a Nagybányai Festőiskola alapítójának 8 festménye lesz látható.
2: Az időjárásról.
9: Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél nagy területen megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 24-31 fok lesz.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskeméti Iszak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskeméti Iszak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. A 4-es úton vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz mínusz kettőt folytatjuk fontos, hasznos információkkal, programajánlóval, szólok az időjárásról, és természetesen játszok dalokat. Nem is egyet, hanem nagyon sokat, és nem is mindegy, hogy milyen minőségűeket, a cegédiek kedvenceit, a legjobbakat, olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a zenéké lesz a főszerep. Tartsanak ezért is velem!

0: kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Új év, új vasudvar érkezett Cegléde. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre, az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt, Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenét a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irak Smartini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncáz, ételek, hűsítőitalok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piac csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak!

Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan. Thank you.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Dia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió. 92.5.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Céglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája Enis csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatás a gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg kisállat eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg kisállat eledel volt, csak is egy van.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. jelentkezés@infineon.com.
8: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
9: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti és hazánk területét. Holnap hajnalban egy hideg front hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, záporok helyenként fordulhatnak elő, északkeleten egy-egy zivatar kialakulhat. Szeles napra készülhetünk, az északnyugati szeles sokfelé erős, sőt viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 13-21, délután 26-32 fokot mérhetünk délután. Csütörtökön sok napsütés várható, melyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők, zápor csak elvétve fordulhat elő, az északnyugati szél több felé megerősödik. Hajnalban 10-18, napközben 24-30 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb néhol jelentéktelen zápor alakulhat ki, többfelé élénk lehet az északnyugati szél, délután 25-31 fokig melegszik majd a levegő.
1: FM 92.5 Ceglédrádió.

0: Zsuzsannál.
1: Kedves hallgatók, a mai plusz mínusz kettőnek vége indul mindjárt a kedd délután. Mutatom, hogy mivel. Kiváló muzsika szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Felfüggesztették a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Pollósi Simon festményeiből nyílik kiállítás. Napos idő lesz, elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a már most záruló 2025-2026-os tanévre sem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. Az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok delegálhatnak. A jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja az alaptörvény 17. módosítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Megszavazta a parlament a Budapestnek szánt segélyhitelmechanizmus eltörlését. Még decemberben fogadták el azt a törvényt, amely alapján a Magyar Fejlesztési Banktól állami kezességvállalással, kormányzati jóváhagyás nélkül vehetett volna fel hitelt a főváros, ha fizetésképtelenné válik és nem tudja kifizetni cégeinél a dolgozók bérét. Az előterjesztés indoklása szerint a törvény hatályon kívül helyezésére a fővárossal való együttműködés rendezése, valamint a pozitív partneri együttműködés kialakítása érdekében volt szükség. Több millió munkahely jövője forog kockán az európai autóiparban, jelentette ki az iparstratégiáért felelős uniós biztos az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban. Stefan Sejourné szerint sürgős intézkedésekre lenne szükség, az ágazat ugyanis egyszerre néz szembe technológiai lemaradással, a vámok okozta pénzügyi terhekkel, valamint a kínai autóipar terjeszkedésével. Pollósi Simon festményeiből nyílik kiállítás a Máramaros-szigeti Magyar Napokon. A román-ukrán határ mentén fekvő kisvárosban a Nagybányai Festőiskola alapítójának 8 festménye lesz látható, emellett Kádár Géza egy restaurált alkotását is megcsodálhatja a közönség.
3: Az időjárásról.
5: Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. Napközben 27-33, késő este 24-31 fok várható. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
3: Közlekedési információk.
1: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. A 4-es úton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban, azonban nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégé, hiszen mindjárt jön szokás szerint egy beszélgetés, hogy mi a téma, ez pár perc múlva kiderül, tartsanak velünk!
1: Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatos.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

0: Ahogy ígértem, már is beszélgetéssel folytatjuk itt a 92-től. Egy régebbi ismétlése következik, de azt hiszem, hogy ez most is aktuális, mármint a téma. A riporter Szatmári Gábor.
1: Szeglét Rádió. Szeglét Rádió. 92.5.
2: Kedves hallgatók, ez tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk immáron 96. része. Most is természetesen a Településfejlesztési Szövetség elnökével, Szebeni Dáviddal beszélgetek, és hát már majdhogy nem így mondhatom, természetesen nyáron telefonon. Szervusz Dávid, köszöntelek innen a Ceglédi stúdióból.
3: Sziasztok! Hát igen, ez a nyár most ilyen, hogy elég sokszor távolról tudunk összecsatlakozni.
2: Na, hát nagyobb bajunk sose legyen. Lényeg az, hogy ezt a kis időt azért ki tudjuk szorítani mind a ketten. Na, hát egy nagyon jeles helyen vagy, ugyebár. Ugye beszélgettünk arról az előző részekben, hogy ha egy településnek nincs valami különösebb természeti értéke, akkor sem kell kétségbe esni, mert akkor is ki lehet találni jó dolgokat, amik oda vonzzák esetleg még a turistákat is. Hát a balatonparti településeknek ilyen gondjuk nincs azért. Én azt hiszem, ugye?
3: Sőt, ugye a balatonparti települések pedig, ha akarnának, sem tudnának elugrani.
2: Igen.
3: Az látogató emberek elől. Van olyan település, ahol gyakorlatilag a itt lakók száma nyáron megduplázódik, vagy éppen megtriplázódik.
2: Igen.
3: Az a mennyiség, amit el kell látni.
2: Az igen.
3: Mondjuk lakosban.
2: Igen.
3: Átmenetileg. Azért gondolj vele, hogy ez mekkora ugrás, mondjuk közműterhelésben.
2: Aha.
3: Vagy éppen hullatékszállítási szolgáltatásban, mert ezeknek a településeknek itt a Balatonparton az az egyik érdekes jellemzője, hogy magát a város üzemeltetést is kétféle módon kell tervezni. Van szezon és szezonon kívüli időszak.
2: Igen, és persze mindenki azt gondolja, hogy hú de jó, nekik jön a sok turista, fizetnek ezerrel, egyszerűen dől a pénz az ilyen helyekre. Na de hát azért tényleg ezt az infrastruktúrát meg fönn kell tartani, hogy működjön akkor is, amikor éppen háromszor annyi laknak abban a faluban, mint mondjuk decemberben.
3: Így van, és ugyanúgy költeni kell rá egyébként szezonon kívül is erre az infrastruktúrára, ráadásul meg ez mondjuk a munkaerőben is kihívás, hiszen még a vendéglátósok jobban meg tudják oldani a szezonalitást, de mondjuk egy önkormányzati cég, egy önkormányzati hivatal az azért nem olyan, hogy most egy-két hónapra felveszünk embert, egy-két hónapra nem veszünk fel, hát ez azért egy jelentős kihívás, és azért sokszor panaszkodnak is a környékbeli polgármesterek.
2: Nyilván nem egyszerű ezt megoldani, Te magad egyébként most éppen hol tartózkodsz pontosan a szép nagy tavunk mellett?
3: Most a déli parton, Balatonszárszon, de tegnap voltunk ceglédi barátaimnál Balatonbogláron látogatóba, és azért, ahogy így az ismerőseket hallom, elég sokan a tó különböző partjain vannak éppen.
2: Igen.
3: Ez egyébként Szatyi egy érdekes jelenség, mert hogy azok az emberek, akik most itt vannak, nem mindegyike csak kimondottan pihen.
2: Aha.
3: Régen, ha visszaemlékszel, még mondjuk 20 éve,
2: igen,
3: akkor a Balaton az volt, hogy elmentünk családdal, vagy éppen táborral, barátokkal, és ott pihenés volt.
2: Igen, kikapcsolódás.
3: Azóta ez átalakult, ugyanis egyrészt a közúti elérhetőség például jobb lett, és bizonyos szempontból még akár a vonat elérhetőséget is ide tudom venni. Vannak egyébként express vonatok is.
2: Hogyne.
3: Amik akár Szegedről indulva, Cegléden keresztül közvetlenül
2: pontosan
3: ide jönnek.
2: Igen.
3: De hogy van autópálya, és az a helyzet, hogy ez főleg a Covid-ban volt megfigyelhető, hogy elkezdett az állandó népessége is nőni bizonyos balatonparti településeknek.
2: Ez érdekes.
3: Székesfehérvárról, de nagyon sokan Budapestről kezdtek el kiköltözni a Covid alatt, ugye akkor el akarták kerülni a sok embert, és aztán rájöttek, hogy
2: de jó itt.
3: Milyen jó, és nem is feltétlenül mentek vissza már teljes évre Budapestre. Gyakorlatilag Budapesten azt szokták mondani, hogy mondjuk Siófok és környéke egy plusz kerülete lett Budapestnek,
2: aha,
3: minden olyan messze időben.
2: Igen.
3: és amellett, hogy a közúti elérhetőség például javult, ehhez még az is hozzájárult, ami a Covid alatt nagyon sokaknak vált. Nyilvánvalóvá, hogy a távmunka az sok mindent képes megoldani.
2: Ugye,
3: a Covid-ban kapott nagy lendületet. Akinek a munkája olyan, hogy megengedheti magának, hogy nem kell minden nap bejárni, távolról tud dolgozni, azoknak például a Balaton környék egy vonzó célpont lett.
2: Abszolút.
3: Például Siófok, Balatonfüred, ezeknek a klasszikus példái, amik elkezdtek ebből, mondhatjuk, hogy profitálni, de mondhatjuk azt is, hogy ezekkel a kihívásokkal szembesülni.
2: Igen, jó, hát ez egyszerre a kettő, az biztos. Van ugye egy ilyen északi part, déli part ellentét mondhatni, vannak akik az északit szeretik jobban, vannak akik a délit, nem tudom, te valamelyik párton ott állsz-e ilyen szempontból?
3: Hát ez talán körülbelül annyira lehet éles konfliktus, mint Cegléd és Abony között, tehát valójában sem ennyire, hanem inkább csak időnként húzzák egymást az emberek valamivel, de ez nem komoly dolog. Én azt mondom, hogy életkor függő.
2: No.
3: Szerintem 10 éves, 20 éves korban a déli parton találják meg többen azt, amit keresnek a buli helyekkel.
2: Igen.
3: Meg a szép panorámával, ha átnéznek az északi partra.
2: Igen.
3: És aztán a későbbi életkorban, amikor már jobban értékeled a kirándulásokat, nem feltétlenül a tóparttól, hanem egy kicsit messzebb.
2: Igen.
3: Az ilyen különleges kézműves kóstolókat, jó ételeket, vagy éppen borászatokat, amikből van a déli parton is.
2: Hogyne.
3: De az északi parton ennek inkább van nagyobb hagyománya. Nos, ebben az életkorban később már, amikor inkább a nyugalomra, meg más jellegű élményekre vágysz, akkor talán az északi part többet kínál ebből, mint ahogy bizonyos természeti szépség.
2: Igen,
3: és például a bazalt orgonákból, hogyha ott a Szentgyörgyre gondolsz.
2: Igen,
3: hát ezek a tanúhegyek, tudod, amik a Balaton egykori környékének a vulkanikus tevékenységének nyomai törzik.
2: Az északi part pártiak szokták ezt mondani, a déli part egyetlen előnye, hogy remekül látszik onnan az északi part, tehát...
3: Na most a társaságban, akivel vagyok, itt pont van egy olyan, akinek a családjának még a nagypapája épített nyaralót szövenyesen az északi parton, és ő is mindig ezt szokta mondani, amit most te mondasz, de egyébként is visszatérve a témára, most ebben a társaságban mi is egyébként itt dolgozunk.
2: Na hiszen.
3: Elmegyünk együtt ebédelni, vagy vacsorázni, esetleg kimegyünk a partra majd valamikor késő délután elvezni, de egyébként itt vannak adott esetben akár nemzetközi meetingek is, tudod, videón, neten keresztül, úgyhogy ez egy nagyon érdekes élet, egyfajta ilyen digitális nomád, ezt szokták mondani.
2: Igen.
3: Erre.
2: Ugye említetted, hogy szárszón vagy, és hát automatikusan egy ceglédinek eszébe jut a Balatonszárszói tábor, és annak hányattatott sorsa. Most nem tudom, hogy ezügyben sikerült-e újabb információkat szerezned, ha már ott vagy szárszón.
3: Hát igen, és ahogy említettük is, hogy 20 éve, vagy akárhány éve még sokszor táborral jöttek ide a ceglédiek, még pedig konkrétan a Balatonszárszói táborba, aminek többségében Cegléd a tulajdonosa, meg néhány más település is. Én magam is voltam itt kisgyerekkoromban, nekem jó emlékeim, különleges élményeim kötődnek ide, mai napig emlékszem rá, amikor még kézilabdáztam a ceglédi csapatban, serdülő, meg ifi koromban, akkor ide jöttünk edzőtáborozni. És kíváncsi voltam, hogy mi a helyzet, ugyanis tudjuk, hogy felújítás zajlik, az Örök János Oktatási Központ hasznosítja jelenleg ezt az önkormányzati tulajdont.
2: Így van.
3: És én ma az egyik megbeszélésem előtt elbicikliztem oda, és hát ahogy a CTV is beszámolt róla májusban, a felújítása szépen halad előre. Nagyon jó volt látni, hogy a régi, lepusztult faházak ugyan újulnak meg. Itt EPS lapok, szigetelés, új szerelvények, amosdó teljes felújítás alatt.
2: Az igen.
3: Minden ház szigetelést kap, új tetőt, ugye a régi hullámpala helyett, képzelni hűtő-fűtő klíma is lesz benne, nyílászárók kicserélése zajlik, nagyon jól fog kinézni, úgyhogy szerintem jó érzéssel tudnak majd idejönni a ceglédiek, és remélem, hogy majd új ceglédi generációknak nyújt ez majd élményt.
2: Hát ez a cél, igen.
3: Így van, és szerintem itt a Török János Oktatási Központ elkötelezett ebben az irányban. Amit azért itt meg kell említeni, a CTV riportban az nem volt, de van két másik elhagyatott ingatlan a közvetlen szomszédban. No. Ennek a tábornak a környezete az szintén megújításra szorul. Ez nyilvánvalóan nincs benne abban a szerződésben, amit vállalt a Török János Oktatási Központ az önkormányzatokkal, de nem is lehet, hiszen én úgy gondolom, hogy a telek határon belül tud most mozogni.
2: Hát most nyilván, is. Persze. Igen.
3: És szerintem itt majd akár a helyi önkormányzattal, akár a szomszédos ingatlan tulajdonosokkal együttműködve lehetne valamiféle olyan környezetrendezést csinálni, ami az összes érintett ingatlannak az értékét meg tudja növelni.
2: Az bizony nem lenne mellékes, bizony. No hát, mikorra lesz ez kész? Lehet tudni, akkor mikor jöhetnek az első csemeték oda?
3: A Török Jánossal nem beszéltem az oktatási központtal, úgyhogy ebben ők
2: tudnának
3: hiteles információt adni. Mert tudod, egy építési beruházás olyan, hogy minden héten változhat valami.
2: Történhet valami, igen.
3: Igen, úgyhogy itt azért jóslatokban nem bocsátkoznék. A CTV-nek a májusi adásában az volt, hogy ott is csak annyit mondtak, hogy hamarosan majd birtokba vehetik. Én egyébként úgy látom, hogy most csak így ránézésre, hogy azért abban nem érdemes reménykedni, hogy ebben a szezonban nagy táborozások lennének. Én azt gondolom, hogy jövőre már a megújult táborral találkozhatnak a gyerekek. Most ezt én így látom, de természetesen ez csak az én kívülálló satszolásom.
2: Igen, és ez fontos lesz Cegléd számára is mindenképpen. Hát amúgy a Balaton meg Balaton, Cegléd meg Cegléd. Elleshetünk onnan valamit egyébként ettől függetlenül?
3: Szerintem, ami mondjuk, ha úgy gondoljuk, hogy tapasztalat cserére érdemes lehet, adott esetben akár egy település fejlesztési szövetség rendezvényen, az pont a szezonális működés a kezelése. Hogyan tudja megoldani egy azért sokszor rugalmatlan közigazgatás, egy önkormányzati szektorban működő entitás, azt, hogy mennyire ingadozik az ott lakók száma és a nyújtandó szolgáltatásoknak a mennyisége. És Ceglédnek ez miért lehet érdekes? Cegléden mi az, ami szezonális? A termálfürdő és környezete.
2: Bár hogyan lehet oda menni decemberben is, tehát nem probléma.
3: Lehet, de tudjuk, hogy hát nagyon más a látogatószám, és nagyon más a vendégészakák száma is Cegléden, attól függően, hogy az év melyik részében vagyunk. Ha a ceglédi önkormányzatnak hosszú távú célja, ennek a fürdőkomplexumnak, ennek a szabadidőközpontnak a fejlesztése.
2: Már pedig úgy tűnik, hogy az, igen.
3: Így van, emellett azért kisebb-nagyobb intenzitással kitart az önkormányzat ciklusoktól függetlenül, akkor arra kell készülnünk, hogy a további fejlesztések, azok vonzanak majd további vendégeket. És ez elsősorban majd a Budai út környezetében, tehát a Budai út település részen fog megjelenni. Látod, hogy azért időről időre nyílnak új szálláshelyek is, magánszálláshelyek, akár azon a környéken, akár beljebb is, de hogyha idővel a látogatószám, mivel jó helyen van, közel van Budapest, a mostaninál jobban megugrik, akkor bizonyos szezonalitások egyébként a Budai út környékén is meg fognak jelenni, akár a termálfürdő KFT tevékenysége nyomán, akár pedig a magánszálláshely nyújtó szolgáltatók
2: Igen. És ezt le kell tudni kezelni, természetesen, így van, hogy itt is. Tehát az itt is feladat ugyanúgy, mint a Balaton mellett, meg az időt is kezelni kell tudni, és úgy tűnik, hogy a mai műsoridőnk lejárt ugyan, de azért a szezon még nem, tehát itt Cegléden sem, és a Balaton mellett sem. Nem tudom, hogy jövő héten tudunk-e találkozni, majd meglátjuk, ne kiabáljunk el semmit előre, Dávid. A mostani bejelentkezésedet onnan Balatonszárszóról köszönjük szépen, és azt mondom, hogy sok hasznos és érdekes dolgot megtudhattunk most tőled, úgyhogy majd innen folytatjuk, meglátjuk, hogy milyen témával pontosan a jövő héten.
3: Mindig öröm veled beszélni, és amiről beszéltünk ebben az adásban, a szerszói táborról, az aktuális képeket a Szebeni Dávid Facebook oldalon nagyjából az adással egy időben meg is tudják nézni.
2: Jaj, de jó.
3: Kedves hallgatók.
2: Ez volt a 96. rész a Fejlesztés terhe mellett című sorozatunkban. Szebeni Dávid, köszönjük szépen, és további jó pihenést és munkát is egyúttal ott a Balatonparton.
3: Nagyon köszönöm.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
0: A beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, így lesz az este, addig tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss dal. Itt a Cegléd Rádióban.

0: kedves hallgató, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti és hazánk területét. Holnap hajnalban egy hideg front hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, záporok helyenként fordulhatnak elő, északkeleten egy-egy zivatar kialakulhat. Szeles napra készülhetünk, az északnyugati szeles sokfelé erős, sőt viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 13-21, délután 26-32 fokot mérhetünk délután. Csütörtökön sok napsütés várható, melyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők, zápor csak elvétve fordulhat elő, az északnyugati szél több felé megerősödik. Hajnalban 10-18, napközben 24-30 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb néhol jelentéktelen zápor alakulhat ki, többfelé élénk lehet az északnyugati szél, délután 25-31 fokig melegszik majd a levegő.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, mutatom, hogy mivel indul a kedd délután következő 60 perce. Reklámok után friss infókat követően azonnal játszom a Turn the Lights Off című 2026-os közös ismerőst. Maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen. A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: A Pautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Pautrans Nyílászáró Centrum. Cegléd, Kőrösi út 80.
5: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon, vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
6: KGM. Made in Korea.
7: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Felfüggesztették a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Tüntetések voltak Ankarában a NATO csúcs miatt. Marad a napos idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a már most záruló 2025-2026-os tanévre sem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. Az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok delegálhatnak. A jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja az alaptörvény 17. módosítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Több tüntetőt is őrizetbe vettek Ankarában, mert megszegték a gyülekezési tilalmat, melyet a NATO csúcs találkozója idejére rendeltek el. A demonstrálók közt több török ellenzéki parlamenti képviselő is volt. A napokban már több száz embert, köztük újságírókat, egyetemi oktatókat és baloldali csoportok tagjait tartóztattak le Törökország szerte. Mark Rutte, a Katonai Szövetség főtitkára a csúcs találkozó előtt a tüntetéshez való jog mellett érvelt újságíróknak. Több millió munkahely jövője forog kockán az európai autóiparban, jelentette ki az iparstratégiáért felelős uniós biztos az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban. Stefan Sejourné szerint sürgős intézkedésekre lenne szükség, az ágazat ugyanis egyszerre néz szembe technológiai lemaradással, a vámok okozta pénzügyi terhekkel, valamint a kínai autóipar terjeszkedésével. Újabb 5000 felhasználó próbálhatja ki a MOL Bubi új generációját. A BKK a tesztelésre azokat várja, akik érvényes a Budapest Go bérlettel rendelkeznek, vagy az elmúlt 2 évben éves vagy féléves MOL Bubi bérletet vásároltak. A társaság 2 héttel ezelőtt indította az első zárt tesztet, a visszajelzések alapján főleg az elektromos rásegítésű kerékpárok népszerűek.
7: Az időjárásról.
8: Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 27-33, késő este 24-31 fok várható.
7: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét-Észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét-Észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon 2 szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. A 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
7: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
7: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
8: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobby Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett. Regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
9: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
10: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
11: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
12: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább! Most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Cegléd, Rákóczi út 2.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenél a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irak Smartini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncáz, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piasz csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara. A partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak.

0: Hetes cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lasszemlével folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borosonline.hu felülettel. Vastag Csaba, igen, az énekes, a közösségi oldalán árult el, hogy az apa megszületése korán sem volt egyszerű folyamat. Bár a dal már évekkel ezelőtt elkészült, mégsem érezte úgy, hogy eljött volna az ideje a megjelenésének. Nem, hogy félre akartam tenni ezt a dalt, hanem félre is tettem. 2 éve ülünk rajta nagyjából, nagyon sokszor kezdtük újra. Azt tartotta bennem a hitet, hogy egy nagyon jó üzenete van, és nagyon fontos az, amiről szól. Nagyon fontos volt nekem, hogy végre kimondhassam azt, amit az apukámmal kapcsolatban érzek, hogy elmondhassam azt, hogy mennyire szeretem. Az apukánkról szerintem nem beszélünk sokat összességében, mindig alapvetőnek veszük azt, hogy ők a hétköznapok hősei, hogy dolgoznak értünk, és azon tevékenykednek, hogy nekünk jó legyen, és mindezt csendben teszik, mesélte Csaba közösségi oldalán, amit egyébként a borsonline.hu oldalon is meg lehet tekinteni, meg hát nyilván az énekes oldalán szintén. Az énekes szerint hajlamosak vagyunk természetesnek venni az édesapák szeretetét és törődését, miközben ritkán mondjuk ki, mit jelentenek számunkra. Éppen ezért szerette volna, hogy ez a dal ne csupán róla és az édesapjáról szóljon, hanem minden családhoz eljusson és emlékeztessen arra, milyen fontos kimondani az érzéseinket. Csaba azt is elárulta, hogy rengeteg közös emléket őriz az édesapjával, amelyek a mai napig mosolyt csalnak az arcára. Vastag Csaba gyerekként ugyanis testvérével együtt igazi rossz csontnak számítottak, és sok fejtörést okoztak a szüleiknek. Hogyha nem mondom ki ezeket az érzéseket, akkor bennem maradnak, és nem tudja meg apukám se, hogy mit érzek. Pedig, ha belegondolok, nagyon sok élményem van pici koromtól kezdve apukámmal. Általában viszonylag rossz gyerekek voltunk, nagyon sok kúpéságot csináltunk már gyerekkorunktól kezdve. Vastag Csabával készült egy beszélgetés, ezt is el lehet olvasni a borsonline.hu felületen. Dorozsmai Péter még be sem fejezte a konzervatóriumot, amikor 1980-ban egy cetlire írt üzenet várta őt a család budai otthonának kapuján. A korálzenekar tagjai így hívták meg őt egy próbajátékra, ami annyira jó sikerült, hogy Balázs Feszó és a banda tagok gyakorlatilag azonnal diktálni is kezdték a koncert időpontokat a fiatal dobzseninek. Dorozsmai Péter első körben 6 évig volt a zenekar tagja, majd 11 év szünet után visszatért, és újabb 21 esztendőt húzott le ütősként Fecó mögött. A ma is aktívan tevékenykedő zenész most húrokon írt történelem vendégeként idézte fel a régi szép időket. Így jutott eszébe az az egyetlen eset, amikor miatta elmaradt egy korá koncert. Dorozsmai Péter részletesen visszaemlékezett a véres és súlyos balesetre, amit gyakorlatilag a színpadra lépés előtt szenvedett el, végül kórházba került. Az utolsó éven volt a konziban, de már játszottam a korában. Miskolcon volt egy koncert, ahol történt egy baleset. Valójában ezen kívül nem is emlékszem olyan koncertre, ami elmaradt volna. Szabadtéri buli volt, és a színpad egy épület oldalához volt rögzítve, amire egy ablakon keresztül kellett kimásznunk. Minden koncert úgy kezdődött, hogy teljes sötétség borult a színpadra, Balázs Fecó pedig játszani kezdett valamint a szintetizátoron, merült a régmúltba az emlékeiben Dorozsmai Péter. A Dobos Fenomén végül azt is elárult, hogy éppen ő volt az, aki balesetet szenvedett, miközben nagy lendülettel átvetette magát az ablakpárkányon. Szaladtam fel az ideglenes lépcsőn, ami a dupla ablakhoz vezetett, a tetejéből kiállt valami, ami összekapcsolódott volt a két ablakot, és azt én lefejeltem. Fecó már játszott, én pedig oda kaptam a fejemhez, és azt éreztem, hogy betört, bevallom, azt vártam, hogy elájulok, hiszen a sebből ömlött a vér. Na, az a koncert el is maradt, hiszen engem elvittek kórházba, ahol összevarták a fejemet. Hát kérem szép, hogy ezután mi történt, ez is kiderül a beszélgetésből, melyet tehát a borsonline.hu oldalon olvashatnak el.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a lapszemlével itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban. A kiküldött tudósító Borsos László az Astley stadionban tekintette meg Mexikó és Anglia VB 8-a döntőit, amely az európai együttes sikerével zárult, Mexikó pedig ismét ott maradt a 8 közé vezető út kapujában. Ezúttal azonban nem lehajtott fejjel, hanem az egész ország szeretetétől kísérve, mert a torna előre haladtával az észak-amerikai ország szinte teljes egészében felsorakozott az együttes mögé. A válogatott ugyanezúttal sem tudta átlépni a saját árnyékát, teljesítményével és küzdőszellemével mégis maga mellé állította az országot. Ez önmagában is nagy eredmény a társadalmi és politikai téren erősen megosztott Mexikóban. A kiesés után a 67 éves mester érzelmes sajtótájékoztatón búcsúzott el, és egyértelművé tette, segítője Rafael Márquez veszi át a válogatott irányítását. A mexikai labdarúgó válogatottal is foglalkozik, tehát a portál és az újság formátum is. Julian Nagelsmann távozása után a Német Labdarúgó Szövetség vezetősége Jürgen Klopp szövetségi kapitányi kinevezésében látja a megoldást. Ha a felek megegyeznek, a német Sky Sport szerint Lőv Zsolt is bekerülhet a szakmai stábba. Nehezítő körülmény, hogy a tréner jelenleg a Red Bull Global Soccer szakmai vezetőjeként dolgozik. És bár jelezte, vállalná a feladatot, a német szövetségnek lelépési díjat kellene érte fizetnie. A 25-szörös korábbi magyar válogatott Lőv Zsolt a Klopp-féle Red Bull stábban végzett munkája előtt többek között Ralf Rangnick és Thomas Tuchel pályaedzője volt. Utóbbit a PSG-nél, a Chelsea-nél és a Bayern Münchennél is segítette. Erről is, illetve pontosabban róla is olvashatnak a nemzetisport.hu oldalon. Seregély Mira a női korong válogatott csatára az elmúlt években az Egyesült Államokban játszott, s a hoki mellett az egyik egyetem hallgatója volt, miután befejezte az egyetemet, az iskolát a német bázisú bajnokságban szereplő HKB-ben folytatta. Megpróbáltam volna a női NHL-be bekerülni, de úgy éreztem, hogy előtte inkább szeretnék Európában játszani. Ráadásul Amerikában nem tudtam volna tovább tanulni a hoki mellett, és arra jutottam, jobb lesz hazatérni. A következő idényben a svájci Elvészúk légiósa lesz. A nyarat nem csak a felkészülésre szánja, piackutatóként is dolgozik. Seregély Mira is téma, több más mellett a nemzetisport.hu oldalon és az újságformátumban szintén.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg Kisállateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg Kisállateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
8: Eladnád az ingatlanod?
4: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
4: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
4: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
4: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
4: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
2: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió FM

0: Herceg Lídia kedvenc közös ismerőseivel, előtt az, ma már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti és hazánk területét. Holnap hajnalban egy hideg front hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, záporok helyenként fordulhatnak elő, északkeleten egy-egy zivatar kialakulhat. Szeles napra készülhetünk, az északnyugati szeles sokfelé erős, sőt viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 13-21, délután 26-32 fokot mérhetünk délután. Csütörtökön sok napsütés várható, melyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők, zápor csak elvétve fordulhat elő, az északnyugati szél több felé megerősödik. Hajnalban 10-18, napközben 24-30 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb néhol jelentéktelen zápor alakulhat ki, többfelé élénk lehet az északnyugati szél, délután 25-31 fokig melegszik majd a levegő.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével. Változ

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra. Pár perc múlva a zseniális Teddy Swims énekli a Lose Control című slágerét. Maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
7: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
8: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
7: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
8: Egy kattintás és megnyílik a város.
7: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
8: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
7: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
8: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
7: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Az alaptörvény módosítását tárgyalja a parlament. Tüntetések voltak Ankarában a NATO csúcs miatt. Marad a napos idő, elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja az alaptörvény 17. módosítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll, akik közül 2 civil szakértőt az ellenzéki pártok delegálhatnak. Elfoglalta a helyét a közmédia új, ideiglenes vezetése. Feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása. Az átmeneti időszakban Mészáros Zsófia az online igazgatóságért, Bodac Balázs a hírigazgatóságért felel. Kerényi György a Kossuth Rádió vezetését, Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át. Az átmeneti időszakot követően a közmédia végleges vezetőjét nyílt pályázati eljárásban választják ki. Több tüntetőt is őrizetbe vettek Ankarában, mert megszegték a gyülekezési tilalmat, amelyet a NATO csúcs találkozója idejére rendeltek el. A demonstrálók közt több török ellenzéki parlamenti képviselő is volt. A napokban már több száz embert, köztük újságírókat, egyetemi oktatókat és baloldali csoportok tagjait tartóztattak le Törökország szerte. Mark Rutte, a katonai szövetség főtitkára a csúcs találkozó előtt a tüntetéshez való jog mellett érvelt újságíróknak. Az ukrán elnök szerint a légi hadviselés dönti el a háború kimenetelét. Volodymyr Zelenszkij szerint Ukrajnának már sikerült megakadályoznia az orosz fegyveres erők győzelmét a szárazföldön, és jó részt kiszorította az orosz hadiflottát a Fekete-tenger nyugati medencéjéből. Donald Trump a napokban beszélt arról, hogy az orosz és az ukrán elnök is azt szeretné, ha véget érne a háború. Legalább 15-en meghaltak és 275-en megsérültek a Kínát sújtó viharos időjárás miatt. A heves esőzések, árvizek és tornádok miatt tízezreket kellett kitelepíteni, 9 embert pedig eltűntként tartanak nyilván. Kansu tartományban egy földcsuszamlás 33 embert temetett maga alá, közülük 16-ot még keresnek.
2: Az időjárásról.
9: Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül a szél. Napközben 27-33, késő este 24-31 fok várható. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. A 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádió!

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, még ebben a szűk 60 percben is a következő egy óra hosszában lehetünk együtt. Na, folytatjuk a Celédia kedvenc dalaival, hamarosan pedig a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel foglalkozok, ezért is maradjanak velem.
1: Celéd Rádió FM

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanich utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előre láthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerül.

0: lehet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59. Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
5: Már 30 éve.
4: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553. www.feringatlan.hu.
6: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi Dűlő 3.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenét a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irak Smartini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncász, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piac csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

Kedves hallgatók, már is a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel foglalkozunk. 10 nap után Barcelonában találtak meg egy brit foci szurkolót, akit eltűntként keresett a családja, írja az egyik magazin. A 65 éves Michael Hewitt Bostonba indult, hogy a foci VB-n élőben szurkoljon a Leeds United játékosainak, és utoljára barcelonai átszállásakor beszélt a családjával. Testvére június 29-én azt írta a Facebookon, hogy utoljára 8 napja beszéltek vele, a telefonja ki van kapcsolva, és a közösségi oldalakon sem aktív. Kiderült, miért. Valahol Barcelonában elhagyta a telefonját is, mivel senkinek a számát nem tudta fejből, nem tudta, hogy keresik, mivel az útlevele és a pénze még megvolt, úgy döntött, folytatja útját. Pontosabban folytatta volna, de mivel a repjegye a telefonján volt, Spanyolországban ragadt, az apró utazási probléma nem szegte kedvét, bejárt a Barcelonát, és helyi kocsmákban követte az angol válogatottat. Mivel nem tudott netezni, végig elment mellette, hogy eltűntként keresik. A testvére azt írta, hogy nagyon reménykedtek benne, hogy a történetnek kínosan banális és boldog lezárása lesz, és úgy érzik, megkapták. Na hát, ilyen történet is van. A folytatásban zene, aztán hamarosan jövök vissza még egy érdekes történettel.

0: Újra a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel. Egészen hihetetlen hónapot tudhat maga mögött Vozinha, a zöldfoki válogatott kapusa. A 40 esztendős futballista még a spanyolok elleni bravúros teljesítményével vált világszenzációvá, azóta pedig robbanásszerűen kezdett el növekedni Instagram követőinek a száma. A mérkőzést megelőzően csupán 50 ezer rajongóval rendelkezett, azonban az afrikai szigetországnak győzelemmel felérő 0-0 után azonnal kezdetét vette az őrület, néhány órával a lefújás után már 1 millióra ugrott követőtábora, ami 24 órával később meg ötszöröződött. A következő napok gyakorlatilag arról szóltak, éppenséggel melyik globális sztárnak számító sportolót hagyta le a fentebb említett statisztikában. Szoboszlai Dominikot hamar maga mögé utasította, de ahogy teltek a napok, egyre nagyobb skalpokat gyűjtött be. Például az Egyesült Államok legnagyobb sztárjait, Tom Brady, Serena Williams, és még sorolhatnám, érte szépen sorban utol, majd előzte meg. Mindeközben zöldfoki szigetek mindenki meglepetésére a csoportból is tovább jutott, és ugyan a nyolcaddöntőben Argentina ellen hősies küzdelemen után végül alul maradt, a nagyjából 500 ezer főt számáló nemzet helytállása a világon minden szurkoló szimpátiáját, na meg persze elismerését elnyerte. Néhány nappal korábban pedig már olyan magasságokba emelkedett Vozinha követőinek száma, hogy a spanyolok legendáját Iker Casillast is lehagyta, ezzel pedig a világ legtöbb követőjével rendelkező kapusa lett. De az újabb hírverés egy dolgot jelentett, még több embert. A jelenleg klub nélkül a portugál másodosztályú csapatban június elején járt le a szerződése. Tengődő kapus jelen pillanatban, de ez valószínűleg változik, mire kimondom, szóval jelen pillanatban 27,2 millió követővel rendelkezik az Instagramon, ezzel ugyan még most is nagyon messze van az élmezőnytől, de már biztosan örökös ismertségre tett szert a zöldfoki játékos, ráadásul ki tudja, hol van még a vége. Vozinháról szerintem hallani fogunk még. Mindjárt folytatjuk, most zene jön.
1: Következzen egy friss

0: Kedves hallgatók, még mindig labdarúgó világbajnoksággal foglalkozunk. Hősöknek kiáró ünneplésben részesítették a Zöld Foki Köztársaság hazatérő labdarúgó válogatottját, miután az együttes újoncként remek teljesítmény nyújtott az észak-amerikai világbajnokságon, ahol az egyenes kieséses szakasz első körében búcsúzott a címvédő Argentina ellen hosszabbításban elveszített mérkőzésen. Helyszíni beszámolók szerint több tízezer helyi lakos fogadta vasárnap a főváros Praia repülőterén az Egyesült Államokból hazatért labdarúgókat, akik egy nyitott tetejű járművön a városon keresztül végig karneváli hangulatban érkeztek meg a Kebre Canela strandra, ahol a köszöntésre és a fő ünnepségre sor került. A csapat első számú sztárja a VB-n a 40 éves kapus Vozinho volt, ugye a jelenleg klub nélküli, de közösségi oldalán már több mint 27 millió követővel bíró labdarúgó. A BBC helyi tudósítójának azt mondta, a hazatérésről nagyszerű pillanat volt számukra, hogy otthon lehetnek. Kiemelte, szerettek volna még ennél is maradandóbbat alkotni a VB-n, most viszont csak élvezni akarják a pillanatot és ünnepelni honfitársaikkal. Az ünneplés pont egybeesett egyébként az ország születésnapjával. A korábbi portugál gyarmat 1975. július 5-én lett független Zöld Foki Köztársaság. A Nyugat-Afrika partjainál fekvő 10 vulkanikus szigetből álló és körülbelül 500 ezer lakosú Zöld Foki Köztársaság válogatottja csupán a század elején játszott először a VB selejtezőben. A 2002-es kvalifikációs sorozatban az afrikai térség első fordulójában Algéria két meccses párharcban a visszavágón aratott két gólos hazai győzelemmel összesítésben 2-0-val jobbnak bizonyult, és a 2026-os torna előtt a 67. helyen állt a világranglistán. Ehhez képest a VB csoportkörében Spanyolországgal, Uruguayjal és Szaúd-Arábiával játszott döntetlent, a legjobb 32 között címvédő Argentina úgy bizonyult jobbnak túlórát követően 3-2-re, hogy a legyőzött afrikai ellenfélnek még a hajrában is volt esélye, hogy a mérkőzésen harmadszor is egyenlítsen. A Zöldfoki szigetekkel is foglalkozik rengeteg portál, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy róluk is olvasni fogunk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül akár azonnal, hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diégóból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diégó, otthon, generációkon keresztül.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Coop áruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
7: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
8: Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. 92.5.

0: kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti és hazánk területét. Holnap hajnalban egy hideg front hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, záporok helyenként fordulhatnak elő, északkeleten egy zivatar kialakulhat. Szeles napra készülhetünk, az északnyugati szeles sokfelé erős, sőt viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 13-21, délután 26-32 fokot mérhetünk délután. Csütörtökön sok napsütés várható, melyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők, zápor csak elvétve fordulhat elő, az északnyugati szél több felé megerősödik. Hajnalban 10-18, napközben 24-30 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb néhol jelentéktelen zápor alakulhat ki, többfelé élénk lehet az északnyugati szél, délután 25-31 fokig melegszik majd a levegő.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: kedves hallgatók, azon a mutatom, mely slágerrel startol a következő felvonás. Lost Frequencies és a Basti közösét játszom, a címe Head Down, majd a hírek után. Maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál, az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
5: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31. A Bautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans Nyílászáró Centrum, Cegléd, Kőrösi út 80.
6: 10. Street Food Fesztivál Albert Tirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Tirsán augusztus 5-től 8-ig.
7: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Az alaptörvény módosítását tárgyalja a parlament. Csütörtökig lehet módosítani a felsőoktatási jelentkezést. Marad a napos idő, elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Az ukrán elnök szerint a légi hadviselés dönti el a háború kimenetelét. Volodymyr Zelenszkij szerint Ukrajnának már sikerült megakadályoznia az orosz fegyveres erők győzelmét a szárazföldön, és jó részt kiszorította az orosz hadiflottát a Fekete-tenger nyugati medencéjéből. Donald Trump a napokban beszélt arról, hogy az orosz és az ukrán elnök is azt szeretné, ha véget érne a háború. A jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja az alaptörvény 17. módosítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Elfoglalta helyét a közmédia új, ideiglenes vezetése. Feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása. Az átmeneti időszakban Mészáros Zsófia az online igazgatóságért, Bodac Balázs a hírigazgatóságért felel. Kerényi György a Kossuth Rádió vezetését, Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át. Az átmeneti időszakot követően a közmédia végleges vezetőjét nyílt pályázati eljárásban választják ki. Felmentette Mátrai Károlyt, az MVM ZRT vezérigazgatóját a gazdasági és energetikai miniszter. Mátrai Károly 2023-tól töltötte be ezt a pozíciót, emellett az igazgatóság tagja is volt. Kapitány István a hét elején az Exim Bank vezetőjét, azt megelőzően a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgatóját is menesztette. Csütörtökig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételiben. Az oktatási hivatal szerint a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A jelentkezőknek érdemes ellenőrizniük az elérhetőségeiket és figyelniük az e-felvételi üzeneteit. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Megújul a Pentelei főtér Dunaújvárosban. A város az infrastrukturális fejlesztésre 400 millió forint Európai Uniós támogatást nyert el. A zöld infrastruktúra kiépítését és közösségi térszervezést is tartalmazó projekt a tervek szerint 2027 végére készül el.
7: Az időjárásról.
8: Országszerte napos nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 27-33, késő este 24-31 fok várható. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét-Észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét-Észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. A 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és a hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
7: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András, utánam jön majd Becker Betty, utána pedig Vörös Nándi. Most folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig a mai nappal foglalkozok, azaz július 7-ével, tartsanak velem!
1: Szeglét Rádió! 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat

0: Szegléden a Damjanich utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is.
2: FM 92.5,
1: ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre, az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én a belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt, Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesta lesz július 11-én 17 órától 23 óráig az Abonyi Piasz csarnok előtti téren. 18 órától zenét a Taverna zenekar, aztán este 8-tól Irax Martini énekel, majd DJ rompörgeti a lemezeket 21 órától. Görög táncáz, ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, mindez tehát július 11-én Abonyban a Piac csarnok előtti téren. A rendezvény ingyenes. Nyáresti vigadalom lesz július 25-én szombaton este 6 órás kezdéssel a Kossuth Művelődési Központ színház termében. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. Fellépnek Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelső Cigergő és Struhala József. A kísérő formáció Zsiga István zenekara, a partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület. Mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Dia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, július 7-e van. A mai napon az Apollóniák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Boldog, Donát, Félix, Metód, Willibald, Kasztor és Odó nevű ismerőseiket is. Az Apollónia görög latin eredetű, az Apollonius férfi név, női párja jelentése Apollónak szentelt. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most dallal folytatjuk, hamarosan pedig a születésnapot zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak velem!
1: Szia!

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 7 évvel ezelőtt hunyt el Ambrus Zoltán zenész, gitáros, előadó, művész, az Irigyhó Nagy Mirigy tagja. 86 éve született Ringo Starr, a Beatles dobosa, és 83 éve Toto Cutugno, olasz énekes, aki ugye rengeteg kiváló olasz slágert énekelt az elmúlt jó pár évtizedben, és ezeket mi magyarok is kívülről tudjuk. 78 éve született Barta Tamás, gitáros, énekes, zeneszerző, játszott a Hungáriában, az LGT-ben, és még sorolhatnám. 62 őszén kezdte meg középiskolai tanulmányait a Landler Jenő villamosipari technikumban, ahol Fenyő Miklós osztálytársa volt, ja úgy könnyű, mivel többet jártak az iskola mellé, mint az iskolába, 1964-ben mindkettőjüket kirúgták. Később a középiskolai tanulmányait a Bláthy Otto erős áramú ipari technikumban folytatta. 1965-ben 17 évesen lett tagja Fenyő Miklós akkori zenekarának, a Szikonornak. Fenyő szerint Barta az ezt megelőző egy év alatt autodidakta módon tanult meg hangszerén játszani. A zenei alapjai megvoltak, hegedülni ugyanis tudott. 1967-ig volt a Szikonor tagja, utána katonáskodott, illetve vendégzenészként többször fellépett a Siriusszal. 1969-től ismét együtt zenélt Fenyővel, belépett a Hungáriába, s játszott a zenekar első Koncert a Marson című 70-es, illetve a zenekar 71-ben kiadott Cím nélküli albumán is. A Hungáriából hívták az LGT-be, melynek első három lemezén, a 71-es Lokomotív GT-n, a 72-es Ringasd el magad című, és a 73-as Bumban hallható. Emellett ő játszott az első magyar rock musical, a Déri Tibor kisregénye alapján a Presser Adami szerzőpáros által írt, képzelt riport egy amerikai popfesztiválról felvételein. Ugyancsak az ő gitárjátéka hallható Zalatnai Saroltának, a 72-es Álmodj velem, és Kovács Katinak a 74-es az LGT-vel közösen készített tulajdonképpen Cím nélküli albumán. Továbbá a Lokomotív GT 71 és 73 között Magyarországon kiadott 5 kislemezén is. A Kovács Kati lemez fölvételei előtt nem sokkal hunyt el Barta apja, aki nagyon közel állt hozzá. A Várlak című Presser szerzemény gyönyörű gitár szólója neki állít emléket. Hát valahogy így indult a karrier, Barta Tamás kiváló gitáros, tehát ezen a napon született 78 évvel ezelőtt. Ha már szóba került az LGT, akkor ők jönnek itt a 92-től a Cegléd Rádióban.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: zenész meg kell említenünk, itt a 92-től 20 évvel ezelőtt hunyt el Syd Barrett, angol énekes, gitáros, zeneszerző, legtöbben a Pink Floyd egyik alapítójaként ismerik. Karrierje csak néhány évig tartott, mielőtt abbahagyta a zenélést és elvonult a nyilvánosság elől. Kreativitása és jellegzetes brit kiejtése sok későbbi művészre volt nagy hatással. Míg a zenekar eleinte amerikai R&B dalokat másolt, 66 folyamán improvizációkkal megtűzelt rock and rollt kezdtek játszani, ennek nyomán alakult ki saját stílusuk, melyre az improvizatív jazz épp annyira hatott, mint a Beatles által játszott brit popzene. Ugyanebben az évben megnyílt a UFO Club, amely a londoni pszichedelikus kultúra legfontosabb színhelyévé vált. Legnépszerűbb zenekaruk a Pink Floyd lett, mely a konkurens Roundhouse-ban való fellépéseivel a londoni underground legnépszerűbb zenekarává lépett elő. 1966 végére a Pink Floyd Peter Jenner és Andrew King személyében két megbízható menedzser szerzett. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy a többi már történelem. A Pink Floyd következik itt a 92-tön.
1: Cegléd Rádió FM

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.
7: FM

0: mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt az a ma már is mondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti és hazánk területét. Holnap hajnalban egy hideg front hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, záporok helyenként fordulhatnak elő, északkeleten egy-egy zivatar kialakulhat. Szeles napra készülhetünk, az északnyugati szeles sokfelé erős, sőt viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 13-21, délután 26-32 fokot mérhetünk délután. Csütörtökön sok napsütés várható, melyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők, zápor csak elvétve fordulhat elő, az északnyugati szél több felé megerősödik. Hajnalban 10-18, napközben 24-30 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb néhol jelentéktelen zápor alakulhat ki, többfelé élénk lehet az északnyugati szél, délután 25-31 fokig melegszik majd a levegő.
1: Cegléd.

Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Mára ennyi volt részemről. Reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Becker Betty meg lesz. Este 8-ig utána pedig érkezik Vörös Nándi. Én meg legközelebb holnap reggel 6-kor kegyetlenül újra felébresztek majd mindenkit. Remélem akkor is rám hallgatnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel tehát Tali, bisz, hall.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
6: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Az alaptörvény módosítását tárgyalja a parlament. Nagy mennyiségű veszélyes hulladékot találtak Gyömrőn. Marad a napos idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Az ukrán elnök szerint a légi hadviselés dönti el a háború kimenetelét. Volodymyr Zelenszkij szerint Ukrajnának már sikerült megakadályoznia az orosz fegyveres erők győzelmét a szárazföldön, és jó részt kiszorította az orosz hadiflottát a Fekete-tenger nyugati medencéjéből. A jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja az alaptörvény 17. módosítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Leállította a hírműsorokat a közmédia minden felületén az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója, Horváth András. Az átalakítás miatt elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió frekvenciáján pedig átmenetileg a Bartók Rádió adása szól. A közlemény szerint a hírszolgáltatás az új igazgatóság felállása után fokozatosan indul újra. A sportközvetítéseket a változás nem érinti. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedűs Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltó listáján. Csak nem 100 ezer kilogramm veszélyes hulladékot találtak egy elhagyott raktárépületben Gyömrőn, közölte a város polgármestere. Kisberg Szabolcs szerint a vegyi anyagokat több mint 10 éve rejthették el az állami tulajdonú ingatlanban egy olasz tulajdonosi hátterű cég felszámolása után. A polgármester szerint az akkori városvezetés nem tett semmit, és a korábbi vizsgálati dokumentumok is eltűntek. A polgármester közölte, segítséget kért az államtól a veszélyes hulladék elszállításához és a terület megtisztításához. Az ügyben a Környezetvédelmi Hatóság és az illetékes minisztérium is vizsgálódik. Megújul a Pentelei főtér Dunaújvárosban. A város az infrastrukturális fejlesztésre 400 millió forint Európai Uniós támogatást nyert el. A zöld infrastruktúra kiépítését és közösségi térszervezést is tartalmazó projekt a tervek szerint 2027 végére készül el.
1: Az időjárásról.
7: Országszerte napos, nyári időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 27-33, késő este 24-31 fok várható. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 5 és 5 diszkó mesén közösen indította az órát. Wonderful Life 2025, ez szólt itt a 92-ten, a mikrofonnál újra csak Becker Bernadett, és a menetrend tulajdonképpen azonos a korábbiakhoz képest. Hasznos, fontos információk, csoda jó muzsikák, és némi színes hír. Nem némi, hanem néhány színes hír, ez így pontosabb. A nagyvilágból és kicsiny hazánkból tartsanak velem, hogyha tehetik, egy laza esti levezetésre.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a felszegi gyógyszertár lesz az ügyeletes patika, a Bajcsy-Zsilinszky tér 3 per alszám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 20 órakor indul és 22 óráig tart, és ugye, ha keresgélnek a neten, arra is rájöhetnek és megtalálhatják, de azt mondanám, akkor már reklám lenne, hogy még van nyitva patika, tehát most még rendes nyitvatartási időben is elérnek patikát, de ha 8 óra után szükséges, majd akkor felszegi gyógyszertár, Bajcsy-Zsilinszky tér 3 per alszám.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Úgy tűnik, hogy ezekben a napokban egy kicsit fellélegezhetünk szó szerint, már ami a hőséget illeti, nézzük, hogy mi várható a folytatásban. Holnap sokfelé számíthatunk több órás napsütésre, ugyanakkor a déli óráktól besűrűsödik a felhőzet. A középső és keleti ország részben előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek helyenként intenzívebb csapadékot hozhatnak. A hajnali minimumok 14-21, a délutáni maximumok 26-32 Celsius fok között alakulnak. Az északi szél több felé felélénkülhet, felerősödhet. Csütörtökön változóan felhős idő várható sok napsütéssel, helyenként előfordulhat egy kevés csapadék is, elsősorban a keleti és az észak-keleti ország részben. A hajnali minimumok 10-18 Celsius fok között alakulnak, délutánra pedig 23-30 Celsius fok közé melegszik a levegő. Az északnyugati szél több felé megélénkülhet, időnként megerősödhet, a zivatarok környezetében pedig viharos széllökésekre számíthatunk.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

Kedves fiatalok, nagyon sokan vannak, tudom, akik még a sikeres érettségi eufóriájában vannak, és igazából már nyilván várják, hogy felveszik-e őket az általuk választott felsőoktatási intézménybe, de ott mozog valami a kis agyukban hátul, hogy van még valami dolgom. Nos, hát még gyakorlatilag 2 napig lehet dokumentumpótlás és sorrendmódosítás. Július 9-ig pótolhatják ugyanis a felvételizők a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételi elektronikus rendszerben, az elfelvételiben. A jelentkezéskor megadott képzések sorrendjét az elfelvételi sorrendmódosítás menüpontjában módosíthatják a felvételizők. A sorrendmódosításkor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet egyetlen alkalommal július 9-ig átrendezni. Új képzés már nem rögzíthető, a már nem kívánt jelentkezési helyek vissza is vonhatók. A jelentkezők a pontszámításhoz még szükséges dokumentumokat a felvi.hu honlapról elérhető elfelvételi rendszer dokumentumok menüpontjában tölthetik fel, és ugyanitt követhetik nyomon elbírálásukat is. Nem kell feltölteni a 2006. január 1-e után megszerzett érettségi bizonyítványt, illetve tanúsítványt, a 2003. január 1-e után megszerzett nyelvvizsga bizonyítványt, illetve a 2006. február 1-e után szerzett hazai oklevelet, ezek adatait az oktatási hivatal az elektronikus közhiteles nyilvántartásokból veszi át, és ellenőrizhetők az elfelvételi közhiteles nyilvántartásokból származó információk menüpontjában. Az idei érettségi eredmények is a következő időszakban folyamatosan érkeznek meg a központi felvételi nyilvántartásba. Dokumentumot a fenti adatokkal csak akkor kell tehát kitölteni, ha az elektronikus adatok és a dokumentum tartalma között különbség mutatkozik. És ami rettentően fontos, az elérhetőségek telefonszám, e-mail cím változását szintén július 9-ig lehet jelezni. Az elfelvételi személyes adatok menüpontjában ezt mindenképpen érdemes ellenőrizni, karbantartani. És a 2026. szeptemberében induló képzések ponthatárait várhatóan július 23-án este hirdetik ki, és elsőként a felvi.hu honlapon lesznek elérhetők. Azok a felvételizők, akik megadták aktuális mobilszámukat, előzetes tájékoztatásként már aznap SMS értesítést is kapnak az eredményről. Ez egy igazán izgalmas este lesz, ugye Cegléd is készül, nézzenek utána a neten, a Facebookon, meg fogják találni az eseményt, mert hogy lesz pontok éjszakája, vagy pontok estéje, most bocsánat, hogy fejből nem tudom pontosan a címét, de lényeg az, hogy egy nagyon jó buli, ahol együtt lehet majd örülni a sikeres felvételének, vagy vigasztani mindazokat, akiknek nem pont úgy sikerült, ahogy ők tervezték, és itt egy személyes megjegyzés, higgyétek el, fiatalok, nem dől össze a világ.

Itt a nyár hamarosan indul, az ítélkezési szünet a Ceglédi járásbíróságon is. Az ítélkezési szünet július 16-án kezdődik és augusztus 19-éig tart. Ez idő alatt az ügyfélsegítő félfogadási ideje hétfői napon 9 órától 12 óráig tart, mely előzetes regisztrációt követően vehető igénybe, amely legkésőbb az ügyintézés időpontját megelőző munkanapokon, munkaidőben terjeszthető elő telefon vagy elektronikus úton. A nem regisztrált ügyfelek ügyeinek intézése a szabad kapacitás függvényében történik. Az ügyfélcentrum félfogadási ideje minden nap 9 órától 11 óráig tart. Az ügyfelek a papír alapon benyújtandó beadványokat elsősorban postai úton nyújthatják be, vagy az épületben található gyűjtőládában helyezhetik el. Az ügyelet ideje alatt elsősorban a kezelőirodákkal szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot az ügyintézés érdekében. Erre hívják fel tehát a figyelmet, ítélkezési szünet indul július 16-án.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom. A Kossuth Művelődési Központ szervezésében a megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten: Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara. Újra fogadható verseny lesz Abonyban, a Parkerdőben július 10-én és 11-én. Július 10-én pénteken éjszakai fogadhajtás D kategória, erre a megmérettetésre várják az érdeklődőket 18 órától. Fogadók érkezésével, majd regisztrációval, pályabejárással indul a verseny, és a verseny maga 21 órakor kezdődik, 23 órakor pedig az eredményhirdetés lesz. Július 11-én szombaton C kategóriában küzdenek a fogadók, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategóriás verseny is lesz. A fogadók már reggel 7 órakor érkeznek, a verseny 9 óra 30 perckor kezdődik, és egész nap el is tart, 17 órakor lesz az eredményhirdetés, a belépés ingyenes, tehát fogadhajtó verseny az Abonyi Parkerdőben július 10-én és 11-én. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria Parkjában július 25-én. Délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjúk készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédhez szól a nóta Nusikával. 14 órától Sülve-főve Katónénivel Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende Tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti Népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli Retro Metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria Parkjában 16. Lecsó Fesztivál.

az óra egy nagy kedvencemmel. Derék hallottam, Ráncz Gergő és Orsova Irani. Mostantól 2019-ből szól a dal, hogy jöhessenek a reklámok, a friss hírek, és indulhasson egy újabb óra Ray Daltonnal. Ez lesz a Blood Running.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remény, ne hazudjál.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Ideiglenesen leállt a közmédia hírszolgáltatása. Folytatódik a szúnyogírtás a héten. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. 1956 után 70 évvel, szimbolikusan 1956-kor indul újra az M1 adása. Egyelőre hírszolgáltatás nélkül, filmekkel, közölte a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter történelmi napnak nevezte a mait, hozzátéve, hogy a hazugságok korszaka ezzel végleg lezárult. Délután elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió műsora hallható. A hírszolgáltatás ideiglenes szüneteltetése és az átállás alatt a sportközvetítések, így a labdarúgó világbajnokság meccsei is zavartalanul folytatódnak. A jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja az alaptörvény 17. módosítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a 2025-2026-os tanévre már nem kell alkalmazni. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedű Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltó listáján. Csaknem 100 000 kilogramm veszélyes hulladékot találtak egy elhagyott raktárépületben Gyömrőn, közölte a város polgármestere. Kisberg Szabolcs szerint a vegyi anyagokat több mint 10 éve rejthették el az állami tulajdonú ingatlanban egy olasz tulajdonosi hátterű cég felszámolása után. A polgármester közölte, segítséget kért az államtól a veszélyes hulladék elszállításához és a terület megtisztításához. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá 11 vármegyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés. A szakemberek a települések lakott részein platós gépkocsira szerelt permetezőgépekkel gyérítenek este és éjszaka. A szer a méhekre, az emberre és a házi állatokra nem veszélyes.
1: Az időjárásról.
5: Változóan felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 17-24, napközben 26-32 fok valószínű. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Balaton indított az órát, ez volt a Blood Running itt a 92.5-ön, egy vadonatúj sláger a Cegléd Rádióban, már is jön Calvin Harris és Ellie Goulding, aztán Emery is itt lesz, és egy beszélgetés is, ugyan egy ismétlés, de végre nyáron minden média ezt szokta csinálni, ugye, hát mi se lógjunk ki a sorból, hogy melyik beszélgetést hallhatják újra, na ezt majd akkor elárulom. Most addig a mikrofonnál Becker Bernadett.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Igen, hát az ígért beszélgetés még hozzá egészségünkre című sorozatunk, és annak is egy olyan része, ami gyakorlatilag két részes. Ma hallhatják az elsőt, holnap pedig ugyanebben az időben a második részt. Egészségünkre című sorozatunkban dr. Szabó Ivett belgyógyásszal, életmódorvossal, Szatmári Gábor a dohányzásról beszélgetett, mint ahogy említettem, két részben, de beszélgethettek volna akár 20-ban is, olyan mély és bőséges a téma, de most jöjjön az első.
1: Szegléd Rádió.
2: Kedves hallgatók, induljon tehát Egészségünkre című sorozatunk, immáron 42. része. Szokás szerint most is dr. Szabó Ivettel fogok beszélgetni egy olyan témáról, ami hát engem is érint egy picit, majd erre rá fognak jönni menet közben, de mint előre jeleztem, a fő témánk ma a dohányzás, mint olyan lesz. Nagy szeretettel köszöntelek, Ivett, szervusz!
3: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
2: Az első kérdés, te dohányzol?
3: Nem.
2: Nem? És soha az életben?
3: Soha az életben.
2: Meg sem próbáltad?
3: Megpróbáltam, sőt az én szüleim dohányosok.
2: No hisz.
3: Tehát van ilyen emlékem, de nem szoktam rá, hál' Istennek soha.
2: Na, hát hál' Istennek mondhatni, tehát több szempontból hasznos az, hogyha az ember nem dohányzik. Én sajnos a dohányosok közé tartozom, akárhogy is, de azért nem leszek olyan nagyon ellenzéki hozzáállású most nyilván a következő beszélgetésben.
3: Inkább konstruktív kérdező, vagy szkeptikusságot képviselt, kérlek, igen, az mindig előre visz.
2: Igen, na de most egy abszolút olyan kérdés jön, ami nem tartozik egyik témakörbe sem, de a dohányzáshoz igen, mert hogy mióta dohányzik az emberiség?
3: Hát most itt utána néztünk a műsor előtt, és Amerikából jött ez a csodálatos szokásrendszer és ez a növény, és hát 6-8 ezer évvel ezelőtt már használták a dohány növényt.
2: Igen.
3: És Kolumbusznak köszönhetjük ezt a felfedezést is, hogy Európában itt van velünk.
2: Igen, igen, hát az jó pár növény érkezett Amerikából, hát többek között a dohány is, és itt Európában is aztán úgy szépen elterjedt ennek az élvezete, rájöttek, mert hát mitől is van ennek élvezeti értéke igazából?
3: Hát ebben nincsen személyes tapasztalatom. Olyan tapasztalatom volt, hogy amikor én megpróbáltam, ez nagyon rossz élmény volt.
2: Aha.
3: Tehát szerintem van a dohány, és akkor a dohányzásnak a káros hatásai, meg van egy függőség, amivel beszélnünk kell.
2: Pontosan.
3: Úgyhogy amikor így mi a dohányzásról beszélünk, mindig ezzel a kettős szemlélettel szemléljük ezt a témát. És tehát ahogy mi a jó a dohányzásban, valószínűleg itt a függőségek témakörét, hogy miért alakul ki ez a mechanizmus, hogy miért jó érzés, mi ez a jó érzés, ez valószínűleg már egy ilyen Schauberger

0: vágyaknak a kielégítése is, mint olyan szerepet játszik. Összetett része van, van egy nikotin függőség, amihez lehet így hozzászokni. Eleve a rituálé, már mint a cselekvés, hogy valakinek
1: ez is hozzátartozik. Igen.
0: Van egy közösségi szerepe, hogyha az én barátaim dohányosok, és mi mindig együtt dohányzunk, akkor ezt tudatalatt is összekötjük. Illetve, hogy alapvetően, és ez már a függőségek témája, hogy egy stresszlevezető, szorongás csökkentő, és egy jutalmazó mechanizmuson, ugye a dopaminerg rendszer gyakorlatilag ezt a kettőt szolgálja ki. Úgyhogy ezeket tudnám odahozni, mi a jó ebben kérdéskörhöz.
1: De ez ugye már tulajdonképpen a pszichológia témakörét súrolja, sőt, benne is van nyakig.
0: Ez egy szokás.
1: De mi ez a nikotin tulajdonképpen?
0: Ez egy stimuláns, ez egy pörgető dolognak lehet felfogni.
1: És ez másban nincsen, akkor ezek szerint leginkább csak a dohányban található.
0: Meg a leszoktatáskor használt nikotin tapaszban.
1: Jó, hát persze, az már egy készítmény.
0: Ez már egy készítmény, igen, és ugye pont azért, mert ehhez is hozzá lehet szokni, ezért a leszoktatás kapcsán, vagy a leszokás segítő dolognál, vagy sprét, vagy rágót, vagy tablettát, vagy ilyen tapaszokat lehet használni, és ajánlottak is ezeknek a használata, mert a sóvárgást, meg ezt a nikotinéséget csökkenti.
1: Igen.
0: Ugye maga a függőséget is ez alapján szoktunk, hogy amikor föl kell az ember reggel, és hogy rögtön rá kell gyújtani, vagy eltelik 30 perc, vagy egy óra, vagy akár egy délelőtt is, hogy rá kell. Ez alapján szokták skálázni ezt a függőséget, hogy milyen mértékű ez a nikotinsóvárgás. De alapvetően ezt egy stimulánsnak mondjuk, tehát élénkít, javítja a koncentrációt, és alapvetően...
1: Tehát tulajdonképpen jó hatásai is vannak valahol, idézőjelben mondom.
0: Hát, mint hogyha mondjuk egy energiaitalnak lehetne jó hatásait mondani, mint hogy élénk.
1: Vagy akár egy pohár bornak.
0: Ez mindig igen, megint, persze. Hogy mi a célunk vele. Tehát, hogyha egy olyan állapotban a célunk az élénkítés, hogy valaki nagyon fáradt, energiátlan, depresszív, nem tudja elkezdeni a munkáját reggel, és én akkor még adok neki koffeint, meg nikotint, akkor lehet, hogy a rövid távú haszon az mérhető, de hosszú távon nagyobb károkat okoz.
1: Igen, igen. És ugye a nikotin mellett azért szoktak beszélni nagyon sokat a kátrányról, ami majdhogy nem károsabb, mint a nikotin.
0: Hát igen, a nikotin azért egészséges embereknél, akiknek nincsen szívérendszeri betegsége, mert ugye itt azért a vérnyomást emel, szívfrekvenciát tud fokozni, maga a nikotin. Tehát egy bizonyos dózisig nem kell számolnunk mellékhatásokkal, bizonyos dózis fölött igen, de nem a nikotin szokta jelenteni a központi károsító, egészségkárosító részt, hanem a kátrány és a mindenféle egyéb füsttermék az égés során felhalmozódó. És ez az, ami ugye az érfalat károsítja, kifejezetten károsítja, és onnantól kezdve az érelmeszesedés, és aminek a végeredménye az infarktus, a stroke, és bármilyen érszűkületes, mondjuk az alsó végtagi ütőérszűkületeknél, tehát gyakorlatilag ahol erünk van, azt mind károsítja, és ez csak az érrendszer. Azt azért tudnunk kell, hogy a megelőzhető halálokok világszinten az első számú felelőse a megelőzhető halálokoknál az a dohányzás.
1: Igen, igen. No, de ennek is ugye több fajtája is van. Ugye régebben is voltak a normál cigaretták, bár gondolom, hogy annak idején több ezer éve inkább a pipázás-szerű dohányzás terjedhetett el, mert akkor nyilván nem tudták még ilyen kis vékony papírokba sodorni a dohányleveleket. Pipázás, dohányzás, a pipások még régen, még gyerekkoromból is emlékszem, hogy mondták, hogy ez sokkal egészségesebb, mert nincs benne a papír, és akkor nincs annyi kátrány. És...
0: Nincs ilyen, hogy egészségesebb. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos pont, hogy leszögezzük. A dohányzás és a dohány termékek fogyasztása minden esetben káros.
1: Akkor is, hogyha most itt vannak ezek a legújabb elektromos cigaretták. És...
0: Az is, és sőt, függetlenül attól, hogy ez hevítésen alapul, ha ott van az aroma része, akkor az azért.
1: Igen.
0: És ez tüdőbetegségeket alakít ki. Hát, rengeteg felvételt, minden kongresszuson, ahova járunk, és van mondjuk tüdőgyógyászati szekció, akkor ott rögtön felvetítenek olyan CT felvételeket, ami ezek a hevített elcigik kapcsán készült képek. És ugye az a baj, hogy ezzel nem csak az a baj, hogy ez is káros, sőt, tüdőgyógyászok azt mondják, hogy nem mondhatjuk azt, hogy egészségesebb, semmi esetre sem, és nincs vele több 10 éves tapasztalat.
1: Igen, igen.
0: Tehát ezt nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz mondjuk egy ilyen dohányos tüdővel 10 év múlva. A klasszik dohányzásnál látjuk, mert ugye ott meg a tüdő daganat, illetve a krónikus tüdőbetegségeknek az első számú rizikója a dohányzás.
1: Igen, igen. Most megint egy személyes példát hozok, vagy családi példát pontosabban. Édesapám fiatal korában rákapott a cigarettára, de már fiatalon, mondhatni 33 éves korában letette, 1968-ban történt mindez, és aztán hosszú ideig hozzá sem nyúlt, majd amikor, hát sajnos én is, és a testvérem is rákapott a cigire, ugye hát látta, hogy mi dohányzunk. Időnként előfordult olyan, de tényleg nagyon ritkán, mondjuk, hogyha mi már ki is repültünk a családi fészekből, de azért elmentünk egy vasárnapi ebédre megköszönteni őket, vagy egyáltalán csak úgy hazamentünk. Vasárnapi ebéd után, no, hát van egy cigitek? Kérdezte apu, meg is lepődtünk rajta még eleinte, és akkor szépen rágyújtott, és szépen elszívott egy szál cigit, előfordult, hogy kettőt is, de aztán hónapokig megint hozzá sem nyúlt, és ezért én nagyon irigyeltem őt, hogy ő ezt meg tudta állni, hogy egyáltalán nem kapott rá vissza soha, hanem úgy időnként több hetente, vagy tényleg évente mondjuk elszívott 800 cigarettát körülbelül. Ez még azért nem olyan veszélyes dózis, én azt hiszem, ugye?
0: Hát megint mihez képest, ugye? Tehát, igen, hogy a láncdohányoshoz képest ez egy óriási előny, hogyha valaki egy, igen, évben ennyit fogyaszt, ugye, hogy milyen mértékű a súlyossága a dohányzásnak, ezt a dobozévvel szoktuk mérni,
1: igen,
0: ami azt jelenti, hogyha valaki egy nap egy doboz vagy 20 cigarettát szív el, és ezt mondjuk egy éven keresztül, akkor tehát ez alapján
1: hát
0: számoljuk
1: be 365-tel, szökő évben 366-tal.
0: És ebből lehet kikalkulálni azt, hogy mi az, ami már kifejezetten súlyos, és ebből lehet satszolni a szövődményeket, de ha valaki mondjuk láncdohányos, annak egy jó pozitív példa lehet ebben az esetben mondjuk édesapád, aki ezt így meg tudta állni, és csak alkalomszerűen gyújtott rá, de semmiképpen nem mondhatjuk egészségesebbnek annál, aki egyáltalán nem gyújtott rá. És itt azért a passzív dohányosoknak a szerepét is, meg a...
1: Hát a passzív dohányosok ugye általában elszenvedői az aktív, igen, dohányosoknak, és az aktív dohányosok pedig legyenek szívesek annyira intelligensek lenni, hogy ha már rágyújtanak, akkor ezt tegyék úgy és olyan helyen, ahol nem zavarják azokat, akik abszolút nem élnek ezzel.
0: Igen, ezért, és ez nem csak egy illemtani dolog.
1: Nem, bizony.
0: Hanem például, igen, a szájüregi daganatoknak, vagy a gégerák a bármi rizikója, az például sokkal nagyobb a passzív dohányosok körében.
1: Aha.
0: És ugye ez ugye nem merül ki abban, hogy akkor nem fújom az illetőre a cigit, hanem azért egy légtérben közel van, vagy a ruhán keresztül.
1: Igen.
0: És akkor itt van a szerepe mondjuk a dohányzó szülőnek, mondjuk a gyermeke. És hogy, tehát, hogy azt gondoljuk, hogy így mondjuk így nem ártunk, de hát a bőrünkön, a ruhánkon levő, vagy mondjuk a függönybe, vagy mondjuk, hogyha így egy légtérben van, azért az is tud károsító lenni. És nagyon sok olyan része van, amiről még nem tudunk.
1: Mit tud az orvostudomány segíteni ebben? Hát nyilván, hogyha már kialakult egy betegség, akkor erre megvannak a módszerek, de például a leszokásban tudtok segíteni?
0: Az első kérdésnél maradnék csak egy mondatig, hogy amikor hozzánk kerülnek dohányzás következményeiben betegek, azoknak 99%-a nem visszafordítható. Tudni kell azt, hogy ezt azért megelőzi egy 10-20-30 éves előzmény.
1: Ugyan.
0: Tehát, hogy ez a dohányzás az nagyon ritka esetben allergiás reakcióktól eltekintve okoz rövid távon problémát, hosszú távon okoz problémát, akkor viszont minden második dohányzó ember a dohányzás következtében fog meghalni.
1: Jaj.
0: Tehát ez egy fontos dolog, fontos és súlyos következmény, kivételek mindig vannak, nem erősítik a szabályt. A kivételek azok kivételek, és abból ne általánosítsunk, mert nagyon rosszul fogunk járni.
1: Jó, mert vannak, igen, akik jobban tolerálják, tehát nyilván ebben sem vagyunk egyformák.
0: Nem vagyunk egyformák, de szerintem önbecsapás, ha ezzel nyugtatjuk magunkat. És nagyon sok minden kell ahhoz, nyilván a dohányzás az egy rizikófaktor, de alapvetően nem tudjuk kikompenzálni, ha mondjuk más életterületünkön jól működünk. Ha már valaki rászokott, mit lehet tenni? Alapvetően nem elsősorban az orvostudomány, hanem a viselkedés változás és a pszichológia asztala ez a dolog, és éppen ezért pszichológusok, pszichiáterek szoktak ebben leginkább segíteni. Alapvetően nagyon sok leszoktatás támogató program program és projekt van, ez a füstmentes talán.hu, tehát ahol abszolút reklámmentesen is sok hasznos tanácsot tudnak kapni, és tüdőgondozókban szoktak lenni ilyen programok. Igen. És ilyen lehetőségek, de nagyon sok aktív házi orvos is van, aki ebben aktívan szerepet vállal, és nagyon fontos ebben a támogató környezet egyébként.
1: És a legfontosabb pedig maga a dohányos, akiben esetleg megszületik ez a döntés, hogy na jó, most már akkor elég volt, leteszem.
0: Igen, és azért nehéz, hogy valaki eljusson eddig, mert olyan kor kellene kapcsolni, amikor még nem vagyok beteg.
1: Hát,
0: mert ugye aki most infarktust kapott, általában a rehabilitáción pikpak leteszik a cigit.
1: Na jó.
0: Aki az első kemoterápiáját vagy sugárterápiáját üli végig, mondjuk egy onkológián, nagyon-nagyon sokan vannak, elképesztően sokan vannak, akkor ők is le tudják. Tehát mi a motivációm?
1: Igen.
0: Olyankor, amikor még nincsen problémám, és akkor legyen motiváció, hogy eljussak addig, hogy ez káros nekem, ezért szokott lenni ez a nehézség, hogy megszülessen ez a belső indítatás, hogy nekem ez nem jó. Az egy jó dolog szokott lenni az ára, és az anyagi vonzata ennek.
1: Ajaj.
0: És ha mondjuk az ember, igen, eljátszik azzal a gondolattal, hogy mi mindenre küldhet, néha mondjuk fél évig nem költene.
1: És azt félretenni. Volt ilyen ismerősöm, itt Cegléden, nem mondom, meg nem hatalmazott föl rá, de egyébként egy közismert ceglédi ember, aki jó pár éve, évtizede már letette a cigarettát, és akkor megfogadta, hogy minden nap a cigaretta árát beleteszi egy perselybe. Beletette, és aztán x hónap után bontotta ki a perselyt, és megdöbbent, hogy mennyi pénz van benne, és milyen sok minden jó dologra lehetett ezt fordítani.
0: Így bizony, van, de igen, akár igen. Bizonyos embereknél ez egy nyaralás árát is összehozhatja. Úgyhogy nagyon sok előnyt lehet. Nyilván fontos az, hogy nekünk mi a fontos. Lehet ez is egy, tehát hogyha anyagi motiváció van, vagy egy jutalmazás, hogy oké, akkor, hogy ezt félreteszem mindig, akkor nyáron ebből el lehet menni nyaralni, vagy három havonta valami olyan programot szervezni, ami mondjuk az egészséget szolgálja.
1: Na, hát az biztos, hogy a témát nem zártuk le, a műsort viszont le kell zárnunk, de hát lehet, hogy még csak a kettős pontot tettük ki, és ami utána következik a sok-sok lényegi dolog, még arról még lehet, hogy érdemes lesz beszélgetnünk. Igen. Akár a következő részben, akár később, bármikor, de ezt a témát még azért vegyük elő.
0: Szerintem is, és lehet esetleg olyanokról beszélni, hogy milyen tanácsot vagy tippet adnánk, hogyha valaki ezen gondolkozik, hogyan álljon neki egyáltalán, vagy mit tehet, mire készüljön föl esetleg.
1: Legyen úgy. No, hát köszönjük szépen ezt a sok értékes gondolatot, és akkor így folytatjuk majd a 43. részben egészségünkre című sorozatunkat. Ez volt tehát a 42. Dr. Szabó Ivettnek köszönjük szépen.
0: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok.
2: Cegléd Rádió FM 92.5.
3: Egészségünkre című sorozatunk 42. részének ismétlését hallhatták, és jön majd a 43. is holnap ugyanebben az időben, hiszen folytatódik a beszélgetés a témáról, a dohányzásról. A kíváncsiakra holnap ugyanebben az időben.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom. A Kossuth Művelődési Központ szervezésében a megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten: Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton, a Szarka Kúria parkjában július 25-én. Délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával. Mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjú készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja kilátogatókat, majd jó ebédhez szól a nóta Nusikával. 14 órától Sülve-főve Katónénivel Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende Tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti Népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli Retro Metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton, a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál. Újra fogadhajtó verseny lesz Abonyban, a parkerdőben július 10-én és 11-én. Július 10-én pénteken éjszakai fogadhajtás D kategória, erre a megmérettetésre várják az érdeklődőket. 18 órától fogadók érkezésével, majd regisztrációval, pályabejárással indul a verseny, és a verseny maga 21 órakor kezdődik, 23 órakor pedig az eredményhirdetés lesz. Július 11-én szombaton C kategóriában küzdenek a fogadók, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategóriá verseny is lesz. A fogadók már reggel 7 órakor érkeznek, a verseny 9 óra 30 perckor kezdődik, és egész nap el is tart, 17 órakor lesz az eredményhirdetés. A belépés ingyenes, tehát fogadhajtó verseny az Abonyi Parkerdőben július 10-én és 11-én. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, Azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a felszegi gyógyszertár, az ügyeletes patika, a Bajcsi Zsilinszky tér 3 per alszám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 20 órakor indul, és 22 óráig tart.
1: Helyi információk első kézből. Szeglét Rádió, a közös ismerős.

0: Ennyi volt már a részemről. Az elmúlt szűk két órában Becker Bernadettet, Noé és Szatmári Gábort és Dr. Szabó Ivettet is hallhatták. Ha velünk tartottak, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Hamarosan Vörös Nándi számít erre a figyelemre, aztán holnap reggel Süveges András, én pedig holnap este érkezem, addig is viszont hallásra.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Ritmo. Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Átmenetileg leállt a közmédia hírszolgáltatása. Szigorítaná a designer drogok tiltását az egészségügyi miniszter. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A NATO főtitkára szerint forradalomra van szükség a transatlanti védelmi iparban. Mark Rutte a szervezet ankarai csúcs találkozója előtti védelmi fórumon elmondta, a NATO gyors ütemben bővíti drónkapacitásait, és ezzel egy időben a drónellenes védelmi képességeit is fejleszti. Leállította a hírműsorokat a közmédia minden felületén az MTVA ideiglenes vezérigazgatója Horváth András. Az átalakítás miatt elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió frekvenciáján pedig átmenetileg a Bartók Rádió adása szól. A közlemény szerint a hírszolgáltatás az új igazgatóság felállása után fokozatosan indul újra. A sportközvetítéseket a változás nem érinti. Az M1 átmenetileg új formában, filmekkel és hírszolgáltatás nélkül indul újra. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltólistára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedűs Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltólistáján. A vártnál alacsonyabb lett júniusban az infláció Magyarországon, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentéséből. A fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,7% volt, szemben az elemzők által várt 1,9%-kal. Elloptak egy széfet egy somogyi kistelepülés családi házából. A feltételezett elkövető gépkocsival elhagyta az országot. A nyomozók egy ingatlan udvarán később megtalálták a páncélszekrényt az abban elhelyezett 35 millió forinttal és 25 ezer euróval. A gyanúsított ellen lopás miatt nemzetközi körözést adtak ki.
0: Az időjárásról.
1: Változóan felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 17-24, napközben 26-32 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 24, a Tisza tó 27 fokos. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglit hangja az FM 92, ötön Vörös Nandi köszönti önöket. Ez az a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolnak jó esetben, és hogyha van kedvük, a 0635 92 92-ös SMS számon, vagy esetleg a kívánság@ceglidradio.hu e-mail címen, de írhatnak nekünk a Facebookon is, facebook.com/ceglidradio, persze ékezetek nélkül, és gyerekeskedünk a mai napon, a kérdésünk ugyanis egy teljesen új témakör, mely szavakat ejtette másképpen a gyerek. Szerintem ez egy mókás adás lesz, de majd meglátjuk, és mielőtt belevágnánk és jönnének az üzenetek, nézzük meg kicsit anatómiailag, hogy hogyan is fejlődik a gyermek beszéde. A gyermek első kommunikációs csatornája a sírás. A négyféle sírás típust megismerve, melyek a fájdalom, éhség, kellemetlenség és unalom, a szülő egyre magabiztosabban viszonyul a gyermekéhez, hiszen felismerve a szükségletét, megfelelően tudja kielégíteni a baba igényeit. A 2 hónapos korban megjelenő gagyogás általában az elégedettséggel együtt járó hangkiadás, a gurgulázás, cuppogtatás olyan hangképzések, amelyek már bizonyos szervek fokozott használatát is igénylik. 6-8 hónapos korban elkezdődik az utánzásos hangadás, ami azt jelenti, hogy sok kicsi megpróbálkozik olyan hang kiadásával, amit a felnőtt kiemel számára, magánhangzók közül az AA, és a mással hangzók közül pedig az ajak hangok, mint a M, B, P a legjellemzőbbek. 8-10 hónapos kor között kezdődik az értelmetlen szótagok kiejtése, ami egyfajta próbálkozás a hangképzésre. Ez már tudatos a gyermek részéről, és a környezetében elhangzó, a figyelmét megragadó szótagjai között válogat. 12 hónapos kortól sok kisgyermek megpróbálkozik egyszerű szavakkal, illetve szótöredékekkel, nem mondja ki teljesen a szót, ettől az időszaktól már globális beszédértésről beszélhetünk, ami azt jelenti, hogy a gyermek az adott szituációban jól értelmezi az elhangzó mondatokat. 1-2 éves kor között megjelennek a tőmondatok, amelyekben általában a ki, mit csinál a főbb tartalom, mondjuk a kutus ugat. És 3 éves kor körül a beszédfejlődés a gondolkodás fejlődésével összekapcsolódva átlép a miért korszakba, a reklámból jól ismerhetjük, de miért, amikor a gyermek képessé válik az egyszerűbb indokok megértésére. Az óvodáskorú gyermek gondolkodás fejlődése hozza magával, hogy a beszédben indokol, tanakodik és megoldásokat eszel ki, akár saját magának is. Előfordulhat azonban, hogy a hangképzése nem fejlődik olyan ütemben, ahogy a szülők várnák, és bizony maradnak rosszul ejtett betűk, érthetetlen szavak. És hát egy kicsit erről is fog szólni a műsorunk, hogy melyek azok az összekeveredések, amik hát mókás szituációkat okoztak a gyerek fejlődése során. Persze itt ezen a ponton el kell mondani, hogy ha egy bizonyos idő után még mindig nem fejlődött ki jól egy hangzó, akkor érdemes logopédushoz fordulni, de nem feltétlenül. Ezt minden szülő maga szerintem el tudja dönteni, jó esetben legalábbis. És hát egy humorista, Ács Fruzsi jut eszembe, aki a zöld, vagyis hát ahogy ő mondja, zűd szóval csinál egy viccesebb jelenetet, és hát igen, nem fog úgy maradni a gyerek, nincs olyan felnőtt, aki a valamelyik meetingen a zűd szót használná a zöld helyett, vagy lehet legalábbis 99%-a, mert ezeket kinövik a gyerekek. De lássuk, hogy a kedves ceglédi hallgatóknak milyen kalandjaik voltak ezen a téren, mely szavakat ejtette másképp a gyerek. 0635 92 92-ös, a dalok után már is indulunk.
1: Ceglid Rádió, sok magyar zenével.

0: még megismersz.
1: Mely szavakat ejtette másképpen a gyerek? Ez a Cegdét hangja mai kérdése, és jönnek a válaszaink szerencsére. Már is itt van Hajnalka, aki azt írja, hogy Orson, ami az oroszlán volt, és Kepap, ami meg a ketchup. Már 10 éves, de az oroszlánt azóta is Orsonnak hívjuk, és pont ezért találtam ki ezt a műsort, hogy ezek így beépülnek a családba, és nálunk például a zsenatilt, azt azóta is így mondjuk, nyilván tudjuk, hogy az zselatin valójában, de egyszer valaki így mondta a családban, és azóta az zsenatil nálunk, úgyhogy vannak ilyen történetek, és itt is az Orson, ezek szerint megmaradt az oroszlán helyett. Nagyon jó, köszönjük szépen! Timi azt írja nekünk, hogy tarhonyás hús az nálunk, tarponyás hús. Milyen érdekes, mert legtöbben a targonyára gondolnának, hiszen ez szokott így népszerűbb lenni, hiszen ezt érti félre a gyerek legtöbbször, de itt tarponyás hús, és köszönjük szépen. A szemüveg annó a fiamnál szemnünü volt, most a lányom műműnek hívja. A pók a szkóp, a puki a szkupi, a lufi az ufi, a nyuszi az uszi, a labda abda, és a lábi az meg ábgyi. Imádom, mikor még nem tudnak rendesen beszélni, írja nekünk Alexandra. Hát igen, ezek nagyon jók mindegyik, és sokszor csak így kicserél a betűket, mint a póknál a kóp. Bocsánat, hogyha néha elakadok, csak próbálom jól felismerni a rosszul írt vagy rosszul ejtett szavakat, és néha zavarba jön az agyam, mikor így be kell olvasnom őket, de azért nagyrészt sikerült, köszönjük Alexandrának is. Dorottya azt írja, kisfiam több nyelvet használ, ezért például magyarban nem tud mindig jól ragozni, kedvencem, mikor nem azt mondja, hogy valaminek a szeme lába, hanem személye lábája. Ez is nagyon jó, ilyenek is vannak nálunk, hát most azért a mi családunkban elég sok a kicsi, és pont ezért gyakorlatilag úgy vagyunk, hogy hát rengeteg dolgot kell így észben tartani egyszerre, hogy melyik gyerek mit, hogy használ, és meg kell értenünk a felcserélt betűket, meg ilyesmi, úgyhogy nem egyszerű a dolog, hogy kinél van egy K betű felcserélve valami mással, és akkor így figyelni kell nagyon, hogy mindent megértsünk, amit a gyerek kommunikálni akar, és persze az is fontos, hogy a kiavításokat sem kell túlzásba vinni, ahogy az elején a zűddel elmondtuk, hogy az nem fog zűd maradni, ami még nagyon érdekes szerintem, ez a kicsit tájszólásos, olyan a mélységét mutatja meg a magyar nyelvnek és az épségét is szerintem, mikor az A hang helyett például A-t mondanak, és kicsit, hát most nem tudom szebben mondani, kicsit ilyen tájszólásosan beszélnek a gyerekek, és az őről például lemarad az ékezet, és akkor ót mond helyette, és ezek annyira szépek, és annyira érdekes, hogy aztán mégis ki tudnak fejlődni ezek a betűk. A kicsit megbonyolított ó betűből egyszer csak ő lesz, és ez szerintem csodálatos. Nelly annyit írt nekünk, hogy szavatossági helyett zamatossági idő, amúgy ez még jobban is hangzik. Egyébként tényleg ezt indítványoznám, hogy bevezessék, meddig jó a zamatossága. Bogi pedig azt írja nekünk, hogy Fosőr bácsi, lehetőleg a buszsofőr közelében ejti ki, már 9 éves, nem így mondja, vagyis de szándékosan, és nem a buszon. Nagyon szépen köszönjük ezt is, és kedves hallgatók, ha van önöknek is ilyenem, tehát olyan szó, amit másképpen ejtett a gyerek, azt elküldhetik a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy a kívánság@cegledradio.hu-ra. Várjuk szeretettel, néhány zene, és folytatjuk.
2: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös is.

0: már megyünk is tovább, kedves hallgatók, ez itt a Ceglit hangja, mely szavakat ejtette másképpen a gyerek, ezzel foglalkozunk a mai napon, és jönnek is a válaszok szerencsére szép számmal, már is Krisztina üzenetével folytatjuk, a színes ceruzák helyett azt mondta, rajzolca. Szerintem a rajzolca egy csodálatos szó, meg kell tartani és bevezetni, hogy minél többen használják. Veronika azt írja nekünk, hogy sokat járunk erdőbe gombászni, ősszel szarvasbőgést hallgattunk, kisfiunk annak idején, mikor meglátta a Vigyázz vadveszély táblát, állandóan azt mondta, hogy szarvasbőge tábla, arra van a szarvasbőgés. Azóta 8 éves, de a tábla elnevezése maradt, annak ellenére, hogy már tudja, mit jelent valójában. Hát igen, ezt így kell csinálni, szerintem ez így a helyes, hogy a családokban így honosulnak meg saját szavak, hogyha valami így megmarad, én ezeket nagyon szeretem, szerintem ez tök jó dolog. Csilla írja, hogy mezítláb, azt jelenti, hogy lábujkás, pontosabban így mondja akkor a gyerek, rágógumi, az a gumirácski, és a szemüveg pedig a szemügev. Na, nem egyszerű rosszul felolvasni valamit, és az engem pedig úgy mondja, hogy tégemet. Ez is nagyon jó, ez annyira aranyos ez a tégemet, mert próbálj összerakni azt, amit hát igazából hall, hogy valahogy így ragozunk, így teszünk oda toldalékokat, és a tégemet jött ki abból, hogy engem. Szerintem csodálatos, és a lábújkás is nagyon tetszik a mezitláb helyett. Köszönjük szépen! Claudia üzenete a következő, megpróbálni helyett megpróbálni, a struc az a tut, a tirex az a direx, a távirányító kávirányító, a Máté az Márti, azt egyébként nagyon könnyű félreérteni, mert sokszor szerintem az van, hogy a gyerek, amit bele tud képzelni, hogy hallott, azt hozza vissza. A hamupipőkére azt mondja Claudia esetében a gyermek, hogy hamika pőpe, a sminkelő az pinkelő, a vírus pedig vérus, a polírozás pedig panírozás. Ez az igazi imádom korszak, írja nekünk Claudia. Hát jó sokat írtál, és nagyon köszönjük. Mondom, nekem néha nehezemre esik egy szót rosszul kiejteni itt adásban, de megpróbálkoztam vele, remélem, hogy a végére is értem. Ez a hamupipőke, ami hamika pőpe, ez egyszerűen csodálatos. Itt pont az van, amit az előbb is mondtam, hogy szerintem a gyermek megpróbálja olyan szavakkal, részletekkel, vagy számára értelmezhető dolgokkal föltölteni ezt a szót, hogy hamupipőke, aminek amúgy nincs sok értelme, ha belegondolunk. Gondolunk, hogy hát, hogy neki ez egy érthető dolog legyen, és abból kijött a hamika pőpe, remek. Már is itt van Szilvia üzenete, a pocsolyát bocsolyának ejti, egy darab ló az ló, annál több ló, az pedig lov. Amikor tüske ment a lábába és sebészetre kellett menni, akkor mi bizony a lábászaton voltunk. Igen, hát hogyha van szemészet, akkor kell, hogy legyen lábászat. Ez kicsit olyan, mint a mammográfia és a papográfia. Ne is menjünk bele, hanem inkább menjünk el zenélni. Hamarosan tehát újra ezzel a kérdéssel jövünk, melyik szavakat ejtette másképp a gyerek, ha volt ilyen a családban, esetleg ön ejtett rosszul valamit, küldje el nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-ra, és ha olyat is írnak, ami aztán a családban így maradt, tehát ugyanúgy ejtik, az még nagyobb extra, várjuk szeretettel, hamarosan megyünk tovább.
1: Helyi információ első kézből. Ceglidradio, a közös ismerős.

0: Mely szavakat ejtette másképpen a gyerek? Ez a Cegdét hangja mai kérdése, és úgy tűnik, hogy népszerű a témánk, jönnek a válaszok bőven, de ha ön is elküldené, megteheti a 0635-92-92-ös SMS számon, vagy az e-mail címünkön a kívánság@cegledradio.hu-n. Zsanett azt írja, hogy a limonádét limondárénak hívta, benne van a limon, úgyhogy igazából az szinte már tökéletes, és kicsit izgalmasabbá tette a szót. Ezek a baba szavai voltak, de azóta is így hívjuk itthon, nadrág egyelő zsázsa, innivaló pedig szisza. A térd szót nehezen ejtette, sokáig fájdalmasnak hívta a térdet. Itt név nincsen az üzenetnél, de igazából nem is nagy probléma. A lényeg, hogy megkaptuk, és ilyen szó nálunk is volt, ami teljesen indokolatlan, mint a nadrágnál a zsázsa, hogy például a cumit hívta az egyik rokonom biúnak. A cumi az a biú volt, és így nem értettük, hogy hogyan jött ez, de vannak ilyenek is. Dia azt írta, hogy Ford Mustár. Hát igen, a Mustangnak nincs sok értelme egy gyerek szempontjából, de a Ford Mustárnak igenis, hogy van, úgyhogy akkor kapott egy ilyen nevet. Reni azt írja, csodálatos, hogy félelmeztő. Ez a félelmetes és az ijesztő egyben. Hát igen, ez nagyon félelmeztő dolog, úgyhogy én ezt meg tudom érteni, hogy ne találnak ki a gyerek új szavakat. A lapír, a pap és a papír keveréke, ezt Kittitől kaptuk, tökéletes gyermeki zsenialitás. Zsankával folytatjuk, groffali a brokkoli, a gonda a gomba, a mákos gubanc a mákos guba, ő volt a fiam, ondóság, az volt az újdonság, ezt unokahúgom mondta, azóta sokszor én is ezt mondom az új dolgokra, hogy ez ondóság. Hát igen, nagyon tetszik, ne menjünk ebbe jobban bele, azt mondom. Renáta írja, hogy bicikli, oiszi, palacsinta, otinta. Fogalmam sincs, mi az az óbetű rajongás. Hát igen, valaki mindig óbetűvel kezd, ő így tudta helyettesíteni a számára nehezen kiejthető betűket, és igazából teljesen rendben van, megtanultátok. Ha ő nem tanul meg valamit, majd a szülő megtanulja, ezt szerintem így működik a legjobban. Bernadett írja, hogy már nagyobb, de volt néhány gyöncem, például a punki volt a krumpli, a bigaó volt a pillangó, és a nefüti volt a, kitalálják, napszemüveg. Nefüti. Miért ne lehetne nefüti? Anna írja, hogy címke helyett cinke, Judit írja, hogy delemicsó volt a paradicsom, noggi a zokni, és hálindó a hálóing. Igen, rengeteg olyan volt nekem is gyerekkoromban, hogy néztem mondjuk valamilyen mesét, mondjuk az Őslények országát, hát ha valakinek sokat mond, és mivel mondjuk olyan nevek voltak, amit én nem ismertem, Sara például az egyik, azt hiszem, hogy a Triceratopsnak volt Sara a neve benne, akkor ha nem volt tiszta, hogy pontosan az micsoda, akkor kipótoltam magyar szavakkal, és hát ki lehet találni a Sara szóból én mire gondoltam, de mindegy, a lényeg az, hogy igen, ezeket így valahogy pótolgatjuk, és kiegészítjük, szerintem ez nagyon izgalmas korszak. De legyen bármilyen izgalmas is, ez az óra véget ért, kedves hallgatók, de még van egy teljes óránk ezzel a kérdéssel, mely szavakat ejtette másképp a gyerek? Hamarosan a hírek és a zene után folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével. Változat.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk, és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvény módosítását. Ki kellett üríteni egy felhőkarcolót Manhattanben. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Szimbolikus időpontban 19 óra 56 perckor Bacsó Péter a Tanú című filmjével elindult az M1 átmeneti adása. Az MTV a sajtóirodája közölte, az ikonikus film egyszerre emlékeztet a múlt tanulságaira és arra, miért fontos a szabad, független tájékoztatás. A következő napokban az M1-en a magyar filmművészet emlékezetes alkotásai lesznek láthatók. A hírszolgáltatás fokozatosan tér vissza az új szerkesztési rendszerint. Békés tiltakozásra hívott mindenkit a Sándor Palota elé csütörtök este 6 órára a Fidesz elnöke. Orbán Viktor közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint a demonstrációt a Tisza kormány önkényuralma ellen és a demokratikus értékek védelmében hirdetik meg. A tüntetésen, amelynek szervezői között Lázár János is szerepel, a tervek szerint Áder János volt köztársasági elnök mond majd beszédet. Több tüntetőt is őrizetbe vettek Ankarában, mert megszegték a gyülekezési tilalmat, amelyet a NATO csúcs találkozója idejére rendeltek el. A demonstrálók közt több török ellenzéki parlamenti képviselő is volt. A napokban már több száz embert tartóztattak le Törökország szerte. Nem várható jelentős Európai Uniós bővítés a következő években, ezért a tagjelölt országoknak reálisan kell tekinteniük a csatlakozás időpontjára, jelentette ki a szerb elnök. Alexander Vučić szerint a csatlakozás továbbra is stratégiai cél, de a következő 3-5 évben nem valószínű új tagok felvétele. A felső szintek leomlásának veszélye miatt kiürítettek egy 38 emeletes irodaházat és több környező épületet Manhattan belvárosában. A felújítás alatt álló felhőkarcolónál azután rendeltek el evakuálást, hogy két tartó pillér meghajlott, a járdára pedig épületdarabok zuhantak. A hatóságok a Grand Central vasútállomás közelében fekvő forgalmas körzetet lezárták. Az utcai forgalmat teljesen leállították.
1: Az időjárásról.
3: Változóan felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 17-24, napközben 26-32 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 24, a Tisza tó 27 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók, ahol érdekes, viccesen ejtett szavakat keresünk. Pontosabban a kérdés, hogy mely szavakat ejtette másképpen a gyerek. 0635 925 925-ös és kívánság@ceglidradio.hu. Itt küldhetik el, ha van kedvük, a helyesen vagy éppen helytelenül ejtett szavakat. És már is megyünk tovább Dórival, aki azt írja, kicsit koncentrálnom kell, Fantakafikusz. Ez a fantasztikus szó volt a gyereknél, szerintem nehezebb kimondani Fantakafikusz, mint az, hogy fantasztikus, de hogyha neki így ment jól, akkor így ment, és családi legenda lett belőle, gondolom én, mert hát ez egy ilyen szó tényleg mindenképpen meg kell tartani. S. Antalné azt írja nekünk, hogy nem lefénykész, azaz ne fényképezd le, Bikatölcsnél, ez a tölcséres vagyi, Obi az Ovi, Pipikaj a Pipike, és Tapibó a strapabíró. Nem is tudom, hogy a strapabíró szót használtam mondjuk 10 éves korom előtt, de a tapabí az egy remek megoldás rá, köszönjük szépen. Balázs írja nekünk, hogy kiszületik, volt a megszületik nálunk hónapokon keresztül, végül is igen, hát kifelé jön az a gyerek, szóval inkább kiszületnie kéne, mint megszületni. Egyesek szerint leszületni kell, de nem tudom, ez a kiszületik nekem szimpatikus. Jakab Melinda írja, hogy kukocika, ez volt a kukorica, szipszkebogyó, a csipkebogyó, gommanó, a gumimatrac, és a hió tütű, az a nino tütű, vagyis tűzoltó autó. A nínót nem tudta kiejteni, helyette hiózott, ezzel szerintem semmi baj nincs, és lehet, hogy a hióz még jobban is hangzik. Igazából, hogyha hangutánozni akarunk, a hió, az még talán jobb is, mint a nínó. Mindegy, ne menjünk bele jobban, menjünk inkább tovább Vivian üzenetével. Kisfiam azt mondta a távirányítóra, hogy távinyító, és a héjája, hogy a kenyér héja. Én ezt szerintem teljes mértékben megértem, ez kicsit olyan, mint a vakondokok, hogy kicsit belekavarodik a gyerek abba, hogy hány szót a toldalék rag kell még oda. Héjája, a kenyérnek a héjája. Nagyon jó, folytatódik az üzenet. Hugom, mikor kicsi volt, a szénabálára azt mondta, hogy köpec. Azóta is a családban maradt. Öcsém a helikoptert mondta úgy, hogy helikopáter. Azt nagyon sokan ejtik így szerintem, de ettől még teljesen jó, hogy leírtad nekünk. Köszönjük szépen, és nem jutott volna eszembe magamtól. Mária a következő, már 22, de voltak vicces megjegyzései, mint például a fejünge, ez volt a szemüveg, a garázsló a varázsló, és az őzbambi, ez volt az őzike. Szerintem az őzbambi az nagyon cuki, és zárjuk az üzenetet cicimackóval, amit egyébként Krisztina küldött nekünk, nyilvánvalóan micimackóról van szó, de egy kicsit, hogy mondjam, pikánsabb verzióban. Köszönjük szépen, kedves hallgatók, és hamarosan megyünk tovább. Néhány zene múlva folytatódik a Ceglét hangja a kérdéssel, hogy mely szavakat ejtette másképpen a gyerek.

Helyszavakat ejtette másképpen a gyerek, első alkalommal foglalkozik a ceglit hangja ezzel a kérdéssel, de biztosan nem utolsó alkalommal, mert rengeteg válaszunk van, úgyhogy lesz folytatás, senki ne aggódjon, ha esetleg nem fér bele a mai adásba, de azért igyekszünk minél többet beszorítani, már is itt van Enikő üzenete, aki azt írja, hogy csap-csap, nálunk a papucsot jelentette. Egyébként van, ahol flip-flopnak hívják a papucsot, pont azért, mert ilyen hangutánzó, és a csap-csap is szerintem teljesen helyes leírás a papucsra. Regina azt írja, hogy a lábúj nálunk talpúj volt, imádtuk. Teljesen jó, igazából igen, a talpúj. Nekem van, logikus. Aztán itt van Viktória üzenete, allergiás, az nálunk energiás volt. Hát igen, nem feltétlenül energiája van olyankor az embernek, de lehet, hogy az is. Enikő válasza, goffáj volt a kolbász. Na ez mondjuk meglepő, ilyen verziót még nem hallottam, de nagyon cuki. Reni azt írja, hogy picő volt a cipő, pikukkad volt a kipukkad, vigyorogva mondja, tudja, hogy nem jó, de ő így szereti, 2,5 éves, bezzeg a ventilátort, meg a tűzoltó autót, ki tudja mondani, és a kipukkad az akkor is pikukkad marad, nem egyszerű felolvasni, higgyék el a kedves hallgatók, de igyekszem, nagyon igyekszem. Köszönjük szépen! Rebeka írja a következőt, tányivájító, ez a távirányító, kerti csóka, azaz articsóka, és leöltözök, nálunk a levetközök. Teljesen logikus ez is, leöltözök, hiszen egyszer fölöltözött, most leöltözik. Nicolette azt írja, hogy diabétesz helyett, diabédnesz. Nem egyszerű ez sem, de sikerült. Kedvencem a helikopter helyett epki. Meglepő, de igen, hát több betű is stimmel, csak kicsit rövidített rajta. Niki a következő, szép az szépi, főbíró, fölöbölö, a denevér az devenér, a dinoszaurusz pedig diniszararusz. Ebben is van egy kicsikét csúnya szó, de hát most mindegy, eltekint tőle, gyerekszárról van szó végül is, hát ha elnézik nekünk is, hogy ezt így beolvastam. Renivel megyünk tovább, kaméleljon, kedvenc, ami még mindig megmaradt, kaméleljon, nekem nagyon tetszik. Lilla azt írja, hogy nálunk a katicabogár a kacibogár, Vanda pedig azt, hogy mennyei pistácsia. A pistácsia az amúgy is csodálatos, de hogyha még elé teszi azt is, hogy mennyei pistácsia, hát akkor az csodálatos, tényleg egyszerűen perfekt. Azt írja, hagyjál tégemet, ezt Georginától kaptuk, ez is teljesen igaz, hagyjál tégemet, nem kell tovább ragozni. A neketeke, az a nektek, egyébként sokszor van ilyen, hogy mintha oda hallana az ember egy ebetűt még az adott mással hangzó mellé, és a nektek az pont ilyen, miért ne értetné a gyerek úgy, hogy neketeke, úgyhogy Ivet, szerintem ez teljesen jó. A gemes papucsot már nem értem annyira, ez a gémkapos lenne, ezek most a legújabbak, írta nekünk Ivet, és nagyon szépen köszönjük. Nézzünk még egyet, Alexandra írja, hogy anya papucsája. Ugyanaz a dupla ragozás, anya papucsája, csodálatos. És ha vannak még ilyenek akár önöknek, akár rokonságban, akár gyermeküknél, vagy önök mondtak hasonlót, akkor elküldhetik a 0635 925 925-ös SMS számra, vagy a kívánság kukac ceglidradio.hu-ra. Várjuk nagy-nagy

0: furcsán vagy másképpen kiejtett gyermeki szavakról szól a mai Ceglét hangja. Mely szavakat ejtette másképpen a gyerek? Pontosabban itt tettem fel a kérdést. 0635 92 925-ös kívánságkukac@ceglidradio.hu. Jöhetnek még bőven, bár úgy tűnik, hogy senki... pontosabban újrakezdem. Úgy tűnik, hogy nem fog mindenki beleférni, mert a műsoridőnk véges, sok üzenetünk van viszont, ezért majd valamikor lesz egy folytatás, nem a holnapi napon, de majd egy másik napon folytatjuk majd ezt a kérdéskört, de addig is, akik már elküldték, igyekezzünk minél többet sorra keríteni belőlük. Klárival megyünk tovább, az inkább nálunk impák. Aztán itt van Georgina, a légy nálunk zizi. Szerintem ez teljesen érthető, hiszen zizeg, zümmög és hangutánzással oldotta meg a gyerek, úgyhogy zizi. Nagyon szeret doktorosat játszani, a gyermek Kokó néninek hívja a doktornénit, ezt Reginától kaptuk, de végül is, ha belegondolunk, nem véletlenül hívják az angol száz nyelvekben drognak a gyógyszereket. Na mindegy, Kokó nénitől búcsúzzunk el, megyünk tovább. Vanda a következő, Simmi volt a szőlő, Bingo volt a Bing, gondolom a Nyuszi a meséből, a ló pedig Gigi. Szerintem ez teljesen jó, a vonat is sokszor sihuhu, a kutya meg vau-vau, miért ne lehetne a ló Gigi. Aztán itt van Nicolette üzenete, tiém, így mondja a lányom, hogy enyém. Teljesen logikus, én csodálom a gyermeki kreativitást, úgyhogy ez szerintem tök jó. Bubbá, nálunk a buborék, írja nekünk Miklós, teljesen jó megoldás. Az unokahúgom azt mondta, hogy okinós tortát kér. Ja, és van egy unikornis ilyen emoji az üzenet végén, tehát ukinós torta, azaz unikornisos torta. Hát igen, van, hogy a kedvenc állatunk, vagy csodás mesebeli lényünk nevét még nem tudjuk kiejteni, de attól még az a kedvencünk, csak hát egyszerűen túl nehéz szóval írják körül az unikornist, erről nem a gyerek tehet, úgyhogy megoldotta azzal, hogy ukinós. A műhely helyett műmelyet mond a gyermekem, írja nekünk Betty, szerintem ez is nagyon jó, és a galacsintúró Dorináéknál ganacsítúnyó, ha jól mondom, ganacsítúnyó, igen, a távirányító pedig távinyátó. Aha, ott is pár betű kimaradt, egyszerűsített a gyerek, de azóta már mindent kimond helyesen, viszont ezekre mindig emlékezni fogunk, tehát írt a Dorina az üzenetében, és szerintem ez így is helyes, ha már ilyen szavak születtek, akkor hát, és amúgy a már majdnem felnőtt gyermek orra áll dörgölni is jó ezeket a sztorikat, hogy mikor és mit és hogyan ejtett, igen, szerintem ezek csodálatos dolgok. Anna Bella a következő, a cumi nálunk jájá, a Zsoltika, az Zsoltita, és az pedig az. A mondom ráadásul mogyom. Mogyom, Zsoltika nem adta az jáját ide. Most összeraktam nektek egy mondatot, ami nagyjából az lehetett, hogy mondom, hogy Zsoltika nem adta ide a cumiját. De lehet, hogy aztán összekevertem a dolgokat, mindegy, nem próbálkozok többet ilyennel, ígérem, viszont azt elmondom, hogy hamarosan még egy blokkal visszajövünk, addig is zene, tartsanak velünk, mindjárt folytatódik a Cegléden.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: to Saint-Tropez.
1: El is érkeztünk a mai utolsó üzeneteinkhez, kedves hallgatók. A kérdésünk nem volt más, mint hogy mely szavakat ejtette másképpen a gyerek. 0635 925 925, ez az SMS számunk. Már ne küldjenek túl sok üzenetet, ha csak nem, meg lesznek elégedve azzal is, hogy a következő ezzel a témával foglalkozó adásban kerülnek csak sorra, mert rengeteg üzenetünk van, és az e-mail címet is elmondom, kívánság@cegledradio.hu. De lássuk, ki fér még bele a mai adásba, és mondom, senki ne aggódjon, aki esetleg nem fér bele, a folytatásban majd mindenképpen lesz helye, csak nem a holnapi, hanem egy másik napon valamikor. Timi azt írja, hogy az avokádó az abia-bio. Igen, hát ez így könnyebb, ez tény. Aztán itt van Eszter üzenete, hajgumi helyett hajmugi, logikus. Márta pedig azt írja, hogy tökénteles, azóta így használjuk mi is a tökéletest. Hát szerintem ennek több értelme van. Ugye két értelmes szó is van benne. Az, hogy a tökén, és az, hogy teles. Szóval ez, ennek így kéne lennie amúgy is a nyelvünkben, az, hogy valaki a tökéletes szót máshogy találta ki, az ne a gyerek hibája legyen, ezt így is kell használni, tökénteles válasz. Köszönjük szépen. A szemügev a szemüveg, a szavics a szivacs, a füzi a fizetés, a buti pedig a boti, a tesó neve. Egyébként ebben van egy kis kritika is, hogyha boti helyett butit mond. A fizut mondja rövidítve füzinek, és így már van értelme a fizetésnek is, bocsánat, összeakadnak nálam is a betűk, és a szavics is tök jó verzió a szivacsra. Vannak ilyen felcserélések, mint a szemügev esetében is, de ezek szerint nagyon-nagyon cukik. Judit írja nekünk, hogy barakck, és távíró a távirányító helyett. Ilyen is volt a családban, aki indokolatlanul rakott be nehéz betűket még a szóba, tehát barakck, van egy plusz K betű, ő pedig, a rokonom azt mondta, hogy harcoljunk helyett, hogy harkszoljunk, tehát sokszor mondott a C helyett KS-t, tehát még a saját dolgát nehezítette meg, de mégis neki az úgy könnyebben jött ki, úgyhogy így használta, ő szeretett harkszolni. Persze ez ilyen párnacsatákra meg ilyesmikre vonatkozott, nem valódi harcról beszéltünk, pontosabban harkszorol. No, itt van nekünk B. Dávidné, aki a holnap szót, mármint nem ő, hanem a gyermeke, hómapnak ejti. Tehát az fontos, hogy összene keverjétek, hogy esetleg a következő hónapról beszéle, vagy a holnapról, a holnap elkövetkező napról, melyiket hívja hómapnak, de te azt írod, a holnap, én elhiszem, csak nehogy azt akarja mondani majd, hogy a következő hónapban, tehát augusztus helyett szeptemberben, most mondtam valamit. Itt van Barbara üzenete, aki azt írja, hogy bimbó lett a pimpó. Tehát a bimbó szót használja úgy, mint a pimpó, mert pimpó szavunk is van, és azt is keverheti össze a bimbóval, de azt hiszem, hogy az előbbi megoldás itt a helyes. Végül nézzük Hajnalka üzenetét, akinek a gyermeke a repülőt nemes egyszerűséggel epének hívja. 1 éves és 8 hónapos, írja nekünk Hajni, és hát igen, miért ne lehetne a repülő epe? Azt hiszem, epekedve várjuk a következő adást, ami nem holnap fog következni, pontosabban, de holnap fog következni a következő Cegléd hangja, de mikor újra ezzel a témával foglalkozunk, az nem holnap lesz. Köszönöm már a megtisztelő figyelmüket és a rengeteg remek üzenetet. Maradjanak továbbra is a Cegléd Rádióval, viszont hallásra!
2: Cegléd Rádió! Sok magyar zenével! Változatosan!

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvény módosítását. Csütörtökön kezdődik a Tisza Fest. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedűs Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltó listáján. Részletesebb formában teszi közzé a MÁV havi késési statisztikáit, így ismét nyilvánosan elérhetők a korábban megszüntetett részletes adatok, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt mondta, a cél nem a késések eltitkolása, hanem a közösségi közlekedés hibáinak megoldása. Több mint 14 millió eurós támogatást kaphat Románia az uniós szolidaritási alapból a tavalyi árvízkárok enyhítésére. A kifizetések leghamarabb a jövő hónapban kezdődhetnek el. A pénz egy részéből kártalanítják Parajdon a sóbánya bezárása miatt nehéz helyzetbe került helyieket, valamint helyreállítják a korontpatak áradása miatt megrongálódott infrastruktúrát is. Atka okozza a nem őshonos amuri kagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében. A hazai vizekben található apró élősködők a kagylók köpenyét átfúrva bejutnak az állatok testébe. A sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőzés alakulhat ki, amellyel szemben az amuri kagylók védtelenek. Koncertekkel, kerékpáros ügyességi versennyel és lampionos csónak felvonulással is várják az érteklődőket csütörtöktől szombatig Tiszafüreden. A Tiszató Fest részeként fellép mások mellett a Cosmix, a TNT, valamint Bájalex és a Slep. A látogatók részt vehetnek a Tiszafüredi Halasnapok ingyenes programjain. A gyermekeknek horgászversenyt, a felnőtteknek pedig régiség és kézműves vásárt, valamint főzőversenyt szerveznek.
0: Az időjárásról.
1: Változóan felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Megerősödik néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 17-24, napközben 26-32 fok valószínű. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Rádió programajánló rovata.
1: Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom. A Kossuth Művelődési Központ szervezésében a megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten: Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok, a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával. Mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjúk készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja kilátogatókat, majd jó ebédhez szólanóta Nusikával. 14 órától sülve-főve Katónénivel Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende Tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti Népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli Retro Metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes a program, ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.
0: Ceglédi Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvény módosítását. Ki kellett üríteni egy felhőkarcolót Manhattanben. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadóbizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Szimbolikus időpontban 19 óra 56 perckor Bacsó Péter a Tanú című filmjével elindult az M1 átmeneti adása. Az MTV a sajtóirodája közölte, az ikonikus film egyszerre emlékeztet a múlt tanulságaira és arra, miért fontos a szabad, független tájékoztatás. A következő napokban az M1-en a magyar filmművészet emlékezetes alkotásai lesznek láthatók. A hírszolgáltatás fokozatosan tér vissza az új szerkesztési rendszerint. Békés tiltakozásra hívott mindenkit a Sándor Palota elé csütörtök este 6 órára a Fidesz elnöke. Orbán Viktor közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint a demonstrációt a Tisza kormány önkényuralma ellen és a demokratikus értékek védelmében hirdetik meg. A tüntetésen, amelynek szervezői között Lázár János is szerepel, a tervek szerint Áder János volt köztársasági elnök mond majd beszédet. Több tüntetőt is őrizetbe vettek Ankarában, mert megszegték a gyülekezési tilalmat, amelyet a NATO csúcs találkozója idejére rendeltek el. A demonstrálók közt több török ellenzéki parlamenti képviselő is volt. A napokban már több száz embert tartóztattak le Törökország szerte. Nem várható jelentős Európai Uniós bővítés a következő években, ezért a tagjelölt országoknak reálisan kell tekinteniük a csatlakozás időpontjára, jelentette ki a szerb elnök. Alekszandár Vučić szerint a csatlakozás továbbra is stratégiai cél, de a következő 3-5 évben nem valószínű új tagok felvétele. A felső szintek leomlásának veszélye miatt kiürítettek egy 38 emeletes irodaházat és több környező épületet Manhattan belvárosában. A felújítás alatt álló felhőkarcolónál azután rendeltek el evakuálást, hogy két tartó pillér meghajlott, a járdára pedig épületdarabok zuhantak. A hatóságok a Grand Central vasútállomás közelében fekvő forgalmas körzetet lezárták. Az utcai forgalmat teljesen leállították.
0: Az időjárásról.
1: Változóan felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 17-24, napközben 26-32 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 24, a Tisza tó 27 fokos.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra fogadhajtó verseny lesz Abonyban, a Parkerdőben július 10-én és 11-én. Július 10-én pénteken éjszakai fogadhajtás D kategória, erre a megmérettetésre várják az érdeklődőket 18 órától. Fogadtok érkezésével, majd regisztrációval, pályabejárással indul a verseny, és a verseny maga 21 órakor kezdődik, 23 órakor pedig az eredményhirdetés lesz. Július 11-én szombaton C kategóriában küzdenek a fogadtok, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória verseny is lesz. A fogatok már reggel 7 órakor érkeznek, a verseny 9 óra 30 perckor kezdődik, és egész nap el is tart, 17 órakor lesz az eredményhirdetés, a belépés ingyenes, tehát fogadhajtó verseny az Abonyi Parkerdőben július 10-én és 11-én. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.
2: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

0: hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvény módosítását. Csütörtökön kezdődik a Tisza Fest. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedűs Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltó listáján. Részletesebb formában teszi közzé a MÁV havi késési statisztikáit, így ismét nyilvánosan elérhetők a korábban megszüntetett részletes adatok, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt mondta, a cél nem a késések eltitkolása, hanem a közösségi közlekedés hibáinak megoldása. Több mint 14 millió eurós támogatást kaphat Románia az uniós szolidaritási alapból a tavalyi árvízkárok enyhítésére. A kifizetések leghamarabb a jövő hónapban kezdődhetnek el. A pénz egy részéből kártalanítják Parajdon a sóbánya bezárása miatt nehéz helyzetbe került helyieket, valamint helyreállítják a korontpatak áradása miatt megrongálódott infrastruktúrát is. Atka okozza a nem őshonos amuri kagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében. A hazai vizekben található apró élősködők a kagylók köpenyét átfúrva bejutnak az állatok testébe. A sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőzés alakulhat ki, amellyel szemben az amuri kagylók védtelenek. Koncertekkel, kerékpáros ügyességi versennyel és lampionos csónak felvonulással is várják az érdeklődőket csütörtöktől szombatig Tiszafüreden. A Tiszatófest részeként fellép mások mellett a Cosmix, a TNT, valamint Bájalex és a Slepp. A látogatók részt vehetnek a Tiszafüredi Halasnapok ingyenes programjain. A gyermekeknek horgászversenyt, a felnőtteknek pedig régiség és kézműves vásárt, valamint főzőversenyt szerveznek.
0: Az időjárásról.
1: Változóan felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 17-24, napközben 26-32 fok valószínű. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában július 25-én délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjúk készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédhez szólanó tanúsikával, 14 órától sülve-főve katónénivel, Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende Tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli Retro Metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria parkjában 16. Lecsó Fesztivál. Változatlan színvonal, meghittebb hangulat idén is várja a magyar nóta kedvelőit a nyáresti vigadalom. A Kossuth Művelődési Központ szervezésében a megszokott szabadtéri helyszín helyett ezúttal a színházterem elegáns, kiváló akusztikájú környezetében találkozhatnak kiváló nótaénekesekkel, és az időjárástól függetlenül kényelmesen élvezhetik a magyar nóta és az operett legszebb dallamait. Az idei szakmai partner a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, és fontos, hogy a dátum július 25-e szombat, a kezdés 18 óra, helyszín pedig tehát a Kossuth Művelődési Központ színház terme. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött regisztrációs jegyek a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában igényelhetők. És hogy kiket hallhatnak majd az esten: Murvai Julika, Szabó Szilvia, Bende Tibor, Kolostyák Gyula, Koltai László, Pelsőci Gergő és Struhala József kísérő zenekar, Zsiga István zenekara. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, Azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvény módosítását. Ki kellett üríteni egy felhőkarcolót Manhattanben. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadóbizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Szimbolikus időpontban 19 óra 56 perckor Bacsó Péter a Tanú című filmjével elindult az M1 átmeneti adása. Az MTV a sajtóirodája közölte, az ikonikus film egyszerre emlékeztet a múlt tanulságaira és arra, miért fontos a szabad, független tájékoztatás. A következő napokban az M1-en a magyar filmművészet emlékezetes alkotásai lesznek láthatók. A hírszolgáltatás fokozatosan tér vissza az új szerkesztési rendszerint. Békés tiltakozásra hívott mindenkit a Sándor Palota elé csütörtök este 6 órára a Fidesz elnöke. Orbán Viktor közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint a demonstrációt a Tisza kormány önkényuralma ellen és a demokratikus értékek védelmében hirdetik meg. A tüntetésen, amelynek szervezői között Lázár János is szerepel, a tervek szerint Áder János volt köztársasági elnök mond majd beszédet. Több tüntetőt is őrizetbe vettek Ankarában, mert megszegték a gyülekezési tilalmat, amelyet a NATO csúcs találkozója idejére rendeltek el. A demonstrálók közt több török ellenzéki parlamenti képviselő is volt. A napokban már több száz embert tartóztattak le Törökország szerte. Nem várható jelentős Európai Uniós bővítés a következő években, ezért a tagjelölt országoknak reálisan kell tekinteniük a csatlakozás időpontjára, jelentette ki a szerb elnök. Alexander Vučić szerint a csatlakozás továbbra is stratégiai cél, de a következő 3-5 évben nem valószínű új tagok felvétele. A felső szintek leomlásának veszélye miatt kiürítettek egy 38 emeletes irodaházat és több környező épületet Manhattan belvárosában. A felújítás alatt álló felhőkarcolónál azután rendeltek el evakuálást, hogy két tartó pillér meghajlott, a járdára pedig épületdarabok zuhantak. A hatóságok a Grand Central vasútállomás közelében fekvő forgalmas körzetet lezárták. Az utcai forgalmat teljesen leállították.
0: Az időjárásról.
1: Változóan felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 17-24, napközben 26-32 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 24, a Tisza tó 27 fokos.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újrafogadható verseny lesz Abonyban, a Parkerdőben július 10-én és 11-én. Július 10-én pénteken éjszakai fogadhajtás D kategória, erre a megmérettetésre várják az érdeklődőket 18 órától. Fogadtok érkezésével, majd regisztrációval, pályabejárással indul a verseny, és a verseny maga 21 órakor kezdődik, 23 órakor pedig az eredményhirdetés lesz. Július 11-én szombaton C kategóriában küzdenek a fogadtok, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória verseny is lesz. A fogatok már reggel 7 órakor érkeznek, a verseny 9 óra 30 perckor kezdődik, és egész nap el is tart, 17 órakor lesz az eredményhirdetés, a belépés ingyenes, tehát fogadhajtó verseny az Abonyi Parkerdőben július 10-én és 11-én. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Cegléd Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.
0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvény módosítását. Csütörtökön kezdődik a Tisza Fest. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedűs Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltó listáján. Részletesebb formában teszi közzé a MÁV havi késési statisztikáit, így ismét nyilvánosan elérhetők a korábban megszüntetett részletes adatok, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt mondta, a cél nem a késések eltitkolása, hanem a közösségi közlekedés hibáinak megoldása. Több mint 14 millió eurós támogatást kaphat Románia az uniós szolidaritási alapból a tavalyi árvízkárok enyhítésére. A kifizetések leghamarabb a jövő hónapban kezdődhetnek el. A pénz egy részéből kártalanítják Parajdon a sóbánya bezárása miatt nehéz helyzetbe került helyieket, valamint helyreállítják a korontpatak áradása miatt megrongálódott infrastruktúrát is. Atka okozza a nem őshonos amuri kagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében. A hazai vizekben található apró élősködők a kagylók köpenyét átfúrva bejutnak az állatok testébe. A sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőzés alakulhat ki, amellyel szemben az amuri kagylók védtelenek. Koncertekkel, kerékpáros ügyességi versennyel és lampionos csónak felvonulással is várják az érdeklődőket csütörtöktől szombatig Tiszafüreden. A Tiszató Fest részeként fellép mások mellett a Cosmix, a TNT, valamint Bájalex és a Slepp. A látogatók részt vehetnek a Tiszafüredi Halasnapok ingyenes programjain. A gyermekeknek horgászversenyt, a felnőtteknek pedig régiség és kézműves vásárt, valamint főzőversenyt szerveznek.
1: Az időjárásról.
0: Változóan felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 10.